0: mikroműanyag részecskék még hozzá az elején nagyon-nagyon gyorsan, amit természetesen ugye nyálon együtt lenyelünk. Mivel az emésztőenzimeink ezekkel semmit nem tudnak kezdeni, ezért sértetlenül jutnak el a vérrendszerbe, és ott ugye miután igen-igen aprók, ezért nagyon könnyen át tudnak jutni például a vérkeringésbe. Vértesztekkel vizsgálták utána a vérmikroműanyag tartalmát, és azt találták, hogy ez bizony megemelkedik rágózás után. Ne pánikoljunk, de azért ne is fogyasszunk minden nap rágógumit, és hát lehet, hogy később megjelennek újra azok a fajta rágógumik, amik korábban oly természetesek voltak, és hagyományos növényi gyantákból és hasonlókból készülnek, és lehet, hogy majd néhány év múlva ezeket is tudjuk választani.
1: Bár jelenleg nem bizonyított, hogy a rágózás egészségügyi kockázatot jelentene, a szakértő szerint mégis fontos a mértékletesség. Augusztus 20-a és 23-a között 40. alkalommal rendezik meg a mesterségek ünnepét a Budai Vár polgárvárosában. A Kárpát-medence legnagyobb kézműves fesztiválján közel 100 látványműhelyben lehet megismerkedni az ősi mesterségek fortéjaival, a kézműves közösségek munkájával. Az ország legnagyobb népművészeti eseményének fókuszában idén a népi fazekasság áll. Az érdeklődőket várják a mesterek, a különleges zenei és táncos előadások és finomételek. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal, a ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének. A legjavával is ehhez a kulturális élethez Czanik Balázs mindig hozzátesz, jócskán. Már most évtizedek óta örülök neked, hogy itt vagy.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Mint visszajáró vendég, de azért, hogy visszajáró vendég, mert annyi rendezvény kötődik a nevedhez, aktuálisan, folyamatosan, tehát minden évben jöhetnél legalább 25-ször.
2: Köszönöm, annyi, igen, egyébként nagyon sok munkánk van benne, de tényleg igyekszünk mindenkit megmozgatni, úgyhogy szerencsére rengeteg embert megmozgatunk minden évben.
1: És még évszakokhoz is kötődő.
2: Abszolút.
1: Az, amit csinálsz. Most, amivel kapcsolatban érkeztél.
2: Igen, ugye ez egy nyári strandfesztivál, úgy menne egy strandrócsó.
1: De hagyományos.
2: Hagyományos, és most már több mint 15 éve űzzük ezt a strandos dolgot, és gyakorlatilag több mint 100 000 embert szoktunk megmozgatni ilyenkor országszerte 2 hónap alatt.
1: Nagyon szép szám ez is. Amiben persze, és ezt most a hallgatóknak mondom, Pest megye, Budapest és a vételkörzet is benne van, itt is lesztek.
2: Abszolút, gyakorlatilag ugye Ráckevén és a környéken abszolút leszünk, viszont tényleg az az egésznek a célja, hogy gyakorlatilag az egész országot körbe rócsózzuk és mindenkit mozgásra biztassunk, és azt veszük észre, hogy évről évre egyre nagyobb sikere van ennek a történetnek, mert gyakorlatilag vannak olyan, akik a rendezvény hatására váltak edzővé, rengetegen váltottak.
1: Komolyan?
2: Igen, rengetegen váltottak életmódot, sőt van olyan edzőm is, aki a strand rócson ismerkedett meg velünk, és azóta már
1: ott van a csapatban?
2: Amint fellépő vendég is már ott volt nálunk, úgyhogy azt gondolom, ezek elég szuper sikerszorik, illetve rengeteg fogyás, rengeteg átalakulás, rengeteg életmódváltás köthető ugye ehhez a rócshoz, úgyhogy gyakorlatilag eléri célját.
1: Azért ennek van egy külön lélektana, hogy valakit úgy be tudtok szippantani, vagy átkattani, ilyen mindig mondom neked, amikor jössz, hogy ez az átkattanás, erre várok én is most már évek óta, de hogy tényleg, hogy ez azért meg tud történni egy ilyen strandos találkozás alatt is. Ez egy találkozás veletek, ez egy napos, ugye, a rócsó?
2: Igen, igen, minden egyes állomáson egy napot vagyunk, és gyakorlatilag tényleg azt veszük észre, hogy működik ez a rendszer, és lehet, hogy annak is köszönhető, hogy általában a strandon az emberek viszonylag ráérnek, arra tudnak jönni nyugodtan beszélgetni, és kedvet csinálni ahhoz, hogy tényleg életmódot váltsanak, és hogy a nagy számok törvény alapján ugye rengeteg embert megmozgatunk, innentől kezdve ugye gondolom ennek köszönhető az, hogy mindig van egy sikersztori is a repertoárba, és azt gondolom, hogy ezért is megéri csinálni ezt az egészet.
1: Nem csak egy újszülöttnek, de egy új hallgatónak is minden információ új, ezért mondom most azoknak, akik még nem tudnák, hogy a Riz Levente sportcsarnokban te most már szintén évek óta ott vagy, heti 2 programmal.
2: Igen,
1: tehát minden, Budapesten veled folyamatosan lehet találkozni.
2: Abszolút, és egy teljesen ingyenes edzést tartunk minden héten.
1: Ez nyáron is van?
2: Nyáron is van.
1: Ez folyamatos?
2: Tényleg? Igen.
1: Azt hittem, a rócsó idején leállsz.
2: Én is így gondoltam, de nem. És egyébként hétfőnként minden nap 6:30-kor van, és kb. Olyan 400-an vannak egy-egy edzésen. Úgyhogy ez elég
1: öröm hallani mindig.
2: Igen, és én még ebben a szuper melegben is, tehát gyakorlatilag...
1: A 42 fokba is elmentek?
2: Így van. És nagyon büszke vagyok a vendégeimre, mert tényleg folyamatosan járnak, és nem lankad az aktivitás. Ugyanakkor csütörtökönként pedig délelőtt egy senior szépkorú edzést tartok, és képzeld el, hogy ők sem. És ők is ugyanúgy részt vesznek az edzéseken, és ők is 100-150-en vannak egy-egy ilyen torna alkalmával. Úgyhogy őszintén, szóval nagyon büszke vagyok rájuk.
1: Hát én meg mindenkire, aki ott van veled, meg veletek, mert ezt, ha, mi ez, ha nem küldetés?
2: Abszolút, és ugye? Én azt gondolom, hogy én szerintem erre születtem, hogy gyakorlatilag mindenkit megmozgassak, és lehetőleg mindenkit rávegyek az életmódváltásra, és szerencsére a visszajelzések pedig mégis engem is erősítenek, úgymond, mert nekem ugye a lehető legjobb az, amikor egy pozitív visszacsatolást kapok, mert én meg ebből gyűjtöm az energiát.
1: Na akkor abba segíts most nekünk, kérlek, abban, akik mondjuk ezt otthon próbáljuk abszolválni, hogy amikor tényleg ilyen melegek vannak, érdemes, szabad egyáltalán mozogni? Azt oké, a sportcsarnokban gondolom, az be van hűtve.
2: Igen, de azért ugye nekünk ott egész nap mennek sportfoglalkozások, és nyilván ugye nem tud annyira visszahűteni a hőfokot, hogy az teljes mértékben mondjuk egy
1: tehát ott is meleg van.
2: Ott is meleg van. Uh-huh. Ugyanakkor egy aerob tevékenységet végzünk, ami szintén ugye megemelheti ugye a testhőt, és ezáltal ugye még melegebbnek érzed magad, meg ugye nyilván izzadással történik egy ilyen dolog. De én azt javaslom mindenkinek, hogy tény és való, hogy ebben a nyári időszakban is célszerű ugye beiktatni ugye a test aerobikus mozgást akár otthon is. Itt azért figyeljünk arra, hogy azért lehetőség szerint ne a legnagyobb melegbe tornázunk a szobában, nem van rá lehetőség, olyan kicsit hűtsük be a szobát, viszont erre is azért figyeljünk oda, hogy nehogy esetleg megfázunk, vagy bármi egyéb, tehát próbáljunk meg egy ilyen optimális fokot kialakítani, illetve hogy a szabadtéren edzünk, a szabadtéri edzést választjuk, akkor próbáljuk meg inkább egy kicsit a délelőtti, vagy pedig a naplemente környékére tenni az
1: edzést. Reggel vagy este.
2: Így van. Kivétel nyilván, hogy az ember a strandon van, és ott a medencében tudja végezni mondjuk a gyakorlatokat, az abszolút kivitelezhető
1: lehet. Bent vannak a medencében?
2: Igen, minden strandon a medencében, ugye kivétel ugye a Balaton, mert ott a Balaton vízében megy az edzés. Itt aki ki van téve a nagyobb terhelésnek, az ugye mindig az edző, mert az edzőnek ugye a medencén kívül kell tartózkodnia, pontosan azért is lehessen látni a gyakorlatokat, hogy hogyan kell kivitelezni. Úgyhogy általában itt a keményebb része az ez rával, viszont ami meglepő és érdekes, hogy oké, hogy ezek ilyen különféle vízi edzések vagy vízi aerobikok, de rengetegen tornázzák úgy végig, hogy kijönnek oda a partra, és ott mozogják végig.
1: Tehát nem szégyellősebbek fürdőruhában?
2: Abszolút nem. És tényleg azt látom, hogy mindenki nagyon jó kedve, jó hangulatra végzi a gyakorlatokat, és ami még lényeges...
1: De itt, bocsánat, szabad ne feled, ide túlsúlyjal is ment, tehát hogy odaállnak emberek fürdőruhában?
2: Abszolút, és ami még lényeges, hogy korra is nem való tekintet nélkül mindenki. Tehát egészen szuper. A fiataltól kezdve, a szenior, a szépkorú korosztályig mindenki.
1: Tehát ma már nincs ilyen, hogy szégyen.
2: Én azt gondolom, hogy nem is lehet, hogy jól is csináljuk magát a tevékenységet, mert tényleg mindenkivel így elfeledtetjük arra az időszakra az, hogy ki milyen formában van, mert nyilván ugye nem csak azok jönnek ezekre az edzésekre, akik a lehető legjobb top formájukban vannak, hanem gyakorlatilag mindenki, mert az életmódváltás azt gondolom, hogy mindenki számára egy fontos alapírja lehet, ha nem is a külalak miatt, hanem az egészség megőrzése szempontjából.
1: Te, aki már ennyi ideje csinálod, ugye nem 15 éve, a rócsók vannak, a stand rócsók, hogy minden évben találsz benne magadnak újabb és újabb örömöt, meg szépséget?
2: Őszintén szóval igen, és legfőképpen az, amikor a pozitív visszajelzéseket kapom a strandolóktól, főleg amikor csak azért jönnek le egy strandra, mert tudják, hogy mi ott leszünk és követnek minket, van, aki egyébként egy ilyen szezon alatt több strandra is ellátogat hozzánk, illetve nyilván ugye a sikersztorik, azok is nagyon jól építenek, de mindig igyekszem valami újdonságot is becsempészni a rócsóba. Most például kitaláltam, hogy beteszünk egy, mert mindig teszek ilyen sportvetélkedőket, fekvőtámaszverseny, különféle ilyen sportvetélkedők, beiktatunk. Most például kitaláltam azt, hogy ilyen nagy polifomokat fogunk a medencékbe belerakni, és azon kell végigfutni majd a kedves résztvevőknek időre.
1: A medencén?
2: Aha, a medencén kell végigfutni. Egy olyas, mint egy polifom, úgy képzeld el, csak ugye szélesebb és hosszabb, és azon kell végigfutni a kedves résztvevőknek.
1: De hogy futnak az öregek?
2: Hát még el nem süllyednek. Tehát nagyon gyorsan kell kapkodnod a lábadat, hogy el
1: nem süllyedsz. De lehet ilyet, hogy nem süllyedsz el?
2: Van rá esély.
1: Komolyan? Igen. Te tudsz úgy végig szaladni?
2: Nem, mi azért nehezebben, mert nyilván ott ugye minél nagyobb a testsúlyod, annál függébbnek kell lenned.
1: Jó, most azt hittem, hogy valamit én felejtettem el a fizika törvényeiről.
2: Nem, például a gyerkőcök számára, akik mondjuk ilyen 10-15 kilót, nekik azért könnyebb, mint nekünk végig szaladni rajta, viszont azt gondolom, hogy egy nagyon szuper aktivitás, úgyhogy most ilyenekkel is egy kicsit bővítettük a repertoárt. Ugyanakkor vittünk trambolinos edzéstől kezdve zumba programokat, ugye az ilyen capoeira rabikomat, különféle fitness edzéseket, és most kiegészítettük egyébként az egészet ilyen ingyenes szintfelmérőkkel, egészségügyi szűrésekkel, illetve ingyenes
1: megnesztelés
2: kezelésekkel.
1: Abszolút. De jó, tehát egész napot vagytok egyébként?
2: Egész napot vagyunk, hát úgy, hogy 10 órától körülbelül 5 óráig a strand területén, tehát nagyjából minden strand nyitva van.
1: Komoly munkanap.
2: Igen, és gyakorlatilag mindenki megtalálhatja a számítását, azt gondolom.
1: Ilyenkor nektek van lehetőségetek szintén fürdeni?
2: Nekem nagyon ritkán, mert...
1: Ott egész nap van elfoglaltság.
2: Igen, és szerencsére, mondjuk én örülök is ennek, mert nyilván én dolgozni megyek oda, illetve arra, hogy az embereket a mozgás a biztosam, és szerencsére annyi kérdést kapok, hogy nem jutok el a medencéig ebben a pillanatban, viszont azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, mert ez azt jelenti, hogy akkor van igény arra, hogy én ellátogassak a strandokra, mert vannak kérdések, amiket az emberek egyébként nem tudnak, vagy nem volt lehetőségük eddig feltenni, és ami még szintén szimpatikus, hogy nyilván tőlem kérnek tanácsot, és azért ez egy jó érzés.
1: Jellemzően hölgyek vagy férfiak, vagy vegyesen?
2: Vegyesen, abszolút. Nyilván ugye általában az aerobik órákat többen űzik a hölgyek, viszont itt azt látom, hogy a strandos edzéseknél kb. Ez majdnem, hogy feleződik, fele férfi, fele nő, mert ott a férfiak is sokkal könnyebben valahol beaktivizálódnak. Úgyhogy azt látom, hogy itt sokkal többen, vagy sokkal másabb az arány, mint egy sima aerobik óránál.
1: Annak idején egyébként te vettél részt, amikor még nem voltál edző? Ilyenen? Másnál?
2: Vettem részt, próbáltam ki ilyeneket. Nyilván akkor még ugye 2000 óta vagyok ugye aerobik edző.
1: Divat volt ez akkor?
2: Akkor még annyira nem működtek ezek annyira. Ugye akkor nem voltak szabadtéri fitnessgépparkok, akkor nem volt ennyi aquafitness edzés, csak pár-pár, és teljesen más jellegű, inkább csak ilyen versenyúszodákba üztek hasonló aquafitness bemutatókat. Egyébként tény is való, hogy amikor én annak idején 2000 szeptember 1-én elkezdtem a fitness sulit, akkor decemberben már a sulinak én csináltam a különféle a fitness bemutatóit a akkori tanárnőmmel, Tóth Mónival.
1: Az hamar elindult akkor.
2: Igen, mert egyébként a vízjáróikban van kis, közepes és mélyvízi, és ugye a mélyvízinél használhatod ezeket az úgymond vékony kukacokat, biztos láttad az
1: osztályban,
2: hogy maga a karod alá teszed, és akkor úgy végzed a gyakorlatokat, hogy nem ér le effektíve a lábad, de mi nyilván mi olyan edzéseket tartunk, ahol leér a lábad, és nem kell hozzá különösebb eszközöket használni.
1: És mennyire tud hatékony lenni ez a vízi erőkifejtés?
2: Nagyon hatékony tud lenni egyébként, ugyanúgy, mint akár egy külsős edzés. Természetesen ugye a víznek azért vannak különféle hatásai, amik egyébként nagyon jók lehetnek, főleg azok számára, akik különféle ízületi problémákkal rendelkeznek, vagy sokkal nehezebben tudnak mondjuk egy víz nélküli közegben mozogni. Tehát nekik ez egyébként nagyon szuper lehet. És egyébként most már rengeteg eszköz is van, amit a vízben lehet használni, tehát vízi spinningtől kezdve a különféle súlyzókig, gyakorlatilag mindenféle eszköz lehet egyébként a vízben is nehezítésképpen használni. Viszont tény is való, hogy az ízületeknek nagyon jót tesz, akár mint egy úszás is, tehát az is javasolt, hogy azon, akik ízületi problémával rendelkeznek, mert azért elvetileg jól át tud mozgatni a testet, hogy nem terheld annyira az ízületeket.
1: De úszás tanítást nem válasz?
2: Még nem.
1: Olyan is van, hogy azok, akik járnak hozzád a Riz Leventébe, a programokra elmennek a strandra?
2: Találkoztál velük? Most is voltak, igen.
1: És nagyon más, ugye, a kettő.
2: Nagyon más.
1: Tehát ajánlod is olyanoknak, akik egyébként edzenek valamit a hétköznapokon?
2: Természetesen igen, sőt, mindenféle sportág mellé ajánlom az ilyen jellegű mozgásokat, mert annak is nagyon szuper, aki mondjuk egy teljesen más jellegű mozgást végez, mondjuk gondolok itt, hogy focizik, vagy karatézik, vagy bármi egyéb, mert nagyon szuper kiegészítése lehet ennek az egésznek, és azt gondolom, amikor az ember elmegy egy ilyen strandra, azért egy fél óra, egy óra mozgás szerintem mindenkinek belefér, és még jól is esik.
1: Neked is jól esik egyébként az edzés ugyanúgy?
2: Persze, én imádom ezt csinálni, úgyhogy...
1: De ilyenkor te is tanulsz valamit? Nem tudom, hogy van ez, én sose voltam edző, azért kérdezem.
2: Igazán, amikor egy ilyen rendezvényre elmész, hogy így fellépésen ott vagy, akkor inkább azt tanulod meg, hogy hogyan motiváld az embereket, hogyan tudod rávenni, mert ugye újra és újra egy teljesen új közeggel találkozol.
1: Tehát mindig nulláról kell kezdened?
2: Majdnem mindig, mert ugye nem tudod, hogy ki fogod várni egy adott fellépés alkalmával. Nyilván ugye a Riz Leventébe menjek, akkor tudom, hogy a vendégek 95%-a mondjuk nagyjából ugyanaz. Nyilván őket más is sokkal jobban ismered, de amikor elmész egy fellépésre, akkor végig nem tudod, hogy ki vár ott és milyen edzettségi állapottal rendelkezik, milyen adottságok lesznek, milyen lehetőségek, milyen eszközök. Tehát gyakorlatilag ott egy kicsit mély víz. De én szeretem ezt is egyébként, általában egy 5-6 perc alatt ezt olyan szuperú fel lehet mérni bemelegítés által, hogy kinek milyen a mozgás koordinációja. Igyekszek mindig olyan mozgásprogramot kialakítani, hogy mindenki jól érezze magát, sikerélményhez jusson, mert ugye ez a fontos a pillére. És hogyha ezt az ember meg tudja oldani, akkor azt gondolom, hogy ez jól tud működni.
1: De milyen szép hivatás ez tényleg, ahogy most gondolkodom, hogy mesélsz, motiválni, meg inspirálni a többieket.
2: Abszolút, és egyébként az nagyon jó érzés, amikor jönnek a pozitív visszajelzések, és szerencsére folyamatosan jönnek, és ez azért boldogsággal tölt el, mert ez ugye az azt jelenti, hogy valamit jól csinálsz, mert és nagyon jó érzés, hogy azt csinálod jól, amit szívvel, lélekkel csinálsz, meg én gyakorlatilag azt gondolom, hogy én erre születtem, hogy az embereket így mozgásra biztosan.
1: Na ez a hivatás tudat, ezt nevezik annak. De már annyit beszéltünk most a pozitív visszajelzésekről. Mi van akkor, hogyha valószínűleg van ilyen, de majd te elmondod, hogy tényleg van ilyen, hogy valaki így motivációját elveszi, hogy valami történik vele, és úgy elengedi magát. Tehát láttál már visszafejlődéseket is?
2: Sajnos igen, ezek előfordulnak.
1: És azt te kudarcként éled meg?
2: Nem, hanem próbálom visszaegyengetni a dolgot, mert azt gondolom, az is egy kihívás. És nyilván ugye mi sportmunkkal rendelkezik, nekem ugye fontos, hogy legyenek kihívások is, és hogy ezeket legyőzzük akár közös erővel. És gyakorlatilag azt tapasztalom, hogy ezeket abszolút vissza lehet forgatni, csak tényleg ugye kell hozzá maga az egyén is, meg nyilván én is ahhoz, hogy ezt a motivációt újra fellendítsük, vagy új célokat alakítsunk ki, amivel ezt az egészet szépen újra fel lehet építeni.
1: Talán még erről nem beszélgettünk soha, de most itt eszembe jutott, hogy melyik nehezebb, nem tudom, lehet-e ilyen rangsort állítani. Nulláról elkezdeni valakit rávezetni arra, hogy érdemes sportolni, lásd engem, vagy visszafordítani a rossz irányból. Tehát aki már egyszer átkattan, de aztán valami miatt
2: eltévedett. Őszintén szóval szerintem nulláról könnyebb elkezdeni. Igen? Mert általában, hogyha valaki már abba hajt ezt a dolgot, akkor valami kudarc, vagy valami ilyesmi történt. Az egy kicsit nehezebb, de azt gondolom, hogy ez egyéne válogatja egyébként, de mindenkinek meg lehet találni azt a pontját, amivel úgymond lehet nyomni ezt a gombot, amivel őt újra motiváltá lehet tenni. De nyilván ugye a kihívások azok pontosan előre visznek minket, úgyhogy kellenek is hozzá szerintem. Ugyanakkor egyébként élsportolóknál, meg komolyan sportolóknál is rengetegszer előfordul a túledzettség, vagy bármi egyébből a motiváció egy kicsit alábbhaj, vagy egy verseny nem úgy sikerül, ahogy te azt elképzelted, mert ugye nyilván lehet, hogy egész időszakban tök jól készültél, de azon a napon neked most pont nem az aratott meg, vagy éppen pont olyan állapotban, hogy tényleg a maximumot tudja gyújtani, pedig egész évben erre készültél, és gyakorlatilag akkor újra és újra fel kell állni, és szerintem ettől lesz egy sportoló, igazán jó sportoló.
1: Olyan szép mondatokat használsz, ami tényleg motiválod itt a hallgatókat is közben.
2: Ez a Rockyból volt egyébként.
1: Na jó, de nem.
2: De vagyis.
1: Tök mindegy, hát egy csomóan nem látták azt a filmet, ezt tovább kell vinni. Hídépítés, múlt, jelen, jövő. Azért te a felelősségéről ennek már beszélgettünk korábban, mert van felelősséged benne. De igen, hogy meddig terjed az, ameddig neked a fognod kell, vagy illik a kezét fogni valakinek?
2: Én azt gondolom, hogy ugye az edzőknek az a nehéz, hogy ugye elmondod a taktikákat, ott vagy mellette, segíted, minden egyéb, de hogyha ő abszolút nem fogadja meg a tanácsaidat, akkor sajnos akkor nagyon nehéz elérni azt a célt, amit ő szeretne. Tehát valamilyen szinten ugye az egyénre is szükség van arra, hogy ő befogadó legyen ezzel kapcsolatosan. Mind a táplálkozással, mind a mozgással kapcsolatosan. De gyakorlatilag te hiába írsz egy nagyon szuper étrendet, hiába motiválod nap, mint nap, hogyha ő teljes mértékben elutasító ezzel a dologgal kapcsolatban. De hál' Istennek azt tapasztaljuk, hogy ezeket az akadályokat azért le lehet küzdeni, és hogyha valamilyen szinten az egyén az nyitott erre a úgymond együttműködésre, vagy közös

0: különféle opciók, amikkel ezt át lehet hidalni, de a személyre szabott dolog szerintem mindig az a leghatékonyabb.
1: A strandon is tudtok ilyenekről beszélgetni a roadshow keretén?
0: Igen, és ilyenkor egyébként nagyon sok megkeresés jön ezzel kapcsolatosan, és igen, nem csak táplálkozás meg mozgás szempontjából, hanem vitaminbevétel, edzés választás, tehát az, hogy milyen sportágat válasszunk a gyerkőcünknek, ilyen kérdések is jönnek folyamatosan, tehát rengeteg ilyen, rengeteg motivációs.
1: Tehát akkor ez rendkívül hasznos.
0: Igen.
1: A Strand Roadshow.
0: Egyébként nagyon érdekes, mert tényleg az elején egy kicsit így, úgy, amikor elkezdtem ezt az egészet, akkor így gondolkoztam, hogy mennyire lesznek az emberek aktívak, és azt látom, hogy egyre aktívabbak, sőt, egyre többet kérdeznek, és egyre több edukációra is van szükség egyébként, és azt látom, hogy nyitottak. Viszont ami tény is való, hogy az évek alatt azért látom, hogy rengeteg lehetnek különféle ételérzékenységgel küzdők, rengeteg lehetnek hormonális problémákkal küzdők, gondolok itt a pajzsmirigyre, vagy bármilyen problémákra. Tehát ezek viszont vagy felszaborodtak, vagy csak most kezdtek el jobban odafigyelni rá, de gyakorlatilag rengeteg ilyen megkeresésünk van egyébként a strandon, ami ezzel kapcsolatos.
1: A te közösségi oldalaidon, meg a weboldaladon ott van az összes állomás?
0: Igen, minden állomás is időpont kint van, úgyhogy ha valaki esetleg szeretne eljönni, vagy kedvet kapott arra, hogy egy pár kérdést feltegyen. Egyébként azért is jó, mert ilyenkor gyakorlatilag egész napot vagyok a strand területén, és sokkal egyszerűbb, mint mondjuk egy edzés előtti 5 percben, vagy egy edzés utáni 5 percben beszélgetni. Itt azért több lehetőség van rá, és több mindennel kapcsolatban tudunk egyeztetni. És azért mégiscsak más egy úgymond egy személyes kapcsolat szerintem, mint egy online. Tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy aki célt szeretne érni, az nyugodtan látogasson egy strandra az egyik helyszínre, és keressen fel.
1: Egyébként visszajártok oda is, tehát a Sziget-Szent Miklós, a Ráckeve. Ráckeve, tudom, hogy már régóta.
0: Igen.
1: Az állomások, állandó állomások között van.
0: Abszolút, és most olyan 95%-ban egyébként fix állomásokra megyünk, mert ugye vannak ilyen nagy bevált strandok, ahol már nagyon nagy népszerűségnek övend maga a mi programunk. Aha. Ugye próbálunk oda visszalátogatni, viszont azt látjuk, hogy a vendégkör az végig is folyamatosan változik, mert ugye nyilván ugye nem csak a hadiszoboszló, nem csak a hadiszoboszlója vannak legyen, ezért nem gyakorlatilag.
1: Hát egy csomó pesti, minden,
0: persze, rengeteg. És gyakorlatilag azt látjuk, hogy teljesen vegyes a korosztály. Van, akivel mondjuk a múltkor Váron találkoztunk, aztán utána Ráckevén. Tehát, hogy ez abszolút nem mérvadó, viszont tényleg azt látom, hogy az emberek nyitottak rá, és szeretik ezt a programot.
1: Na, hát akkor ezt kívánom, hogy ez még inkább így legyen, örültem neked most is. Még vagy millió kérdés benne marad, de ezért jó, hogy minél többször jössz, akkor minél inkább bele tudunk a mélyre.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttek.
1: Ennek a fontos missziónak. Canik Balázsral beszélgettem, kövessék, szeressék, és látogassák a programjait. Most épp a strand roadshow-kat. No, Balázstól most elköszönök, önöktől még nem. Jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult

0: Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Giorgiót köszöntöm nagy szeretettel, kedves hallgatóink, akivel még sem az életben, sem az éterben nem találkoztunk, de nagyon örülök, hogy most ez egyszerre megtörténik. Jó, hogy itt vagy. És az is jó, amivel kapcsolatban érkeztél. Bár tudom, hogy sok aktualitást lehetne mellé tenni, mert egy nagyon aktív művész vagy, ahogy én néztem a te működésedet, és jó, hogy tényleg most már tudunk itt az éterben is beszélgetni a hallgatók
2: előtt. Köszönöm a meghívást.
1: Na, de ez a 7. hó 27-e, amivel kapcsolatban érkeztél, az mennyire kihívás? Néked, néktek.
2: Abszolút, abszolút kihívás. Abban az értelemben...
1: És nem a szimfonikus verzió miatt kérdezem feltétlenül.
2: Abban az értelemben nagy a kihívás. Azt hiszem, értettem a kérdésed, hogy nagyon nagy jelentősége van ennek a koncertnek, mert hogy napra pontosan a 40. évfordulója ez a Népstadionos Queen koncertnek, amit megünneplünk, igen, és amit ráadásul még a Brian May is az üzenetében a támogatását nyilvánította ki, és név szerint említette a zenekarunkat is, ami azóta egy olyan dolog, amit bármikor valakinek mesélnem kell, akkor nagyon mosolygok.
1: Meg is tudod mutatni.
2: Meg is tudom mutatni, így van, igen.
1: Szóval ez egy mérföldkő mindenképp.
2: Abszolút, abszolút. Egyáltalán úgy rock történelemben a magyar történelemnek szerintem egyébként egy fontos eseménye volt ez. Tehát innentől kezdve ez a 40 éves évforduló, ez tényleg egy olyan szép kerek dátum, és egy olyan szép koncerttel, egy olyan jó műsorral próbáljuk megünnepelni, hogy ennek igazából, ha félretesszük pont ezt, amit te is félretettél a kérdésben, hogy most ez vajon nehéz-e technikailag, itt ennek igazából tényleg a használhatok ilyen szót, hogy a magasztossága.
1: Hát abszolút.
2: Nem szeretek ilyen nagy szavakat használni, de most mondjuk ezt. Azért ez nem kis dolog.
1: Megmondjuk el a zenekar nevét is, mert
2: megérdemlítek. Én a Crazy Little Queennek az énekese vagyok, és a Szolnoki szimfonikusokkal együtt fogjuk ezt a koncertet játszani, illetve a Lőrinc Judit nevű opera énekesnő lesz az, akivel közösen fogunk egy-két dalban, egy nagyon különleges dalban mindenképpen énekelni.
1: Az egész különleges egyébként az egész koncert, de ha már a technikát említetted, persze az is érdekel. Itt különböző zenészek már az elmúlt hónapokban, években azért időnként, mert azért sok Queen koncert van, valószínűleg a jubileum miatt pont elkezdték csinálgatni ilyen-olyan verziókban, és kérdezem mindig mindenkit, hogy tényleg nehéz?
2: Igen. Igen, vagy hát mondhatjuk azt, hogy sok szempontból egyébként nem, abban az értelemben nem, hogy mivel komplex, összetett, de érdekes és logikus egyébként általában a felépítése, ezért, hogyha sokat hallgatod, akkor eszedbe sem jut, hogy az nem úgy van az a dal, ahogy van, de az benne a megtévesztő, hogy mivel nagyon szépen megírt dalok ezek, ezért nem veszed észre, hogyha ezt neked utána ki kéne elemezni, hogy ott mi történik benne zeneileg, hogy egyébként ez nem olyan egyszerű, mint amikor tudod, egy csomó dal, olyan 4 akkord megy körbe-körbe, amivel nincsen semmi baj, de hát ugye azt sokan meg tudjuk írni, azokat a dalokat. Ők ezeket a dalokat úgy írták meg, hogy tele vannak izgalmakkal, amiket azért el is kell tudni játszani, meg is kell tudni eljátszni.
1: Hát, és én pont a minap kapcsolgattam a tévét, nem nagyon szoktam tévét nézni, most olyan helyen voltam, hogy mégis, és ugye pont a film ment, a Bohém Rapszódia, és ha valaki csak azt látta, hogy ezek mennyi ideig dolgoztak egy-egy lemezen, ami kifortak a dalok, meg a legapróbb zörejt is.
2: Arról nem is beszélve, hogy még egy olyan időben dolgoztak, amikor nem még volt digitális, szalag volt, szalag volt, nem volt autotune, nem volt még egy csomó dolog kikövezve, ami ma már gyakorlatilag egy úgynevezett prezet, egy valamilyen programban, és akkor már ott van rajta az a vízhang, az a bármilyen effekt, az akármi ide-oda tologatva, hanem ott azért ez tényleg gyakorlatilag kikövezték az utat valami olyannak, amit egyébként nem is nagyon csinált utánuk. Aha. Sok mindenki.
1: Na, hadd még egy icipicit, ha már egy énekesül velem szemben, hogy oké, hogy autó tyúm meg, mit tudom én, már az AI is énekel, ahogy szeretnék beállítani, olyan is, tehát szerintem ember nincs, aki ezt ne ismerné föl, hogy ez AI, de tényleg a Freddy dalokat elénekelni neked, akinek van hozzá adottsága, tehetsége. És mi nem vagyunk énekesek a hallgatókkal együtt, ezért kérdezem, hogy hogy van ez nálad, hogy felébredsz és bármikor ki tudod énekelni, vagy azért ezzel melóban?
2: A szövegeket bármikor tudom fejből. Az éneklése, azt szoktam, nehéz. Tehát amit egy énekes felvállalhat magára feladatot, na kvint énekelni az legalábbis az én adottságaim. Lehet, hogy van, akinek ez nálam sokkal könnyebben menne. Én nekem van azért benne küzdelem. Mindig azt szoktam mondani, hogyha valaki kérdezi, hogy milyen elénekelni, olyan, mint egy maratonon lefutni pár sprintet. Tehát, hogy egyrészt...
1: Amire szintén edzeni kell.
2: Így van. Tehát, hogy az egész, a dalok végig általában magasan vannak, technikailag igényesek, tehát, hogy nagy odafigyelést igényelnek, és még ráadásul azokon belül is van egy-két kiugró nehézség, amiket a Freddie Mercury élőben vagy helyettesített az élő verziókban ugyanolyan jó, csak még nem annyira nehéz, de energiában ugyanolyan magas szintű dologgal, vagy egyébként nagyon sokszor ő is olyan dolgokat énekelt ki, akár még koncerten is, hogy az embernek így az álla leesik, hogy ezt hogy csinálja, úgyhogy már előtte énekelt 10 másik dalt.
1: Ti, akik eleve Queennel foglalkoztok, néztek a kollégákkal mindenfajta régi koncertet?
2: Abszolút.
1: Tehát a magyart azt megnéztétek többször, ha már 40. évforduló?
2: Nagyon sokszor, sőt a magyar koncert előtt már volt olyan is, hogy amikor először volt felújítva, talán 4K-ban, akkor amikor ezt bemutatták moziban, még olyan szerencsések voltunk, hogy minket kértek fel rá, hogy menjünk el a moziba, és előtte mi játszunk egy picit élőben. Tehát még ilyen is volt, tehát még egy pici közünk is volt a magyarországi újra bemutatásához.
1: Hú, de azért az nagy bátorság, nem? Hogy a Queen...
2: A legnagyobb bátorság
1: benne
2: az, hogy...
1: előtt...
2: A legnagyobb... Nem vagyunk se olyan szépek, se olyan nagy színpadunk nem volt ott. Persze, ilyenkor mindig az ember próbálja az összehasonlítást elkerülni, ilyenkor ez elkerülhetetlen, de mindenki tudta, hogy mi oda most nem azért jöttünk, hogy megmutassuk, hogy mi jobban, vagy akár csak ugyanúgy tudjuk-e, hanem...
1: Ez kell az intelligenciája a közönségnek.
2: Hál' Istennek a Queen rajongók intelligensek.
1: Oké. És a Queen rajongók elfogadják a tribute, így mondják zenekarokat?
2: Igen, így mondják. Nézd, van, aki nem, van, aki egyszerűen csak úgy van vele, hogy ő meghallgatja a már létező felvételeket, és ezzel a világon semmi baj nincsen, de hála a jó Istennek rengeteg olyan ember van, akinek igénye van arra, hogy élőben hallja ezeket a dalokat. A Queen jelen pillanatban egyébként nem turnézik, de amikor turnézik, akkor is mondjuk egy évtizedben eljön mondjuk Magyarországra jó esetben egyszer egy ilyen méretű zenekar. Tehát mi egy olyan dolgot csinálunk, hogy elhozzuk ezeket a dalokat élőben, ami, hogyha valaki szeretne ilyen dolgot átélni, akkor ez szeretni terfi. Fog minket kis szerencsével, hogyha nem rontjuk el a dalokat.
1: Mi olyan is van, hogy elrontják?
2: Nem, úgy értem, hogyha neki
1: ja,
2: nem
1: világos,
2: tehát, hogy valamiért nem tetszik, de hál' Istennek az esetek 99,9%-ában nagyon pozitívak a visszajelzések.
1: Okay. Örülök neki. Na, hát aki szeretne benneteket látni, az biztos, hogy 7. hó 27-én a Budai Várban ezt megteheti, 40 év után. Azt mondta napra pontosan. Akkor ott életre kell a legenda. Az Oroszlános udvarban lesz.
2: Így van.
1: Egyébként.
2: Felvisszük a várba a királynőt.
1: Helyes, ahova való egyébként. Mennyivel kell nektek többet készülni egy ilyen koncertre, mint egy átlagos koncertetekre?
2: Többet kell készülni valamivel, mindenképpen ilyenkor össze kell próbálni
1: Szolnokon
2: a dalokat.
1: Vagytok, vagy hol
2: ilyenkor fogadtok? Lemegyünk Szolnokra, igen, nekik van az Agora nevű nagyon szép épületük, ahol van egy óriási, nagyon jó akusztikai tulajdonságokkal rendelkező próbatermük, és ott szépen átnézzük a dalokat, különösen azokra a elemekre koncentrálva, amik bonyolultabbak, akár vagy a mi részünkről, vagy a szimfonikus zenekar részéről, megnézzük azokat a dolgokat, hogy mikor kinek kire kell figyelnie, mert ugye van egy fantasztikus karmesterünk, a Balogh Sándor, akire mindenki figyel, de nagyon sokszor nekünk ez tök meglepő volt, hogy van olyan, hogy a Sándor figyel rám, ami hát megtisztelő, és egy kicsit olyan, kicsit az embert úgy szinte megijeszti, hogy egy karmester azt figyeli, hogy na majd én megszólalok-e, és hogy amikor én megszólalok, ő felemeli a pálcáját, és 40 másik ember tovább zenél. Nagyon érdekes.
1: Hát jó, hogy ezt mondod, mert pont ezt akartam kérdezni, hogy például neked kell ráfigyelni.
2: Abszolút. Abszolút. Nem is könnyű. Egyébként nagyon más, hogy jelzik a klasszikus zenészek az időt. Nekem mindig koncentrálás azt megérteni, amikor ő a pálcájával vagy a kezével mutatja a tempót, hogy hol van az egy. Ez egy dobbal nagyon egyszerű, ott az ember nagyon egyszerűen hallja, tehát ez egy tanulandó folyamat, és hát mi, mint rockzenészek, ugye az egész zenekar, mi nem ebbe a világba szocializálódtunk. Tök jó kis kihívás egyébként, meg tök érdekes ilyenekkel is találkozni, ilyen dolgokkal.
1: Az a fegyelem, azt gondolom, meg volt bennetek eddig is.
2: Nagyon, most nagyon fegyelmezettek vagyunk, igen, abszolút mindig előtte vigyázban állunk koncert előtt.
1: És az összes?
2: Nézd, lazább az, amikor az ember csak egyedül öten játszunk, azért az ott több improvizálásra van lehetőség, de hála a jó Istennek, egyébként azért itt is úgy van megszerkesztve a műsor, hogy vannak pontok, ahol kapunk egy pici szabad kezet, hogy itt lehet egy picit hosszabb, vagy egy picit rövidebb, amit mi csinálunk, és azt mi jelezzük, hogy na most ért véget, és akkor folytatódik a következő része a dalnak, tehát azért nem egy ilyen nagyon, nem 100%-ig egy ilyen robotikus minden pillanatról pillanatra egész pontosan megvan írva jellegű dolog történik, egy pici spontaneitás is bele tud férni, de azért hála jó Istennek minden pillanat nagyon jól megvan írva.
1: Hát gyakorlatilag azért ez egy más dimenzió, nem? Amikor egy nagy szimfonikus zenekar van a hátatok mögött.
2: Abszolút, abszolút. Tehát egyrészt,
1: ez nem egy átlagos dolog.
2: Nem, tehát az ember nem is él meg ilyet, tehát hogy gyakran, tehát én nekem előtte, most harmadik éve csináljuk ezt a műsort, igen, most hoztuk el végre Budapestre, és most lesz a legnagyobb, legfontosabb koncert, amit ilyen formában csinálunk, de tehát amikor már először csináltuk, az az élmény, pláne mondom egy ilyen alantas rockzenésznek, mint amilyen akár én vagyok.
1: Na, azért alantoshoz magad. Hát egy olyan rendezvény, aminek a fővédnöke a Hegedűs László, aki ugye elhozta gyakorlatilag a 86-ban a Quint Magyarországra. Akkor akármi ez nem adja a nevét.
2: Akkor hívjuk Lazának, okay. Vagy nem. Tehát, hogy nem abban a magasztos környezetben szocializálódtam. Tehát amikor ott mögött, tehát hogy ott állsz a színpadon, amikor egy szimfonikus zenekar, mondjuk egyszerre mindenki meghúz egy hangot a hegedűkön, a csellókon, a fúvós hangszereken, annak olyan nem gondolnád egyébként, hogy annak milyen ereje van, és milyen hangereje is tud lenni, ahogy ott állsz körülötte. Tehát az úgy körülvesz, és hála Istennek egyébként nagyon szuper hangosító gárda dolgozik ezen az egészen, tehát azért ezt a közönség is át tudja élni, hogy amikor ott egyszer csak úgy megszólal egyszerre mindenki, annak fú,
1: az van ereje, az nem is akármilyen ereje. Na, egy-két kulisszatitkot, Giorgio, árulj el. Itt már számtalanszor a hallgatók megbizonyosodhattak róla, hogy van egy mániám, hogy az intro után, ha van intro, igen, akkor mi az első dal egy koncerten? Nekem mindig ez a fő.
2: Amennyiben kérdés. Nem variálunk most a
1: idő előtt,
2: mert még lehet, hogy tehát lesz egy kis változtat. Változhat a set, picit mindig szokott változni egy-két dalban, vagy a sorrendben, vagy az, hogy az egyik kimarad, helyette másik
1: és
2: bekerül.
1: És ehhez ennyi ember tud alkalmazkodni?
2: Tehát van egy fix műsor, tehát van egy, hogy hány dal az, amit meg ne kérdez, mert nem számoltam meg, hogy pontosan mennyi, de van egy jó hosszú műsornyira elég dal, ami kész van, és ebből néha pont azért, hogy azért ne túl hosszú legyen a műsor, egy-egy dal kimarad, és akkor azt tudjuk eldönteni, hogy na most melyik marad ki ilyen értelemben. Ezért úgy van, amikor van, ami kimarad, van, ami viszont akkor máskor bent van. Ha nem változik ahhoz képest, ami mostanában szokott lenni, akkor valószínűleg a Play the Game lesz az első dal, de ezt még nem ígérem biztosra.
1: Az összes sorlemeznek a dalai ott vannak a fejedben?
2: Sok, sok dal van ott a fejemben, és ráadásul mi a zenekarral, a Crazy Little Queen-nel sok dalhoz hozzányúlunk. Volt most nemrég olyan, hogy a Kind of Magic albumot eljátszottuk majdnem az elejétől a végéig. Ami egyébként pont egy nehéz, ugye annak van a 40. évforduló, igen, hiszen ez annak a turnéja volt a Népstadionos, igen, állomás is, a Magic turné volt ez. Volt olyan is, nem is olyan rég, amikor eljátszottuk az Innuendo, uh-huh, albumnak rengeteg dalát, ami megint csak nem egy egyszerű album, de van rajta csomó ilyen, hívjuk csemegének, érdekességnek, ami talán ma már kevésbé ismert Queen dal, pedig nagyon szuperek. És egyébként nem biztos, hogy elsőre megmondanád mindegyikről, hogy Queen dal, uh-huh, mert hogy ugye nagyon sokféle, igen, zenét csináltak.
1: Utaztak mindenfajta műfajban. Aztán az is, ahogy most beleástam magam, én olvastam a Freddie könyvet, a Queen könyvet, többet is belülük, hogy azért az adott korabeli sajtő nem bánt velük kesztyűs kézzel.
2: Nézd,
1: tehát kifejezetten savazták az albumokat is.
2: Tehát a kritikusok azok mindig abban az időben ugye nagyon nagy szavuk volt. Ez nem, uh-huh, azt hiszem, ez ma már talán eltűnt.
1: Semmi, hát
2: ez ma már talán sincsen eltűnt, de akkor még ezt nagyon komolyan vették magukat a kritikusok, és sokan a kritikusokat is komolyan vették. Ennek ellenére azért látszik, hogy utólag mindenki, aki ért a zenéhez, az pozitívan nyilatkozik a Queenről. Mm. Tehát lehet, hogy valaki okosat akart mondani, akkor vagy direkt. Hát mivel tudsz nagyot mondani, azzal tudsz nagyot mondani, hogyha azt mondod, ami tetszik mindenkinek, hogy az nem jó. Aha. Az nem jó.
1: Jogos, oké. Okay. Neked a legtöbb lemez egyébként tetszik?
2: Abszolút. Nincs rossz lemeze a Queennek.
1: Tényleg?
2: Van egy olyan lemeze a Queennek, amit sokan a nagyon hardcore Queen rajongók nem szeretnek annyira, mert túl sok benne az elektronikus hangzás.
1: Melyik ez?
2: Ez a Hot Space.
1: Aha.
2: De én azt is nagyon szeretem, aha, én azt az albumot is imádom.
1: Az is egy korszak volt, meg egy időszak,
2: abszolút,
1: akkor éppen ez volt a
2: vannak Queen rajongók, és őket is tökre megértem, akik kifejezetten a korai dolgokat, uh-huh, szeretik, azt az ilyen igazán nyers, rockos, 70-es évekbeli soundot, amit én is imádok egyébként, meg azt a tényleg azt a nagy, grandiózus képi világú dolgot, amit eleinte csinált a Queen, amit végig csinált, de néha kicsit csináltak ilyen popposabb, uh-huh, de az sem egyszerű dolgokat csinált, de soundban is, meg tartalomban is volt, amikor vannak olyan dalok, amik csak egyszerűen arról szólnak, hogy bulizzunk, vagy tetszel.
1: Jó, okay,
2: és
1: okay,
2: és én ezeket a dalokat is nagyon, aha, szeretem.
1: De nektek mennyire kell egy ilyen koncertet, főleg most ezt a Queen Symphonic 40, ugye ez a címe, egy mondjuk egy greatest hitsnek, vagy egy best ofnak megszervezni?
2: Nézd, a helyzet az, hogy valamennyire az, hiszen azért az ember azt szeretné, hogy minél több olyan dalt el tudjál játszani, amit az emberek ismernek, uh-huh, és szeretnek.
1: És énekelhetnek is vele.
2: És akár ráadásul, abszolút, vannak benne ettől függetlenül nagyon nagy különlegességek, ami, na most azért nehéz ez, mert hogy nekem minden top sláger a Queen-től, de tudom, hogy vannak közte olyanok, amire én azt hiszem, játszunk olyan dolgokat, hogy na hát az a világ legnagyobb dal, aztán a legjobb barátai mondják, hogy azt egyébként miért játszátok mindig? Aha. Azt nem is ismertem azt a dalt, azt csak tőletek hallottam. Ez még nem a szimfonikus koncert. A szimfonikus koncertnek a repertoáriában az az érdekes, hogy tulajdonképpen lehet, hogy rámondhatod, hogy top 40, az, ja nem a, igen, 40 évet mondtad, de hogy top sláger,
1: hát stb.
2: De hogy pont ez a nagyon különleges a Queenben, és szerintem két-három olyan zenekar vagy előadó van a világon, aki ezt elmondhatja magáról, hogy meg tudsz egy koncertet, egy egész koncertet meg tudsz tölteni slágerekkel. Uh-huh. Azért az nagyon durva.
1: Így van. Nem is nagyon tudnék más mondani, egyébként nagyon. Mármint ebből a merítésből. Lőrinc Juditról még egy icipicit, uh-huh, beszéljünk, ugye ő a vendége ennek a produkciónak most?
2: Igen, ő az állandó vendége, okay, ennek a produkciónak, de ugye azért vendége, hiszen van egy nagyon különleges dal, ami nélküle nem működhetne. Eredetileg ezért csatlakozott a produkcióhoz, hogy ezt a dalt elénekelhesse, aztán éreztük, hogy egy dal nem elég vele, ezért még ezen kívül lesz legalább egy vagy kettő dal, amiben mostanáig mindig csatlakozott, és akkor valószínűleg most is fog csatlakozni, de hát ugye egy olyan igazán nagyon-nagyon fontos dal van, ami talán az egyik legizgalmasabb dolog, amit mi egyedül nem is tudnánk játszani, sőt, ugye az nem is rockzenekarra van hangszerelve az a dal, ez a Barcelona természetesen.
1: Gondolta. De akkor most mennyi lesz a Judittal, ami közös az ezt?
2: Ez mindenképpen, és az Innuendo az a dal, aminek szintén van egy ilyen nagy grandiózussága, amiben eredetileg nincs operaénekesnő hang, de ezt a karmesterrel, a Balog Sándorral és a Judittal együtt kitaláltuk, hogy hova tudna ő becsatlakozni, és nagyon szuper, illetve azért még a végén segít nekem ott azért a We Are the Champions-ben is majd valószínűleg. Ha meggyőzöm róla, vagy most is csinálja, mint máskor is.
1: Sok próba van?
2: Mit értünk sok alatt?
1: Kell most minden héten találkoznotok? Emiatt?
2: Minden héten nem is tudnánk, mert egyszerűen egy a szolnoki szimfonikusok is folyamatosan koncerteznek mi is, de ilyenkor előtte a levő hetekben viszont folyamatosan mennek a próbák. Meg hát azért sokat játszuk a dalokat, a legjobb próba egyébként a koncert.
1: A koncert, oké, azt gondoltam. Én meg kívánom is, hogy legyen sok koncert.
2: Köszönjük.
1: Nektek ezért éri meg ezt az egész nagyon szép, bár tudom, nem könnyű hivatást.
2: Ne hasonlítsuk a bányászáshoz, olyan bármihez, szóval maradjunk a nagyon szépben.
1: No, akkor most van az a lélektani pont a végén, hogy mondd el kérlek az összes elérhetőséget. Közösségi oldalakon?
2: Közösségi oldalakon. A Facebookon fent vagyunk, van saját weboldala a zenekarnak, ez mondd a crazyqueen.hu. Fenn vagyunk az Instagramon. Képzeld el, nemrég megtudtam, hogy már fenn vagyunk a TikTokon is állítólag, szóval ott is meg lehet a Crazy Little Queen találni, illetve ugyanezt mondanám, azt nem tudom, hogy ők fenn vannak-e a TikTokon, de a szolnoki szimfonikusokat is érdemes követni, mert nekik rengeteg, ha csak ehhez hasonló műsort akarnak hallani a kedves hallgatók, mert ugye ők sok ilyen úgynevezett crossover műsorban játszanak, ahol pop vagy a rock zene és a klasszikus zenének ez az ötvözése történik, de játszanak rengeteg nagyon jó klasszikus komoly zenét is, tehát őket is érdemes követni. Nem tudom, hol lehet tehát még
1: Crazy
2: minket
1: Little
2: követni.
1: Crazy Little Queen, ezt kell beütni.
2: Crazy Little Queen, ez a zenekar neve, Queen Symphonic.
1: Csak a weboldalt még egyszer.
2: A weboldal az crazyqueen.hu.
1: Oké, akkor jól értettem, a Little onnan hiányzik.
2: Az hát, hogy ne legyen olyan hosszú, amit be kell írni. De ha beírod a Little-t a Google-be, mindent kiad, a Facebookot, az Instagramot, a Iviven már nem vagyunk fenn, sajnos.
1: Kedves hallgatóink, azt a sok-sok energiát, amit beletesznek Giorgioék, akkor még egyszer mondom, ebbe a nem könnyű hivatásba, azt a figyelmükkel viszonozzák, az a legtöbb, és akkor találkozunk 7.-27. július 27 a Budai Vároroszlános udvarában.
2: Várunk mindenkit.
1: Örültem
2: nagyon.
1: Neked.
2: Én is nagyon örültem.
1: Vigyázz magadra.
2: Köszönöm.
1: Köszönöm szépen. Giorgioval beszélgettem, kedves hallgatóink. Crazy Little Queen, őket keressék minden egyes közösségi oldal, meg ahol csak lehet őket. És Giorgiótól most elköszönök, önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még vissza fogok térni.
0: Ez a Slágerkult. Ugye

0: hozzám.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Sonic Balázsnak és Giorgionak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Budapestre érkezhet tárgyalni az ukrán elnök, segítséget kér a nagymeleg miatt az országos vérellátó szolgálat. Július 16-án búcsúztatják Szilágyi Tibor színészrendezőt. Molnár Róbert vagyok. Budapesten is találkozhat az ukrán elnök és a magyar miniszterelnök. Rövid megbeszélést folytatott Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter miniszterelnök. A két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve beszélt újságíróknak. Magyar Péter kijelentette, hogy a magyar kormány álláspontja egyértelmű. A háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Ukrajnának joga van megvédeni területi integritását, hozzátette. Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat Ukrajnába. A miniszterelnök a Facebookon később közzétett videójában arról számolt be, az ukrán elnökkel folytatott rövid megbeszélése során arról állapodtak meg, hogy találkozójukra vagy Budapesten vagy Kijevben kerül majd sor, és utána elmennek együtt Kárpátaljára, Beregszászra. Két ellenzéki politikus az alapvető jogok biztosához fordul, annak vizsgálatát kérve, hogy a budapesti parkoló automaták leszerelése jogsértő-e. A vezes.hu azt írta, a két politikus arra kéri a döntéshozókat, hogy vizsgálják felül a vonatkozó döntést, és őrizzék meg a budapesti parkoló automatákat. Azzal érvelnek, hogy nem mindenkinek áll rendelkezésére mobil eszköz, és különösen az idősebb korosztály a digitális eszközöket nem használók, vagy azok kerülhetnek hátrányba az intézkedés miatt, akik nem is rendelkeznek okostelefonnal. Felvetették, ha az okostelefon esetleg lemerül, hogyan lehet parkolni, illetve a külföldieknek, a Budapestre érkező turistáknak is nehézséget okozhat a parkolási díj kifizetése. Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A két szervezet azt közölte, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. A www.ovs.hu/időfoglalás, valamint a véradás.hu oldalakon a budapesti időpontokat, helyszíneket is megtalálják. 23 éves mélypontra süllyedt a tatai Öregtó vízszintje a tartós aszály és csapadék hiány miatt, írja a Kemma. A tó vízállása jelenleg 171 cm-en stagnál, de a szakemberek szerint a visszatérő kánikula és az erős párolgás újabb csökkenést hozhat. A helyzet miatt le kellett állítani a szomszédos Cseketó vízpótlását is, mert az Öregtó elsőbséget élvez, amíg el nem éri a biztonságos működéséhez szükséges szintet. A szakemberek szerint érdemi javulást csak a több napig tartó egyenletes esőzés hozhat el az által ér vízgyűjtő területén. Július 16-án 14 órakor búcsúztatják Szilágyi Tibor Kossuth és Jászai Mari díjas színművészt a Farkasréti temető ravatalozójában, közölte a művész családja. A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja 2026. július 2-án 83 éves korában hunyt el. Szilágyi Tibor 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Több mint 150 színházi szerepet játszhatott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Az északi északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

0: Ez a Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja a terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-ig látható egy fantasztikus kiállítás, Tulipán és Zsája, kertek, korok, népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul. Ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszava a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszonya a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok Háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-ig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Nálunk a legnehezebb bírósághoz fordulni a szegényeknek, már a hív késéseit is valós időben követhetjük. Nevet kapnak az idén 40 éves Hungaroring kanyarjai. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Magyarországon a legnehezebb bírósághoz fordulniuk a szegényeknek az Európai Unióban. Helyzetük javítása érdekében az igazságügyi miniszterhez fordult az Amnesty International Magyarország, közölte a jogvédő szervezet legújabb kutatásuk eredménye alapján. Pont azok nem jutnak ingyenes állami jogi segítséghez Magyarországon, akiknek a legnagyobb szüksége lenne rá, áll a közleményben. A jogvédő szervezet legújabb kutatása bemutatja, az ingyenes jogi segítségnyújtás jelenlegi rendszere hogyan növeli a leginkább rászorulók kiszolgáltatottságát, miközben relatíve kevés pénzből, némi odafigyeléssel könnyen fel lehetne számolni a tömeges jogsértést, írták. Már a hív késéseit is nyomon követhetjük. A MÁV Plus alkalmazásban már elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Kiemelte, folytatják a Lázár János által betiltott vasúti információk újbóli nyilvánossá tételét és az utastájékoztatás fejlesztését. Hangsúlyozta, a MÁV Plus applikáció új verziója jelentős előrelépést hoz a valós idejű utastájékoztatásban, ugyanis már itt is elérhetők a vonatinfó adatai, a menetrend főre kattintva valós időben követhetők a vonatok, a hívek és a tram-train járatok. Régiós nézetben pedig már a helyközi autóbuszok is megjelennek, a menetrendtől való eltéréseikkel együtt. Ismét hagyományos és kortárs japán kultúrát bemutató manga nappal várja az érdeklődőket július 25-én a Néprajzi Múzeum, közölte az intézmény. A közleményben kiemelték, a második alkalommal megvalósuló egésznapos programsorozata Manga Hokusai Manga című kiállításhoz kapcsolódva várja az érdeklődőket. A szervezők tájékoztatása szerint a tavaszi nagy érdeklődés mellett megrendezett esemény folytatásaként a látogatók ezúttal is előadásokon, kurátori tárlatvezetéseken és beszélgetéseken ismerhetik meg a több mint 200 éves hokusai örökség és a kortárs japán képregények, mangák kapcsolatát, valamint a japán vizuális kultúra sajátosságait. A Forma 1-es magyar nagydíj pénteki napján nevet kapnak az idén 40 éves Hungaroring kanyarjai. Jelentette be Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója. A július 24-e és 26-a közötti magyarúdi verseny hétvégét felvezető szerdai budapesti sajtótájékoztatón a sportvezető kiemelte. A tavalyihoz hasonlóan idén is sok szurkolói aktivitással készülnek a fővárosban. A Hősök terén ismét lesz F1-es installáció. A Dunán mostantól a futamig folyamatosan jár egy Hungaroring dizájnú utasszállító hajó, amelyre programokat is szerveznek. Felavatják a felújított főépületet, elfoglalják a világszínvonalú versenyirányítási központot, és a Media Center is beköltözik a végleges helyére. Építési munkálatok miatt szerdától várhatóan augusztus 9-éig nem hajt be a közvágó híd végállomásra a 2-es és a 24-es villamos, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A változásokra a Soroksári út MÁV híd építési munkái miatt van szükség. A villamosok ebben az időszakban csak a Rákóczi híd alatt kialakított ideiglenes megállóhelyig közlekednek. A BKK azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről és a megállóhely változásairól. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Az északi északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vált

0: hiszem, amíg élek, minden az megvesz. Meg kell a szél megszakadni.
1: A legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
2: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
1: Hallgatóink szerint is.
3: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeumban rengeteg állandó kiállítás és különleges kiállítás várja önöket, amelyeket bármikor megnézhetnek. Például a Klasszikus Ókor című kiállításon az antik gyűjtemény egy klasszikus antik hagyomány bemutatásán alapul. Középpontjában a görög, az etrux és a római kultúra áll, tágabban pedig a földközi tenger medencéje, a Mediterráneum, amelynek ókori világát három részben, három különböző szempontból közelítették meg. Ott van Hellász, Itália és Róma, az európai művészet három ókori útja. Ebben a teremben a klasszikus ókor három legfontosabb művészeti hagyománya elevenedik meg. Bár az ókor jelentős részében nem létezett önálló fogalom a művészetre, a kiállított darabok legtöbbje pedig eredetileg használati tárgy volt, a későbbi korok művészeti alkotásaként tekintettek rájuk, állandó párbeszédet folytattak az antikvitással, akkor is, ha tökéletesnek tartották, és akkor is, ha elavult hagyománynak. Aztán ott a Kultúrák Uniója, az ókori Mediterráneum. Ebben a részben az ókori Mediterráneum kultúráinak néhány jellemző vonását mutatják be földrajzi, történet és tematikus szempontok szerint, valamint áttekintést adnak két fontos műfaj, a görög figurális vázafestészet és a római portréművészet történéseiről. Aztán három istenhez kapcsolódó fogalmak a mai emberek életét is elemi módon meghatározzák, Eros, Dionysus és Thanatos. Az ott látható tárgyak a klasszikus ókori kultúra olyan elemeit vonultatják fel, amelynek a mai élő emberek számára is érvényes mondani valót hordoznak, és az antik gyűjtemény kiállítás más múzeumokból kölcsön kapott műtárgyakkal is gazdagodott egyebek közt. Az antik minták továbbélését pedig az ókori tárgyak között itt-ott felbukkanó hamisítványok is tanúsítják. A kiállítás mindezekkel együtt inkább böngészésre, mint sem végig olvasásra szánják maguk az alkotók. Irány tehát, kedves hallgatóink, a Szépművészeti Múzeum és a Klasszikus Ókor című fantasztikus állandó kiállítás.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. Sokan halnak meg az intenzív hőhullámok miatt. Bővítik a kerékpárszállítási lehetőséget az autóbuszokon. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. A kormány a jövő hétre is kezdeményezte a parlament összehívását. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint rendkívüli ülés összehívásáról szóló kezdeményezése szerdán került fel a parlamenti honlapra. A dokumentumban a miniszter a rendkívüli ülés időpontjának július 13-14-ét javasolja. A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását kezdeményezi. Tárgyalják az egyes adótörvények módosításáról szóló előterjesztést, valamint az alaptörvény 17. módosítását is. Nem a legforróbb megyékben a legnagyobb a többlethalálozás. Annak mértékét a helyi tényezők, így az egészségügyi ellátás, a lakáskörülmények és a felkészültség is jelentősen befolyásolják, ami fontos szempont lehet a közegészségügyi felkészülésben, derül ki az Eötvös Loránd Tudományegyetem elemzéséből. Szabó Péter és Pongrácz Rita kutatók az elmúlt 11 év adatai alapján vizsgálták meg, hogy mely megyéket sújtották leginkább a hőhullámok, és hol jártak a legnagyobb többlethalálozással. A kutatók kiemelték, a hőhullámok sokkal hosszabbak, intenzívebbek és gyakoribbak, mint néhány évtizede. Az intenzív hőhullámok Tolna megyében 35, Baranyában 28, Jász-Nagykun-Szolnokban 26, Bács-Kiskunban 25, Budapesten és Békésben pedig mintegy 24%-os többlethalálozást eredményeztek. Kevesen tudják, hogy a rágógumik többsége műanyag alapú anyagokból készül. A rágás során ezekből mikroműanyag részecskék válhatnak le, amelyek a nyállal együtt az emésztőrendszerbe jutnak, mondta a Sláger FM-nek Pilding Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója.
3: Amikor megkapunk egy rágót, akkor ugye elsőlegesen a nyálba oldódnak ezek a mikroműanyag részecskék, méghozzá az elején nagyon-nagyon gyorsan, amit természetesen ugye a nyállal együtt lenyelünk. Mivel az emésztőenzimeink ezekkel semmit nem tudnak kezdeni, ezért sértetlenül jutnak el a vérrendszerbe, és ott ugye miután igen-igen aprók, ezért nagyon könnyen át tudnak jutni például a vérkeringésbe. Vértesztekkel vizsgálták utána a vérmikroműanyag tartalmát, és azt találták, hogy ez bizony megemelkedik rágózás után. Ne pánikoljunk, de azért ne is fogyasszunk minden nap rágógumit, és hát lehet, hogy később megjelennek újra azok a fajta rágógumik, amik korábban oly természetesek voltak. És ha hagyományos növényi gyantákból és hasonlókból készülnek.
2: Bár jelenleg nem bizonyított, hogy a rágózás egészségügyi kockázatot jelentene, a szakértő szerint mégis fontos.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: Július 16-ától pedig a 117-es, 121-es, 183-as, 185-ös, 193-E és 217-es autóbuszvonalon is lehetőség nyílik erre, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közlemény szerint egy járműben egyszerre egy kerékpár szállítható, amelyet az utazás idejére a kijelölt helyen biztonságosan rögzíteni kell. A kerékpár számára kijelölt terület a babakocsival vagy kerekesszékkel közlekedő utasok által is használt tér, ezért a kerékpáros utasoktól a BKK fokozott figyelmességet és együttműködést kér. Ma is sok napsütés várható, amelyek csak rövid időre zavarhatnak meg komoly felhők. Az északnyugati szél többfelé élénk erős lesz. Napközben 24-30 fok között alakul.

0: Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt mind.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel. Új

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Budapestre érkezhet tárgyalni az ukrán elnök, segítséget kér a nagymeleg miatt az országos vérellátó szolgálat. Július 16-án búcsúztatják Szilágyi Tibor színész rendezőt. Molnár Róbert vagyok. Budapesten is találkozhat az ukrán elnök és a magyar miniszterelnök. Rövid megbeszélést folytatott Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter miniszterelnök. A két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve beszélt újságíróknak. Magyar Péter kijelentette, hogy a magyar kormány álláspontja egyértelmű. A háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Ukrajnának joga van megvédeni területi integritását, hozzátette. Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat Ukrajnába. A miniszterelnök a Facebookon később közzétett videójában arról számolt be, az ukrán elnökkel folytatott rövid megbeszélése során arról állapodtak meg, hogy találkozójukra vagy Budapesten vagy Kijevben kerül majd sor, és utána elmennek együtt Kárpátaljára, Beregszászra. Két ellenzéki politikus az alapvető jogok biztosához fordul annak vizsgálatát kérve, hogy a budapesti parkolóautomaták leszerelése jogsértő-e. A vezes.hu azt írta, a két politikus arra kéri a döntéshozókat, hogy vizsgálják felül a vonatkozó döntést, és őrizzék meg a budapesti parkolóautomatákat. Azzal érvelnek, hogy nem mindenkinek áll rendelkezésére mobil eszköz, és különösen az idősebb korosztály a digitális eszközöket nem használók, vagy azok kerülhetnek hátrányba az intézkedés miatt, akik nem is rendelkeznek okostelefonnal. Felvetették, ha az okostelefon esetleg lemerül, hogyan lehet parkolni, illetve a külföldieknek, a Budapestre érkező turistáknak is nehézséget okozhat a parkolási díj kifizetése. Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A két szervezet azt közölte, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. A www.ovs.hu/időfoglalás, valamint a véradás.hu oldalakon a budapesti időpontokat, helyszíneket is megtalálják. 23 éves mélypontra süllyedt a tatai öregtó vízszintje a tartós aszály és csapadék hiány miatt, írja a Kemma. A tó vízállása jelenleg 171 cm-en stagnál, de a szakemberek szerint a visszatérő kánikula és az erős párolgás újabb csökkenést hozhat. A helyzet miatt le kellett állítani a szomszédos Cseketó vízpótlását is, mert az öregtó elsőbséget élvez, amíg el nem éri a biztonságos működéséhez szükséges szintet. A szakemberek szerint érdemi javulást csak a több napig tartó egyenletes esőzés hozhat el az által ér vízgyűjtő területén. Július 16-án 14 órakor búcsúztatják Szilágyi Tibor Kossuth és Jászai Mari díjas színművészt a Farkasréti temető ravatalozójában, közölte a művész családja. A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja 2026. július 2-án 83 éves korában hunyt el. Szilágyi Tibor 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Több mint 150 színházi szerepet játszhatott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Az északi északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
2: Köszi, Robi, nézzük tovább. Az 51-es főúton Dunavarsány térségében egy személyautó és egy lovaskocsi ütközött. A 26-os kilométernél a helyszínelés és a műszaki mentés miatt teljes útzárban érvényben jelenleg. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között továbbra is több szakaszon útépítők dolgoznak. Így napközben félpályás zárásra kell számítani, és hát az erős forgalom nyomán ez bizony mindkét irányból egy picit lassíthatja a haladást. Budapesten a Hungária körút és a Salgótarjáni utca kereszteződésében tart a villamospálya karbantartása, az elmúlt napokban megszokott korlátozások mellett minden irányban, illetve a második kerületben a Lavanc úton a Kuruclesi út után elektromos közmű felújítás miatt ma lezárják a félútpályát. A Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon pedig a külső sávot tartják zárva elektromos közmű építés miatt. A Bécsi kapu teret pedig időszakosan zárják majd a filmforgatás miatt, de az csak nagyjából 2 óra múlva esedékes, de hát lélekben készüljünk fel rá. Jó utat!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
2: Akkor hát köszöntjük Önöket, 6 óra 5 perc van. A stúdióban itt van Pordán Petra.
3: És Somogyi Zoltán, jó reggelt.
2: És Riannára hallgatunk. Please don't stop the music, kérlek, ne állítsd a zenét. Rihanna, tiéd a terep. Aztán CG Lewis is érkezik a Sweets for My Sweet-tel.

0: Pam, pam, pam, pam. Jó reggelt! 4:45 lesz, 2 perc múlva. Ha mostanában útnak indulnak, tessék felöltözni melegen.
1: Ha igen!
0: De úgy, mint Petra, mert így reggel, most még kicsit hűvös a reggel. 15 fok van jelenleg, vagy legalábbis néhány perc, amikor kiszálltam az autóból, még annyit mutatott a hőmérő.
1: A hülyenő, az az én. Mit csinál? Ki néz az ablakon, jaj, de szép, gyönyörűen süt a nap, már korán reggel, szuper, akkor felveszed nyári ruhát. Ugye tudni kell, hogy mivel még nincsenek szekrényeink, ezért dobozokból élünk, és éppen mindig azt kapom magamra, ami azonnal a kezem ügyébe jön. És már mondom, jó lesz ez a ruha mára, gyorsan kikaptam, hát
0: jó, de nem kell vasalni. Érted.
1: Jó, hát azért a. És ez egy igazán nyári ruha, tehát kivágott hátút képzeljenek el, egy nagyon szép lila ruha, de hát nyári, tehát nagyon nyári.
0: Nyár van.
1: Kiléptem a Czobor utcában, konkrétan megfagytam, Zoli. Tehát én úgy éreztem, hogy na jó, nincs már időm visszaérni, mert akkor ugye a villamos lekésem. Dideregve ültem a villamoson, alig vártam, hogy megtettem a mexikói út alatt ezt a pár métert, akkor gyorsan lemehessek a kisföld alatti, volt megmelegedjék és beérjék a rádióba, úgyhogy ne haragudj, de én ma nem fogok klímázni itt a stúdióban, mert magamon rögtem, hogy lehetek ennyire hülye, hogy nem készítek oda egy kis kardigánt, mondjuk nincsenek kardigányaim, ez a baj, mert a normális nőknek vannak kardigányai, és a nyári ruhákra azokat felveszik. Nekem min van jackim, bőrjacki, meg mit tudom én, milyen jackim, és kész. Ne kövessék el ezt a hibát. Tényleg.
0: Látod, kicsit bővíteni kellene a ruhatárat. Hogy ne csak, hogy a praktikum is...
1: A praktikum az ott van, ha látom, hogy mim van. Tehát azért korábban normálisan tudtam öltözködni, de hát sajnos most ebben az áldatlan állapotban nem megy. Na mindegy, majd visszatérek ez, amit lesznek szekrényeim, is el tudok pakolni. Hát addig marad ez, hogy sose tudhatod, hogy mivel jövök be, lehet, hogy holnap egy siover állva.
0: Legszebb öröm a kár öröm.
1: Igen.
0: Tartja a mondás, de azt is mondják most, frissen egyébként, hogy az nem baj, hogyha kár örömöt érzel néha. Tehát akkor nem baj, ha nem csak pusztán önszöpontot
1: rössz annak,
0: hogy pórul járt a nem tudom kicsoda, hanem tehát, hogy például akkor, hogyha valójában a káröröm talán arról szól, hogy azt érzed, hogy mással is megtörténhetik ez, nem csak velem, nem csak én szívom meg, akkor ebben az esetben szerintem az elfogadható, mert ott valójában nem annak örülsz, hogy a másiknak rossz, hanem egy kicsit felmentést adsz saját magadnak, hogy jó, hát nem én vagyok, csak ilyen szerencsétlen vagy.
1: Hát figyelj, nálam van egy ilyen választó, egy vízválasztó, akik mondjuk kommentelgetnek jobbra-balra, hogyha valakivel, akit őt nem szeretnek, történik valami is ilyen ocsmány stílusban, az szerintem az nem megengedett. Uh-huh. De hogyha mondjuk van egy olyan ember, aki veled genya volt, és tudod, hogy sokakkal az volt, és vele történik valami olyan, akkor azt mondod, hogy na, végre a karma.
0: Ja, hogy az meg az igazságérzetednek tesz jót.
1: Igen, az igazságérzetednek tesz jót, igen. Na, hát akkor tessék, megkapta magáét. Szóval, hogy ilyet már én is éreztem olyan emberrel, aki tudtam, hogy csúnya dolgokat csinál.
0: Tegnap belefutottam egy cikkbe, most megint megpendítették, hogy lehet, hogy a Tesco kivonul úgy, ahogy van. És nem csak innen, hanem egész Közép-Kelet-Európából. Aha, hogy ezt így feladja, és akkor így belenéztem a kommentekbe. Figyelj, hát azt a fröcsögést, ami ment.
1: Nem már.
0: De hogy szóval ezt sose értettem. Tehát,
1: egy Tesco kivonulás?
0: Tehát én nem szeretek egy, mit tudom én, egy üzletet.
1: Nem
0: járok oda, azt le van rendezve. De az, hogy ebben lejjem örömöm, hogy akkor elkezdek hozzá, na végre, úgy is utálta, sose jártam oda, meg hogy drága, meg a nem tudom, és írták a zsinórba, és így néztem, hogy ezeknek az embereknek mi baja van?
1: Úristen.
0: Tehát, hogy én valahogy komolyan elkezdtem egyfajta ilyen sajnálatot érezni, hogy ő ebben leli örömét, boldogságát, hogy eltölt 3-4 percet azzal, vagy 5-öt, vagy tök mindegy, akár csak egyet, hogy elkezd egy ilyen szaftos kommentet írni egy cikkhez, jó, hát ha nem érted, akkor még foglalkozol vele.
1: Igen.
0: És így gondolkodtam oda, hogy nem tudom, én találok benne pozitívot, na mindegy, de hát nem, mert nem szólok hozzá, tehát nincs értelme, nem rabolom az időmet. Tök más, tehát annyi jó dolgot lehet csinálni magaddal, meg az életeddel, hogy perceket áldozol, tök fölösleges ilyen, belekiáltam a pusztába a szavamat dolgok helyett. Fura volt ez. Na mindegy. És lesz majd társműsorvezetőnk, ezt még hozzá kell tennünk, Dobrár Jákos személyében, aki azért nincs még itt, mert tegnap este elfotozott.
1: Szegényem, azért az nagyon durva.
0: Igen, tehát melózott.
1: Meló volt, és ráadásul az hajnali egyik tartott az elfot, úgyhogy szegényem mire hazaért, meg minden, hát meg tudom érteni, hogy egy kicsit később csatlakozik hozzá.
0: Igen, mert olyan lelkesen mondott nekünk igent még hetekkel ezelőtt, és szerintem akkor nem rakta össze, hogy várja ez az elfotos
1: pont éjszaka. Pont tegnap, igen.
0: És akkor tegnap így ezt, úristen, hát lehet, hogy nem ér ide 6-ra, mert egyig a Velencei tónál van ugye az EFOT.
1: Igen.
0: Volt
1: igen.
0: Mostanáig, igen. Jövőre már Esztergom.
1: Igen, de miért? Azért, mert hogy nincs elég víz a Velencei tónál. Egyébként ennek is utána járhatnánk valamikor, hogy most mi van a Velencei tónál.
0: Az engem is izgatna, mert
1: Mert a szegény ott élők meg, akik ebből élnek ott, az borzasztó.
0: Nem hiszem, hogy azért költözik, tehát ugye az EFOT az régen egy országjáró fesztivál volt, vagy találkozó volt.
1: Igen?
0: Csak igen. Tehát, hogy
1: de egy ide ellenregott...
0: A legelső, a 70-es években még Abaligetnél volt, azt tudom, ott Pécs mellett, és most az utóbbi nagyjából 10 évben ragadt le így egy helyen a Velencei tónál. Előtte mindig ment, tehát ez egy vándor cirkusz volt. Viszont most, ha átköltözik Esztergomba, akkor ott elvileg megint valami 10 évre terveznek vele, vagy nem is tudom mennyi időre.
1: Ja, értem.
0: Úgyhogy...
1: Ott most az a gondolkozom, hogy van valami víz, ahol tudnak mártózni a fiatalok napközben?
0: Esztergom? Vagy...
1: Környékén? Aha, igen.
0: Hát ott van, két tó is van. Ja, az egyik meg a másik irányban.
1: Ja, hát akkor
0: pár éve nagy vita volt a kettő között, meg nem tudom. De még az EFOT nekem ugye azt tetszik, az ugye megvan, hogy minek a rövidítése pontosan.
1: Egyetemisták és főiskolások országos találkozója.
0: De miért van két T betű a végén?
1: Milyen találkozója lehet?
0: Turisztikai találkozója. Képzeld el, hogy ez úgy időt. Igen, mert hogy amikor elindult a 70-es években, még ugye a KISZ szervezésében, fú, hát akkor mindenki, fú, ugye, hogy KISZ tag volt, de hát mindenki az. Szóval, hogy akkor ez kicsit olyan volt, mint egy ilyen úttörő tábor egyetemistáknak és főiskolásoknak, és hogy mindenféle programok voltak ott egyébként. Tehát tűzugrástól kezdve, meg tábortűz. Nem, tehát most már azért klasszik fesztivállá vált, tehát pont olyan, mint szinte bármelyik fesztivál. De hogy akkor nem, akkor inkább ilyen tábor jellege volt az egész.
1: Az a baj, mi már ebből kinőttünk sajnos, már nem mehetünk az egyetemisták főiskolások országos turisztikai találkozójára.
0: Miért? Iratkozz be egy egyetemre, aztán hajrá.
1: Mondjuk tényleg igazad van.
0: Ugye?
1: Igen.
0: Addig meghallgassuk áhítat a Bruno Mars dalát.
2: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a

0: reggelt kívánunk, már kaptunk jelzést Dobrádi Ákostól, hogy úton van, úgyhogy megérkezik, és majd ha itt lesz, akkor végre egy kicsit focizhattok is, mert hogy nagy rajongó, és hát itt közben azért mindenféle történések vannak.
1: Hát figyelj, azért azt muszáj megbeszélnünk a kis új szakértőnkkel, egyébként az RTL szakértőivel is egyben, tök jó fej. Még te nem találkoztál vele, mert pont akkor, amikor múltkor beszélgettünk, akkor nem voltál, de nagyon fogod szeretni majd, amikor megvan, hogy kik nyerték a VB-t, mert jó arc és laza, és azért meg kell vele tárgyalnunk azt, hogy most mi van az argentinokkal, lehet, hogy újra kell játszani az Egyiptom elleni meccset?
0: Hát most sem fogom megszeretni, vagy találkozni vele, mert pont elkerüljük
1: egymást. Elindulsz, igen.
0: Kaptam egy nagyon megtisztelő felkérést.
1: Hova mész?
0: Hát egy eseményre megyek, ahol díjátadó lesz, illetve nagyon komoly kollégákat tüntetnek ki, és oda kell majd elmennem. Celebrált, úgyhogy én 9 után igazoltan hiányzom, ezért is jó, hogy megérkezik majd Ákos, úgyhogy vele annyit focisztok, amennyit szeretnétek.
1: Mert ő megnézi a VB-t, hál' Istennek, amikor
0: plusz
1: tudja.
0: Remek alkalom, hogy az új TNT dalról is egyeztessetek, illetve ha már dalok, hát nincs új a nap alatt, ha a hablatról van szó, vagy mégis? Tegnap megfejtettük, végre. Tehát hogy jön egy újabb feladvány, de úgy értem, hogy nincs újabb napot. Ez megint lehet, hogy kinkes szenvedést okoz majd.
1: Igen, de a Kovalszki meg a Vega rajongók újra, úgy látom, hogy nagyon sokan vannak, nagyon rácuppantak, meg a Karamell rajongók is, mert hogy rengeteg jelentkezőnk volt, úgyhogy aki bátor, és bár még nem tudjuk, hogy mi a mai feladvány, majd egyszer csak mi is meglátjuk, hát hajrá,
0: jelentkezzen. 0630 30 30 95 8. Egyébként ugyanezen a számon lehet majd jelentkezni, ha valaki szeretne a koncert élményekből részesülni, a nyári koncert élményekből, hiszen ne feledjük, valamennyi nagy nemzetközi sztár fellépő budapesti koncertjére
1: Pitbull.
0: Szereztünk jegyeket. És igen, meg Lenny Kravitz, stb. Tehát akik még nem volt, ugye Ricky Martin koncerten is ott volt. Jó néhány kedves hallgatónk, ami jó voltunkból, és hát nagyon sok teltházas koncert vár még Budapest népére, meg persze az ide látogatókra, de oda is, hogy mondják úgy utána, amikor mondják, hogy bebúrtunk jegyeket.
1: Igen.
0: És ezt nem vagyunk restek megosztani önökkel, úgyhogy lesz majd, ki tudja, lehet, hogy lesz majd újabb fordulója a játéknak. Addig is, hát ha már élmények, meg fesztiválos, meg efotoztunk az előbb, jön valaki, aki szintén nagy fesztiválozó volt, Woodstockban is ott volt az öreg, illetve akkor még nem volt öreg.
1: Akkor még nagyon fiatal volt.
0: Igen. Pont rákerestem képekre, kérlek szépen, majdnem úgy volt öltözve Joker Curl, mint te, annyi különbség, hogy nem... Nem ilyen vékony pántos volt, hanem neki rövid újú poló, de hogy ugyanilyen lilás, stb. Színes,
1: látod,
0: ilyen patchwork cucc volt rajta, mondjuk azon még napraforgók is voltak, és mennyire másképp nézett ki, mint ahogy aztán emlékszünk rá.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
5: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Érték és életérzés, ahogy te szereted. Cosmo Residence. Prémium új otthonok a belvárosban, Budapest egyik legkeresettebb városrészében, Újlipót városban. A Turzó Park szomszédságában csendes belső kerttel, modern, kulcsra kész lakások gépesített konyhával. A Cosmo Residence egyesíti a belvárosi pezsgést a nyugodt, kényelmes élettérrel. Itt a helyed. További részletek biggeorge.hu.
8: A Spondobot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
9: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadea modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
10: Van, ami rövid ideig tart. És van, ami generációk óta velünk van. 1900

0: 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
1: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakása Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
2: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
3: A reklám után társadalmi célú reklám.
4: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
5: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak.
6: Hűvös késen indul a reggelünk, úgyhogy tessék felvenni még valamit, mondjuk, hogyha egy nyári ruhában indulnak el. A férfiaknak szerintem a póló fölé talán nem kell semmi, nem annyira fagyosak, mint mi hölgyek, de tényleg jó egy kis kardigán, úgyhogy ezt vigyék magukkal. Egyébként nem lesz hideg, mert hogy délutára 26 fokot ígérhetek. Holnap már 28 fokos hőmérsékletre készülhetünk.
7: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
8: Az 51-es számú főúton Dunavarsány térségében egy személyautó egy lovaskocsival karambolozott a 26-os kilométernél a helyszínelés és a műszaki mentés miatt jelenleg teljes útzár van érvényben. A H5-ös hév Csillaghegy állomáson mindkét irányban a Szentendre irányú peronnál áll meg, mert hogy áramellátási hiba adódott, úgyhogy ott kis türelmet kérünk, és hogy addig is mire számíthatunk még az egyéb vasútvonalakon, már is mondja a Mávinform ügyeletese Jan Csurák Bence. Jó reggelt!
9: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartan a vonatközlekedés, nincsenek fennakadások. Karbantartás kezdődött a győri fővonalon. Az S12-es vonatok csak Tatabánya, Oroszlány között járnak. A korábbi menetrendjük szerint S10-es betétjáratok közlekednek Budapest és Bicske között. Változott a távolsági és a nemzetközi vonatok menetrendje is, korábbi indulásokra is számítani kell. A Soproni és a Szombathelyi Intercity Kelenföldről 23 perccel korábban, óra 2-kor indulnak, míg a Bécsbe tartó nemzetközi vonatok jellemzően 5 perccel korábban, óra 50-kor indulnak tovább Győr felé. Jó utazást kívánok!
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Folytatódik a Sláger reggel! A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

0: Jó reggelt kívánunk itt a Sláger reggel, és jeleztük korábban, hogy lesz ma egy kedves műsorvezető társunk. Ő időközben megérkezett, becsületére váljék, mert hogy tegnap este, ahogy korábban már mondtuk, ugye hajnali egyig elfotozott, de most itt van Dobrádi Ákos.
1: Jó reggelt, sziasztok, és a megígért idő előtt. Mert ugye mondtam, hogy 7 órakor vigyázva állok itt a küszöbön, ahhoz képest itt vagyok. Ennek valószínű az az oka, hogy ilyen egykor hazaértem, és hajnali 3 és 4 között megjelent a kisfiam a vendégszobában. A vendégszobába feküdtem le, hogy a páramat ugye ne zargassam fel. Hol van anya? Hát mondom, hol a spejzban meggyet rak el, fiam? Az ágyban, a hálószobában. Ja, jó, bocsi, és akkor ment.
2: Mennyi idős most?
1: Most 5.
2: Édes.
1: És akkor ilyenkor tudod, mi van, ha elutazom, vagy bárhol kattog az agyad, tudod, hogy mindjárt kellned kell. Igen. És minél jobban vissza akarsz aludni, annál szabad a helyzet. Úgyhogy nem sokat aludtam, de friss vagyok, mint a piaci, ha szoktam volt mondani.
0: Nem igazad,
1: vagyok,
0: az sem.
1: Figyelek.
0: Ébren álmodtál, majd köddé váltál. Nem vált köddé az Ákos itt van.
1: Nem.
2: Tök jó, hogy most az e-foton voltatok, meg nyilván a nyaratok az tele van, de hát készültök majd 2027-ben is megint egy MVMS szuperbulira.
1: Igen, nagyon szerettük az MVM domot.
2: Hát az jó is volt.
1: De előtte 23-ban egyébként az arénában voltunk, és akkor az akusztikai adottságai az MVM domnak, így az előhírek szerint, hát nem igazán mondjuk azt, hogy tökéletes, de én nagyon bírtam, szerettem. Tehát nem nyeli el a hangot, így hát a közönség akusztikája is nagyon jó, a közönséget is felerősíti, és az arénával szemben, ahol nekem volt 20-23-ban, de csak én éreztem belülről így egy ilyen hangulat deficitem. És akkor akik ott álltak a hangmérnöki állásban, mondták, ne viccelj, hát üvöltve énekelték a dalokat, tök jó szólt, nagyon jó hangulat volt a csarnokban, de nem jutott el annyira hozzá, mint amennyire szerettem volna. És az MVM domnak meg nagyon ez a sajátossága, hogy oké, lehet egy kicsit cseng-bong, viszont akik például lelátón ülnek, azok is biztos vagyok benne, hogy hallják, hogy kórusban énekelnek a küzdőtéren, az visszahat mindenkire, rájuk is, és akkor egy elképesztő hangulat kerekedik ki ebből, nagyon jó.
0: Hát nézd, ha ez megnyugtat, azért a Michael Bublé vagy a Robbie Williams elég derekas a hely, tehát az MVM domban.
1: Igen. Az
0: meg a titka, hogy... Stink, tehát, hogy...
1: be kell vonulni két nappal előtte, igen. Sokat kell tekergetni a potmétereket a pulton, jó hangmérnökkel kell együtt dolgozni, és egyébként tök jó.
2: De te ilyen nagyon maximalista vagy, ugye, mindenben?
1: Ja, sajnos, igen, sokszor idegesítő.
2: Én is idegesítő.
1: Látod, itt vagyok 20 perccel a legjobb időpont
2: előtt. Ez nagyon durva. Én azt gondoltam, hogy majd be se ér a fiú, és tessék, és itt van, még előbb is.
1: Megittem egy kávét, meg majd azt mondtad, még megkívánsz még kettővel.
2: Még hármat is kapott. És lesz valami olyan trúvája, amire készültök, ami mondjuk az előző MVMS-nél nem volt, vagy amiről még beszélhetsz, vagy már beszélhetsz?
1: Hát figyelj, mindig készülünk valamivel, főképp, tehát hogyha azt mondjuk, ez már hagyomány, hogy a Budapest Parkban minden évben ott vagyunk. Az egy ilyen szabadtéri, oda jönnek, fogyasztanak ott, áldogálnak, küzdőtér,
2: van,
1: nagy
2: van,
1: küzdőtér,
2: igen.
1: Stb. Ehhez képest azért az MVM Domban vannak akik azért ülnek, ugye, hát a leláton, és nekik mindig kell egy kis extrát nyújtani vizuális élményben, például show elemekben, például egy picit színháziabb az előadás általában egy ilyen sportcsarnokos buliban, úgyhogy persze, hogy készülünk, most volt egy ilyen megbeszélés, de még nagyon, nagyon korai bármit is mondanom, mert még nem fordtak ki magát egyik ötlet sem. Ilyenkor úgy van, hogy van egy kalap, tudod, az asztal közel, például beledobálunk mindenféle ötletet, aztán az majd szépen letisztul.
0: Jó, de azért stílus tekintetében
1: de természetesen show elemekkel.
0: Csak lehet mondani a stílusom, mert ugye nagyon sokan, akik így a 90-es éveket idézik meg, akkor olyan bohókásan, most azt mondom, ilyen eurodiszkó feelingben teszik ezt, színes öltözékkel, stb. De meg most ezt talán el szabad árulni, és ez már évek óta jellemző rád ez a stílus, hogy belibentél, mint egy ilyen olasz gigoló, egy hófehér hosszú, feltűrtőjú inkben, mintha éppen egy vitorlásról szálltál volna le, egy olyan napszemveggel. Tehát, hogy inkább egy kávét képzelik el hozzád, mint egy, nem tudom, egy bambit, vagy egy hólát, szóval, hogy...
2: Szépen lebarnultál.
1: Már egyébként egy konstans.
0: Tehát, hogy ez egy ilyen kicsit már ilyen felnőttesebb, elegánsabb buli lesz, vagy pedig majd tényleg majdnem azt mondta, hogy erezd el a hajam, de na haragudj!
1: Figyelj, az van, hogy az előzőt is ez jellemezte szerintem, ez az elegancia, nem is azt mondom, hogy hűvös elegancia, de mindenféleképpen, már korunkból adódóan is. Hát meg mindig felmerül egyéb iránt ez a kérdés, hogy meddig tudunk majd úgy a színpadon állni, ugye most vagyok olyan 30 körül, tehát azért van, van
2: 18, igen.
1: Amikor például a 90-es évek dalait még megfelelő eleganciával elő tudjuk adni, úgyhogy mindig próbálunk egy olyan kereteket adni a megjelenésünknek, meg a színpadi show-nak, hogy korunkhoz méltóan, meg szeretünk is elegánsak lenni, na. Úgyhogy látod, te is észrevetted.
0: A kubai vonalat is említhettem volna kicsit.
2: Igen.
0: Tehát ez a jóféle kubai vonal.
2: Jó, igen.
0: Ugye?
2: Ja,
0: igen. Egy szalmakalap? Szerezzünk neki valamit?
1: Ez ugye inkább az inti, tehát.
2: Igen, szerintem is.
1: Na, igen.
2: A színes inges, szalmakalapos inkább az inti. Ja. De az is lehet elegáns. Ő nem bír korán kelni?
1: Dehogy bír. Figyelj. Tehát ő biztos, hogy nem jött volna. Tehát ha könyörögtél volna neki, akkor sem.
2: Ha négy kávét főzök, igen, akkor sem. Na jó. Egyébként az nagyon tetszik nekünk, hogy minden bulitokra készültök egy új dallal. Tehát például az Ébren álmodtunk, az is tök jó volt, amikor elhoztátok hozzánk dalpremiérre, és az, ha jól emlékszem, pont a buli előtt volt egy fél évvel, ugye? Amikor megjelenése.
1: Ugye 30 éves jubileum koncert volt, és ott nem volt ez mindig így. Tehát én nagyon hosszú ideig, egy évtizedig nagyon kreatív voltam, csináltam a gyerekprodukciót, odaírtam 35 dalt, tévéműsort rendeztem, írtam, színpadi műsort rendeztem, írtam, darabot írtam, és úgy voltam a TNT-vel, aki eljön ezekre a koncertekre, az a régi dalokra kíváncsi. És persze rágták a fülem jobbról-balról, a bátyám, a közönség részéről is, hogy kellene már valami új dal, én megmondtam, hogy szerintem meg nem, és aztán jött a jubileumi koncert, azt mondtam, hogy ez mégiscsak dukál, hogy akkor, na, valamit írok. És ez annyira jól sült el, ugye büszkélkedhetek pont egy rádióban, és hát nektek köszönhetően ugye itt indult el a dal, az év magyar rádiós slágere lett, kaptunk ilyen emlékplakettet is hozzá, és olyan jól reagált rá a közönség, a rádió, kaptunk egy széles nyilvánosságot újra a rádiók által, hogy ez így nagyon felvillanyozott engem is, mint alkotót, mint szerzőt. Az is volt picikét korábban a program, nem tudom, mennyit beszélhetek.
2: Még
1: a nyugodt tekintettel néztek rám, de majd akkor idegesen intettek.
2: Mert érdekesen beszélsz, majd ha nem lesz érdekes, akkor beleszólok.
1: Jó, nagyon köszönöm szépen.
0: Mondott valamit?
1: Na, szóval, hogy tudod, amikor telnek múlnak az évtizedek, ugye ezt most már ki kell mondani, az ember személyisége változik, egy picikét tudás csipeget fel, az ízlése változik, más gondolatok jutnak eszébe, mint zeneileg, mint gondolatiságában, és akkor, júj, hát most akkor mit csináljak, meg vannak a mai trendek, hova igazítsam magamat. És itt elengedtem ezt teljesen, egy 3-4 évvel ezelőtt, és azt mondtam, van egy közönségünk, nekik kell zenélni.
2: Így van.
1: És aztán az, hogy jött zsigerből, kigurultak ezek az új dalok, hoztak magukkal egyfajta érettséget, meg eleganciát, és ez így tök rendben van, működik, mi boldogok vagyunk ettől, és szerintem az új dal is szuper lett, majd a közönség eldönti, de már most lehet érezni a koncerteken, hogy imádják.
0: Természetesen majd erre a vadi újdalra is visszatértek, most viszont akkor ébresszük fel a kedves publikumot a TNT-vel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Vágyik a lelked egy hatalmas ökobulira. Hagyd magad mögött a stressz, és tarts velünk a 31. Krisna-völgyi búcsúba. Július 17 és 19 között Somogyvámoson. Indiai táncok, színes holi fesztivál, szári próba és elképesztő finomságok. Krisna-völgyi búcsú. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a búcsú.krisnavölgy.hu oldalon.
2: Mindig csak kívülről látod a Valeót a buszablakból. Most kinyitjuk a kaput. Operátor vagy technikus vagy? Gyere be! Nézz szét a sorok között, és kérdezz bármit az ott dolgozó kollégáktól egy jó kávé mellett. Találkozzunk július 10-én délelőtt 10 órakor, vagy délután 2-kor Veszprémben, a Piramis utcában. Jelentkezés a Valeo Veszprém Facebook oldalán létrehozott eseménynél.
3: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár. Az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
6: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja?
9: Ha megkeresi telefonon vagy online,
8: kérjük, mondja el.
9: Sláger FM. Sláger FM.
8: Köszönjük!
9: A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
10: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
9: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
10: Na jó, takar.
9: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Magyar Péter hamarosan találkozik az ukrán elnökkel. Elbontanák a betonpartokat a Balatonnál. 35. születésnapját ünnepli a Művészetek Völgye. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Magyar Péter telefonon egyeztetett Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, és megállapodtak arról, hogy a közeljövőben Budapesten vagy Kijevben találkoznak. A miniszterelnök tájékoztatása szerint ezt követően közösen Kárpátaljára, Beregszászra is ellátogatnak. A találkozó célja a kétoldalú kapcsolatok erősítése, valamint a kárpátaljai magyar közösséget érintő kérdések áttekintése. A látogatás pontos időpontját egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Új részletek láttak napvilágot a június végén a Balatonban elhunyt 41 éves kaposvári férfi tragédiájáról. A család tájékoztatása szerint a hivatalos vizsgálat megállapította, hogy a férfi halálát fulladás okozta. Az ügyben továbbra is segítségnyújtás elmulasztásának gyanúja miatt nyomoz a Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság. A rendelkezésre álló felvételek szerint a férfi egy vízibicikliről esett a vízbe, majd elmerült. Vele volt egy ismerőse, aki a jelek szerint nem kért azonnal segítséget. Az áldozatra szombaton a siófoki History Clubban tartanak megemlékezést. Homokos, fokozatosan mélyülő strandok kialakítását javasolja a Hunrend Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a Balaton partjára. A szakemberek szerint, ahol lehetőség van rá, érdemes lenne elbontani a betonpartvédő műveket és eltávolítani a kövezetet, hogy természetesebb partszakaszok jöhessenek létre. Balatonalmádi polgármestere közölte, megfelelő pályázati forrás esetén a város egyik strandján mintaprojektként megvalósítanák az átalakítást. Ha a fejlesztés beválik, akkor később további balatoni strandokon is alkalmazhatják a megoldást. Augusztus végéig fokozott közlekedési ellenőrzést tart a rendőrség országszerte a gyorshajtás visszafogására. Az akció célja a nyári időszakban megszaporodó közlekedési balesetek megelőzése. A rendőrség közlése szerint az autópályákon, főutakon és forgalmas csomópontokban folyamatosak az ellenőrzések. Emellett civil rendőrautók és alkoholszondás vizsgálatok is segítik a szabályszegők kiszűrését. A Balaton térségében a motoros rendőrök is jelen lesznek, a drónok pedig a legveszélyesebb útszakaszokat figyelik. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság szerint a korszerű sebességmérő eszközök és a légi megfigyelés hatékonyabbá teszik az agresszív sofőrök és a gyorshajtók kiszűrését. A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy minden körülmények között tartsák be a szabályokat. Új programokkal készülnek az idei 201. Balatonfüredi Annabára, amelyet július 25-én rendeznek meg. Az esemény kísérő programja az Anna Fesztivál július 21-e és 26-a között, amely új helyszínen a Kisfaludi színpadon kínál koncerteket és kulturális programokat. A báli estén a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara és a Magna Cum Laude is fellép, emellett lovashintózás és borkóstoló is várja a vendégeket. 35. születésnapját ünnepli idén a Művészetek Völgye. Az Összművészeti Fesztivál július 24-e és augusztus 2-a között zenével, irodalommal, színházzal és új cirkuszi előadásokkal várja a kikapcsolódni vágyókat. Kapolcson, Talján Dörögdön és Vigánt Petenden összesen több mint 4500 programon vehetnek részt a látogatók. A Világzenei Udvar Magyar Zeneháza Varázshangok Játszóházat rendez. Az idén 25 éves intézmény Folkarcok címen készül megismételhetetlen műsorral, amiben Szalonna és bandája kiegészül többek között Szabó Balázzsal és Grillus Dániellel. A fesztiválra hosszú évek után visszatér a Kispál és a Borz, de fellép José González, a szintén 35 éves Quimby, Beton Hoffi vagy épp Jude Law is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: Az 51-es számú főúton Dunavarsány térségében egy személyautó és egy lovaskocsi ütközött. A 26-os kilométernél teljes útzárban érvényben továbbra is a helyszínelésre és a műszaki mentésre tekintettel. A Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól már érezhető el lassabb a haladás, aztán az M3-as bevezető szakaszán is a Szerencs utcához közeledve, valamint az M5-ös bevezetőjén a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körút és a Salgótarjáni utca kereszteződésében továbbra is minden irányban korlátozás van érvényben. A Labanc úton a Kuruclesi út után ma zárva tartják a fél útpályát, a Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon pedig a külső sávot a mai naptól. Az 51-es A villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érintve a Koppány utca megállót pályahiba miatt, helyette a 2B villamossal érdemes utazni a BKK tájékoztatása szerint. A H5-ös hév pedig Csillaghegy állomáson mindkét irányban a Szentendre irányú peront használja, áramellátási hiba adódott ugyanis.
3: A közlekedési hírek támogatója az
4: Autóüveg Pilkington.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most folytatódik a Sláger reggel.
2: 7 óra 7 perckor, szeretettel köszöntjük ismételten Dobrádi Ákost,
7: Pajnál
2: sorvezető vendégünket.
8: És itt van Somogyi Zoltán.
2: Valamint Pordán Petra, és nem sokára a kárörömről beszélgetünk, még mert hogy az nem feltétlenül rossz. Ha vannak tapasztalataik, osszák meg velünk például SMS-ben.
6: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 4:45 előtt járunk egy perccel Madobrádi Ákossal kiegészülve.
1: Akinek nagyon örülnek hallgatóink, Évi azt írja, sziasztok, imádom a TNT-t, a férjem például kicsi gesztenyének hív, tök jó hallani egyébként az új számot is. Aztán Kriszta üzenete, sziasztok, jó reggelt, fiatal korom zenekara a TNT, ott voltunk tavaly az MVM domban a férjemmel, fantasztikus volt, és ezzel a dallal nyertem tőletek jegyeket, mármint az Ébren álmodunkkal, tessék.
2: A, gratulálok utólag is, és örülök, hogy ott voltatok.
0: Ez legalább...
2: az jut eszembe a kicsi gesztenye, bocs, hogy szabadba vágtam, hogy mennyire örültem neki, már mint annak, hogy már nem úgy kiabálnak át az út másik, hogy ott van a titkos üzenet. Kicsi gesztenye, de jobban meg tudtam barátkozni.
0: Oké. És ez legalább valódi öröm, nem úgy, mint a kár öröm, bár az is valódi öröm, és reggel már itt megpendítettük, hogy azért nem minden kár öröm egyforma. Tehát, hogy van olyan, amire azt mondják, hogy az bizony bocsánatos lehet, mert hogy nem önző módon annak örülsz, hogy de jó, hogy a másiknak valami rossz, hanem inkább ilyenkor, hát nem tudom, azt mondják, hogy ez valójában rólad szól, hogy saját magadnak az például feldolgozást, vagy bocsánat, feloldozást azzal kapcsolatban, hogy csináltál, mit tudom én, vagy hülyeséget, és így megállapított, hogy jó, hát azért nem csak velem esik ez meg, hanem a szomszéddal.
2: Sok
0: vagy
2: vetülete van, kollégám. Ez az egyik, erre nem
0: igen. De hallgassunk meg erről egy profit, F. Takács István pszichológus a vonalban. Szia!
1: Jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt.
0: Na, hogy van ez a kár örömmel?
3: Hát figyeljetek, az, hogy jó vagy nem jó, ezt én így pszichológusként nehezen merném megítélni, vagy egy ilyet rámondani. Az biztos, hogy funkciója, jelentése van, és hogyha valaki kár örömöt él meg, én valószínűleg inkább erre lennék kíváncsi, vagy ebben nyomoznék. Két kulcsot mondanék nektek, ami ebben szerintem segít. Az egyik az az összehasonlítás, a másik meg az önértékelés. Az összehasonlítás az ugye azért fontos, mert a legtöbb ember, vagy legalábbis nagyon sok ember ugye a saját helyzetét, sikereit, teljesítményét sokszor másokhoz viszonyítva értékeli. És hogyha valaki ugye sikeresebb, népszerűbb, vagy jobb, vagy esetleg gazdagabb, az egy olyan irányú önértékelés, ami ugye inkább arról szól, hogy a másiknak több van, mint nekem, és hogyha ez az úgynevezett felfelé irányuló önértékelés tud csökkenni, és mivel tud csökkenni? Hát azzal, hogyha a másiknak annyira nem jött össze, a másik se olyan sikeres, hogy éppen kudarcot vallott, akkor tulajdonképpen ez a fajta különbség lesz kisebb köztem meg köztem. És akkor itt lép be az önértékelés, hogy ez a csökkenő különbség, ez pozitívan hat az önértékelésemre, tehát ettől igazából én leszek egy kicsikét jobb, az én önbizalmam kap átmenetileg egy kis pozitív előjelet, és ilyen értelemben ez egyfajta ilyen önvédelem vagy énvédelem, legalábbis pillanatnyi időt tekintve, és ettől mondhatjuk azt, hogy ez ilyenkor effektíve, és szerintem azért a ti is a kérdésetekben erre utaltatok, tehát ilyenkor az effektíve nem azt jelenti, hogy én tényleg rosszat akarok a másiknak, vagy én tényleg zsigerből örülök annak, hogy a másiknak valami nem jött össze, hanem egy kicsit azt élem meg, hogy na, én se vagyok annyira sikertelen, gyenge, szegény, nem tudom én, tehát hogy a saját negatív érzéseim tudnak csökkenni.
1: Én azt nem értem, amikor valaki undorító stílusban kommentel, hogyha mondjuk valakivel kapcsolatban valami rossz dolog történik, de azt értem, amikor például, mert hát a saját tapasztalatom is ez, hogy volt már olyan ember, aki tudtam, hogy mindenkit átver, és amikor vele utána valami rossz történt, akkor én azért annak picit örültem, hogy végre visszakapja, végre dolgozik a karma, és ettől nem éreztem magam rossz embernek.
3: Igen, ez meg egy picikét az igazságosságról
1: igen,
3: szól.
1: Igazságérzet, így van.
3: Ha úgy tetszik, a személy közti, meg a társadalmi igazságosságról szól, és például ilyenkor szokták azt mondani, hogy amikor így az igazságos világ egy kicsit helyreáll a lelkünkben, az is nyilván érzésben tud kár öröm lenni, és annak talán van egy ilyen megfelelő funkciója. Én talán azt emelném ki, hogy annyi a necces ebben a kár örömben, hogy ez tényleg egy ilyen pillanatnyi érzelemszabályozó funkció. Tehát ettől nekem se lesz jobb, és amit az előbb is mondtam, az önértékelésem se lesz hosszú távon jobb. Aha. Ez csak egy aktuális, az éppen instabil, bizonytalan önértékelésemet, és az ebből fakadó, nem tudom, szomorúságomat, kényelmetlenségemet, szóval negatív érzésemet állítja pillanatilag helyre, hosszú távon túl sokat nem segít. És Petra, amit mondtál, szerintem az tök fontos, akár a negatív kommentelők világát tekintve, hogy én azt gondolom, hogy akkor problémás a káröröm, hogyha valaki rendszeresen ebből állítja helyre az önértékelést.
2: Igen. Egy káröröm érzés, ami átszalad rajtam, de tudom kezelni, vagy az empátia felülkerekedik hamar azon, akkor azért mégis, hogy más.
1: Igen.
0: Ha azt mondod, hogy hosszú távon úgy sem működik, mert hogy nagyon hamar helyreáll utána az eredeti rend a fejünkben, akkor mégis miért van az, hogy valaki rendszeresen és tényleg rossz indulatból újra és újra örvend mások kárán, de hogy ha nem kapja meg utána azt a boldogság hormon löketet, hiszen néhány óra múlva elmúlik a varázsa a kárörömnek, akkor még kell neki új? Ja, pont azért, hogy akkor újra és újra átélje.
1: Tök rosszul vannak behúzalozva.
3: Két dolog. Egyrészt azért, mert pillanatnyilag megkapja a boldogság hormon löketet, és ez ugye egy egészen jó megerősítője annak a tevékenységnek, hogy na, akkor pillanatnyilag jó dolog ez, amit én csinálok, csak ugye pont a hosszú távú változás nem következik ebből be, és valamelyik őtök mondta, hogy hát merő ilyen, igen, ez azért sok mindenre igaz lehet. Tehát például igen, hogyha, meg azt hiszem, ha jól hallottam, Ákos mondta az empátiát. Igen, például, hogyha valakinek a működésmódjából az empátia inkább hiányzik, akkor ő valószínűleg hajlamosabb lesz erre. Ha valaki inkább versengő típus, ő is valószínűleg hajlamosabb lesz erre. Ha valakinek tényleg instabil az önértékelése, és hát azért azt tudom nektek mondani személyes statisztika, hogy az emberek 90%-ánál azért volna feladat az önértékeléssel, akkor ott nagy valószínűséggel hamarabb fog az egyén beleesni abba a hibába, csapdába, hogy gyakrabban él át kárörömöt, mint ahogy az funkcionális lenne, mint ahogy az hasznos lenne. Úgyhogy igen, alapvetően nyilván függ a helyzettől, helyzet mire gondolok itt, versenyhelyzet, összehasonlítási helyzet, valaki hasonló hozzám képest, valaki hasonló pozícióban dolgozik, hasonló társadalmi helyzetben van, ott nagyobb valószínűséggel fogunk olyan helyzetbe kerülni, amikor megélhetünk ezt, hogy ha de jó, hogy a másiknak se sikerült, de hogyha én is inkább erre hajlamos vagyok nagyjából így az előző tulajdonságok alapján, akkor nagy valószínűséggel hamarabb fogok ilyen helyzetekbe kerülni.
2: Igen, nekem még az jutott eszembe, hogy van egy magyar labdarúgó, most nem nevesítem, teljesen mindegy, és nagy csalódást okozott a szurkolóknak, amikor eligazolt egy Macska Jancsi, nem tudom, klubban, pedig azt várta mindenki, hogy egy nagy múltú, nagy nevű kulthoz fog igazolni. Igen, és imádták, istenítették, szerették, de a csalódottságból fakadóan, amikor eligazolt, egyszer szétszedték, sőt a mai napig emlegetik, és szétszedik, hogyha a szóba kerül ő.
0: Hát még ha hibázik
2: nyilván. És akkor aztán, ide akartak itt, hogyha hibázik, vagy eligazolt egy másik klub, az stb. Szóval ez is nagyon érdekes, hogy egy társadalom, vagy egy mondjuk a futball társadalom egy része, a szurkolói társadalom, hogy tud egy istenített ember
1: azonnal
2: leépíteni.
1: Igen. Hát ezt sajnos a sportolóknál látjuk. Tehát Cristiano Ronaldo esetében is most ugye elkezdtek kárörvendeni azok, akik jaj, nem is olyan nagy focista, amikor a portugálok most nem jutottak tovább. Erről majd beszélgetünk is.
3: A sport, a státusz, meg a teljesítményvilága az kiemelt területe a kárörömben. Igen.
0: Na jó, vigyázzunk magunkra. Köszönjük szépen F. Takács István pszichológusnak. Káröröm vagy sem, ugye itt a konditeremben, ami alattunk van, az elmúlt hónapokban vagy hetekben Liam Hemsworth egy párszor felbukott, és itt mindig azzal húztak a kollégának, hogy majd egyszer játsz le neki a Miley Cyrus dalát, ugye ők jártak, és aztán szakítottak, és mondták, hogy nem mered neki.
1: Mennyire menő lett volna, hogy neki, babám, ez rólad szól.
0: Neki nem félszből, hanem inkább illendőségből nem, de nekünk most jót fog tenni, azt hiszem, a Flowers a folytatásban. Ez a Sláger reggel.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 7:30 lesz már 4 percen belül. Itt a kárörömről beszélgettünk az előbb, és olyan érdekes, mert a Facebookon többen többféleképpen fogalmazzák azt meg, hogy van, aki azt írja, hogy mert a karma majd elintézi, tehát hogy abban bíznak, hogy nem kell örülni a másiknak, hiszen aki gonosz volt, rossz volt, az majd visszakapja az életül úgyis. Van, aki átfordította ezt a dolgot, és azt mondja, hogy azért nem kárörvendő, mert aztán majd fél, hogy ő is visszakapja egyszer csak, tehát nem mer örülni más boldogtalanságának, mert hogy akkor az majd nehogy visszaüssön rá. És van, aki meg azt, Enikő azt írta például, hogy hát a kerék az forog, úgyhogy majd az élet elintézi.
2: Évi üzenete, sziasztok, volt egy rettenetes főnököm, lefokozták, én örültem neki, mert szerintem ez igazságos volt. Ti örültetek valamikor jó szívvel annak, hogy valakinek rossz dolog történt az életében mostanában?
1: Hát figyelj, ezzel tudok azonosulni, amit mond, hogy mit tudom én, lefokozták, mert hogy nem volt jó. Tehát ez megint az, amit az István mondott az előbb, a pszichológusunk, hogy amikor az igazsági érzetednek tesz jót az, hogy valami történik.
2: Jó, veletek mikor volt legutóbbi?
3: Hát én tudod, hogy szeretem a focit, meg majd beszélgetünk.
2: Igen.
3: A focit, szociról.
2: Még
3: korán van. Na, szóval a lényeg az, hogy arcoskodott a Szoboszlaival a válogatott mérkőzésen ez a kis török gyerek.
2: Igen.
3: Na, és most gizúgtak a VB-ről, hát persze, átfutott rajtam egy kicsikét, de van ez így, nem? Tehát ezt nem kell szerintem letagadni. Emberi gyarlóságok minden emberben ott vannak egy picit. Volt egy híres író, aki azt mondta, meg akarod tudni, hogy milyenek az emberek, nézd magadba. És akkor megtudod. Tehát az, hogy átfut rajtunk egy ilyen pillanat. Tehát valamikor oda kapsz, hogy aztán nem áll. Meg van azt, amikor azt mondja valaki, hogy figyelj, nem akarok kárörvendő lenni, de.
1: Nekem az egyik kedves topikom ugye a közlekedés, ott napi szinten előfordul. Az, tehát például, amikor ugye az autópályán kialakul egy torlódás, és akkor valaki ott a jobb szélső sávban, a leálló sávban, ugye,
2: ott a rendőr.
1: Annak azért tudok örülni, tehát, hogy vagy például, amikor valaki tolakszik a kanyarodó sávban, és nem engedik be az elején, és a végén tulajdonképpen hátrébb kerül, mint ahol eredetileg volt.
3: Az azért lelkemet, és ezt vállalom. Persze aztán van egy olyan szint, ami már aggályos, most ez egy ilyen vidám, derűs reggeli műsor, nem akarom leúzni, de tudjuk, hogy például elég komoly egészségügyi problémákkal küzdenek most olyan hírességek, akikkel így találkozhattunk az elmúlt időszakban, és figyelj a komment szekcióban, hogy karmáznak meg, megérdemelted. Szóval az már milyen lelkület. Tehát itt van az a bizonyos empátia, hogy eleve, tehát a csípőből szóba se jöhet nálam, legalábbis, meg gondolom jó érzésű embereknél, hogy ilyenre gondol, hogy kárörvendő ebben az esetben, és itt talán még igazabb az, hogy vigyázz, mert nehogy aztán visszaszálljon rád az átok, úgyhogy azért ez aggályos, tehát, de amikor ezekről beszélünk, mint a forgalomban, meg ilyen pici kis átsuhanó kárörömekről, mert épp az ő kizúgott a Weberről a kisrác, na hát szerintem ez azért ez nem a jellemed része. Így van.
1: Beszéljünk valódi örömökről. Nagyon örülnénk, hogyha ma is lenne egy megfejtőnk a hablatjátékban. Készítsd a hallójárataidat.
3: Nincs meg a hablatjáték, de most már nagyon kíváncsi vagyok rá.
2: A Cilla énekel valamit valahogy.
3: A Cilla, már érdekel. Igen. Már érdekel.
2: De nem tudjuk, hogy ki fog le találni.
1: Tessék jelentkezni. 0630 30 30 95 8. Addig is Bombon, Radics Gigi, Rabod vagyok. Fél

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
3: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
3: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
4: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakása Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
5: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
6: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
5: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
6: Tökéletes!
5: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
7: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 g-os Bonri Barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
8: Sérült szélvédő? Könnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval? Akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
11: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
12: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
11: De hát honnan tudtad?
12: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
11: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
13: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a

0: kult.hu oldalakon.
1: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
2: Igen, emlékszem.
1: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
3: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Lejjebb csúsztunk a listán, de így is élhető város Budapest. Majd Zalja a járó karbantartást végez a MÁV. Több kiló kokaint fogtak egy fővárosi lakásban. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Orbán Viktor a Fidesz elnöke kiállt a Facebookon Szakács István jobboldali influencer mellett, akit felesége Facebook bejegyzése szerint szerdán reggel elvittek a rendőrök. A volt miniszterelnök az önkény uralom szint lépéseként értékelte a történteket. Szakács István egy korábbi videójában Magyar Péter kormányfőnek azt üzente, hogy az aranykonvoj ügyében meg ne próbálja Orbán Viktort elvitetni pribékjeivel, mert ha ez megtörténik, 500 ezer magyar fog menni és kiszabadítják akárhonnan. Budapest a 36. legélhetőbb város a világon, derül ki az Economics Group éves rangsorából. Ez ugyan 4 helyen hátrébb van, mint tavaly, ugyanakkor még így is nagyon jó pozíció. A rendszerváltó kelet-közép-európai országok fővárosai között még mindig a magyar főváros van a legjobb helyen. A világ legélhetőbb fővárosa idén is Koppenhága lett, a második helyen Bécs, a harmadikon pedig Melbourne áll. A rangsoroláskor 5 tényezőt rangsoroltak 0-tól 100 pont között. Ez a stabilitás, egészségügy, kultúra és környezet, oktatás, illetve infrastruktúra, amiből aztán átlagot vontak. Újabb 5 forgalmas fővárosi csomópontban helyeznek üzembe új, nagy kijelzős jegy- és bérletautomatákat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a Deák Ferenc téren és az Oktogonnál már hónapok óta üzemelő nagy kijelzős készülékek mellett július elejétől a Móricz Zsigmond környéken, a Korvin negyednél, a Városmajornál, az Asztóriánál és a Ferenciek terén helyeztek üzembe új generációs automatákat. Éjszakai Zajjal járó karbantartásokat végez a MÁV a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonal több pontján, írja az ittlakunk.hu. A munkák érintik a Nyugati pályaudvart, Rákos rendezőt, Rákos palotát, Újpestet, valamint Fótot és Veresegyházat is. A vasúti munkaképek főként a késő esti és hajnali órákban dolgoznak, ezért a környéken élők zajra számíthatnak. A karbantartás részeként 4 vasúti közúti átjárót is átépítenek, ezért több helyen ideiglenes lezárások lesznek. Több mint 5 kg kábítószert találtak a rendőrök egy budapesti lakásban. A lefoglalt drog fekete piaci értéke mintegy 30 millió forint, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda. A közlemény szerint a kábítószer bűnözés elleni hivatal pécsi osztálya egy budapesti férfi ellen indított nyomozást, mert felmerült a gyanú, hogy kábítószerrel kereskedik. A nyomozók június 29-én fogták el, ruházatának átvizsgálásakor 3 csomag kokain gyanús fehérport találtak nála. A gyanúsított lakásában és tárolójában rengeteg kábítószert találtak, emellett 770 ezer forintot és egy személykocsit is lefoglaltak, valamint zároltak egy bankszámlát.
5: Robi, köszönjük szépen, 21 fokos most a reggelünk, délutára napsütést ígérhetek, nem lesz gomoly felhő felettünk, és úgy tűnik, hogy csapadékra sem kell ma készülnünk. Egyébként 26 fokos hőmérséklet vár ma ránk.
6: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
7: Az 51-es számú főút 26-os kilométerénél továbbra is teljes útzár van érvényben. Reggel egy személyautó és egy lovaskocsi karambolozott. Budapesten a Fogarasi úton szintén baleset nehezíti a közlekedést a Nagy Lajos Király útja közelében. Az 51-es A-villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érintve a Koppány utca megállott pálya hiba miatt, helyett a 2B-vel. Érdemes utazni a H5-ös hév Békásmegyer Csillaghegy, Római fürdő és Akvinkum állomáson pedig mindkét irányban a Szentendre irányú peronnál áll meg. Áramellátási hiba miatt is így nagyjából 10 perccel hosszabb menetidővel érdemes számolni. És ha már sinem vagyunk, Jancsorák Bence a vonalban a Mávinformtól, nálatok mi újság, jó reggelt!
8: Sziasztok,
0: Zoli, köszöntöm a hallgatókat. Országszerte zavartan a vonatközlekedés, nincsenek fennakadások. Karbantartás kezdődött a győri fővonalon. Az S12-es vonatok csak Tatabánya, Oroszlány között járnak. A korábbi menetrendjük szerint S10-es betétjáratok közlekednek Budapest és Bicske között. Változott a távolsági és a nemzetközi vonatok menetrendje is, korábbi indulásokra is számítani kell. A Soproni és a Szombathelyi Intercity Kelenföldről 23 perccel korábban óra 2-kor indulnak, míg a Bécsbe tartó nemzetközi vonatok jellemzően 5 perccel korábban óra 50-kor indulnak tovább Győr felé. Jó utazást kívánok!
2: A közlekedési hírek támogatója az
8: Autóüveg Pilkington.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

Ha rovnendo, aspetta. Ha rovnendo, basta che tesszünk ide eddig. Az a gyanúm, hogy az asszony megcsalett teniszezővel. Miért? Honnan gondolod? Ágyal ott volt egy teniszütő. Az anyját. Akkor engem meg egy golfozóval. Csak nem golfütő volt az ágyal. De, hú, harmadik. Mi van? Akkor engem meg az asszony megcsalett egy lóval. Mi? Mi van az ágyalott? Jockey.

0: Szila énekel valamit valahogy. Most a Sláger reggelbe.
1: Bettivel játszunk, szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt! Kérlek, világosítsd fel Dobrádi Ákost, hogy pontosan hogyan működik a hablatjáték.
1: Igen.
2: Úgy tudom, Szila énekel valami dalt, egészen hamisan és furcsán.
3: Hú, ezt most hallanád, Szila?
2: Talán megfelelő szorokkal. Nem tudom, én csak telefonáltam, én úton vagyok egy munkáról.
3: Oké, de jól mondod, azt üss a szádra, vont vissza, hogy hamisan énekel a Szila. Soha!
1: Hát, nem, hamisan sosem. Ilyen még nem.
3: Na jó, jöhet a feladat.
2: Amúgy köszönöm. Igen, figyelek.

0: Na, Daka.
1: Daka.
2: Na,
1: Daka.
0: Köszi.
1: Felismertétek?
3: Nem.
1: Betty nem.
4: Betty nem.
0: Nem, felismertem. Nem felismertem.
3: Egy nem. Pillanat, mindjárt
0: éreztem
3: magam. Gondolj,
0: hogy nem ma reggel vagyok itt.
3: Jó, TNT mi
1: az? Igen.
4: Mire gondolsz?
0: Milyen volt az álmod? Éjszaka.
3: Jó, hú, valami nagyon ismert TNT szám lehet.
1: Igen, nagyon ismert.
0: Nem régi, nem régi.
3: Nem, igen, nem régi, az a baj, nem régi, én meg már öreg vagyok. És
1: de hogy vagy öreg? A hangod alapján nem vagy öreg.
3: Alapján nem.
1: Nem, nem a kicsi gesztenye.
3: Nem, nem, nem a kicsi gesztenye.
1: Nem a nincs baj. Lejátszottuk egyébként, már ma reggel ennyit segítünk, jó?
4: Igen. Ne csináld már!
3: Akkor még nem ültem kocsiban.
1: Ó, igen. A jogos.
0: Hát, hogy többet kell játszani a
3: gyerekeket. Biztosan,
0: sokkal többet kell játszani az új dalok.
1: Nincs meg még a címe.
3: Megállnék megnézni a Google-ön, de az a baj.
1: De figyelj, az Ákos segített neked, csak nem figyeltél rá. Hogy milyen volt az
3: álom? Az éjszakával, meg az álommal.
0: Nem jön igen. Álom a szememre, arra ne gondolj.
1: Ne, ne, ne arra.
4: Nem az.
0: Azt mondom, arra ne gondolj. De
3: meg is venném.
0: Jól.
1: Jó.
0: Ez a lényeg. Nem, ez nem lesz meg. Nem, nincs meg neki.
3: Nem lesz azért. Meg, jaj, de ciki.
0: Dehogy ciki, nem, dehogy.
3: Nincs valami másik.
0: De.
1: Na, sajnos nincs.
4: Nem kíváncsi
1: műsor. Ma ez a feladványunk, és ezt visszük, akkor úgy tűnik holnap tovább. Nagyon sokat segített,
0: hogy
1: ennél többet, nincs. Ennél többet már nem tudunk. Szép napot neked, szia! Most nálunk maradt a páros belépő a július 11-i Kowalski meg a Vega koncertre a Budapest Parkba, és a két fő részére szóló belépő július 14-re Karamell mesemondó koncertjére a Margit Szigeti Színház jóvoltából, és még az egyéves Sláger FM prémium előfizeti zavartalan rádióhallgatás és visszahallgatás funkcióval.
4: Ennyi. Tudnál egy olyat? Cilla szokta azt nagyon gyakran, hogy a szöveg az mindig az, hogy apa cuka funda luka, de ezt az adott dallammal adja elő. Ebben a dallamban, ami ide kívánkozik.
0: Apa cuka funda luka, apa cuka funda apa. Egyébként az a lepődte meg azt, hogy hablagy. De ez nem hablagy, ez dúdolgatás.
1: Mert van, amikor
0: van. Mi a hablagy? Az a hablagy.
1: Mi tudjuk, a... és igen, ő is tudja.
0: Igen, azaz mi?
1: Amikor hablatyol, de szokott olyat is.
4: Amikor csak egy rablalva össze-vissza betűket.
0: Egyébként dalszerzők szokták azt csinálni, mi úgy hívjuk, hogy kamu angol. Amikor
4: az Emilio.
0: Olyan is van.
1: Na, mutasd meg.
0: Nekem borzasztó az csak nem is kamu angol, hanem nekem tényleg van egy ilyen hablaty, leülök, és akkor például ez a dal.
1: Igen.
0: Tehát, ha nem a szöveget zenésítem meg, mert nem jön állam a szememre az új született, hogy néztem a tévét, nem jön állam a szememre, mondta a párjának, szaladtam az zongorához, szememre, és jött. De van olyan, amikor csak a dallam jön, és akkor jelen, hogy here is some, it's thinking of fun, it's staying now. Fiek, kegyes. 114 kazettám, fiek, van 114 kazettám.
4: Visszavárunk.
0: Elhozom, múltkor összeültünk haverokkal, jó múltkor, beraktuk és sírtunk, fetrengtünk, görögtünk a földön, meghaltunk majdnem. És gondolkodás nélkül átküldtem egy producereknek a hangfélye. Küldök valamit ilyen kis kamu angollal, de egy angol szó nem hangzik el, mert csak one, two, four, one, two, three, four.
1: Isteni.
0: De van ide egy kapcsolódó sztorim, hogyha van ide, ez gyorsan elmesem, ez nagyon vicces. Szabó Zé egy zenei producer,
4: igen,
0: ismeritek.
4: Igen, persze.
0: Ugye, és képzeljétek el a Jóci.
1: Pápa Jóci.
0: Felhív az éjszaka közepén, de még a karrieri elején, hogy hé, fie, Zé, megvan, hallod, megvan az áttörés, megvan a sláger, és ízített, mondja, Zé, fie, éjszaka egy óra van, hívja vissza reggel, de fie, nem érted akkor a slágert, hívjál vissza reggel, Jóci, oké, felhívja, Jóci, reggel szomorú hangon, baj van, Zé, ez a Mici Mackó. Megírta a Mici Mackót a következő képen, be volt indulva éjszaka, wonderful, still wonderful, my in the storm, make fun, bro, és így nagyon tetszett neki, tudod, és nem ugrod be neki, hogy ez a Mici Mackó. Mekkora történet, te jó ég, hát sírom.
1: Puszilunk Jocika innen is.
5: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: David Frey, Valery Sokolov, Sergej Malov, Motusz és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Az alvászavarok láthatatlan veszélyt jelentenek. Horkolás, légzés, kimaradás, nappali fáradtság. A környezeted vagy te is érintett lehetsz. A Somno Center alvászavar központok szakértői csapata készen áll, hogy segítsen. Jelentkezz be még ma somnocenter.hu, a minőségi és a pihentető alvás szakértője.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
7: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

0: Több településen is áramszünet lesz a héten Veszprém vármegyében. Aligátor teknőst fogtak ki a Balaton északi partján. Anna Fesztivál is lesz az Anna Bál kísérő programjaként. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fóri vagyok. Több településen is áramszünet lesz a héten Veszprém vármegyében. Az EON július 6-a és 12-e között előre tervezett karbantartási és hálózatfejlesztési munkákat végez, ezért egyes utcákban időszakosan szünetel az áramszolgáltatás. A leállások jellemzően reggel 8 és délután 4 óra között várhatók. A szolgáltató arra kéri az érintetteket, hogy készüljenek fel és áramtalanítsák az érzékeny elektromos készülékeket. A részletes érintett utcák és időpontok az EON tájékoztatójában érhetők el. Tüntetés szervez csütörtök estére a Fidesz-KDNP a Sándor Palota elé, a Tisza kormány alaptörvénymódosítási terve ellen. Gulyás Gergely a Fidesz, valamint Rétvári Bence a KDNP frakció vezetője sajtótájékoztatójukon közölték, hogy szerintük nem maradhat szó nélkül a köztársasági elnök és az államfői intézmény megalázása, valamint az alkotmánybíróság átalakítása. Az ügyben Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke is megszólalt a közösségi oldalán. Azt írta, a Tisza minden határt átlépett, és várnak mindenkit a Sándor palotához. A pápai rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el július 2-ától egészen július 31-éig pápa teljes közigazgatási területére. Az ellenőrzés célja a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése, illetve megszakítása. Aligátor teknőst fogtak ki a Balaton északi partján. Az emberre is veszélyes invazív hüllőt a vízből emelték ki, majd biztonságba helyezték. A szakemberek szerint a megunt házi kedvencként tartott teknősöket gyakran felelőtlen gazdáik engedik szabadon a természetes vizekbe. Az aligátor teknős erős harapása miatt veszélyes lehet az emberre, emellett a hazai élővilágot is károsítja. Ha valaki ilyen állatot lát a Balatonban, ne próbálja meg befogni, hanem értesítse a természetvédőket vagy az illetékes hatóságot. Újra elérhető a bakonynapi jegy a Győr és Veszprém közötti vasútvonalon, amely mindössze 1199 forintért egy teljes napon át korlátlan utazást biztosít a két város között a vonaton, valamint a térség számos autóbuszjáratán, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Ismertette, a bakonynapi jeggyel két vármegyében is lehet utazni. Könnyen elérhető akár a Cuhavölgy, a Római fürdő, Cseszmekvára, a Kőrishegy, a Fenyőfői Ősfenyves, Zirc vagy Pannonhalma. A 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara is fellép a 201. Balatoni Anna Fesztiválon. A július 25-i eseményt a 14. Anna Fesztivál kíséri, július 21-e és 26-a között, közölték a szervezők a programsorozat Balatonfüredi sajtótájékoztatóján. Foki Róbert, a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, az Anna Fesztivált új helyszínen, a Kisfaludi színpadon rendezik meg. Július 21-én tartják a Szerenádok éjszakáját, amelyen Kalló Zoltán és zenekara ad koncertet a Balatonfüredi első bálozó lányoknak. Másnap a Duna Művész Együttes tánckara és a Göncöl zenekar lép fel. Július 23-án az Opera Füred énekkari gála koncertjét hallhatja a közönség. Július 24-én pedig megrendezik a hagyományos szívhalászatot. A báli estén július 25-én lovashintózást tartanak. A zenét a Magna Cum Laude, valamint a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara szolgáltatja. A Hurai Villában pedig borkóstoló várja a látogatókat. Az Anna Grand Hotel előtti téren kivetítőn lehet majd követni a báli eseményeket. A rendezvényre mintegy 550 vendéget várnak. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az Óbarok pihenőhelynél az átterelt sávban egy személyautó a belső szalagkorlátnak hajtott. A 43-as kilométernél zajlik a baleseti helyszínelés. A határ felé vezető oldal belső sávjába terelik át a forgalmat, úgyhogy mindkét irányban csak egy sáv használható. A határ felé 3, Budapest irányában 5 kilométeres már a kocsisor. Az M7-esen is baleset történt Budapest felé, az M0-ás csomópontjánál. A 16-os kilométernél a két belső sávot zárták le, itt több mint 4 kilométeres a dugó, az előbb telefonált valaki, állítólag fejreállt egy személyautó. Az 52-es számú főúton, Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is dolgoznak útépítők, így ma is napközben félpályás zárást kell kerülgetni. Az erős reggeli forgalomban ez bizony fennakadást okozhat. Jó hír viszont, hogy a Fogarasi úton a Nagy Lajos Király útja közelében elhárult a forgalmi akadály. Ugyanakkor telített a Tököli, a Rákóczi és az Üllői út befelé, az M3-as és az M5-ös bevezetője, a Budaörsi út a Nagyszülős utcai felüljárótól és a folytatásban a Hegyalja út, a Szél Kálmán tér környéke, valamint a budai alsó rakpart a Petőfi-tól északi irányban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Dobrádi Ákossal kiegészülve ma reggel.
4: Jó reggel.
2: Ébren álmodtunk, jó reggelt kívánunk, és majd még most jön a kihozanító téma. Szerintetek normális-e, hogyha valaki a párját folyamatosan nézi a telefonján, hogy merre jár?
5: Aha. Bizonyára nem az.
2: Várjuk az önök véleményét is, erről fogunk mindjárt beszélgetni.

0: Jó reggelt kívánunk a Sláger reggelből 4:09-kor, utóbb Billie Eilish dalával. Olyan jó, hogy a fiatalokban is vannak ugye ilyen érzelmek.
1: Igen.
0: És még szörmentén már Ákossal beszélgettünk reggel arról, hogy ma már például a Z-generációsok egészen más dolgokat értékelnek, ami tök normális, hogy a világ az ugye fejlődik, megváltozik. Másként szeretnek, másként éreznek, és képzeld, amikor Petrának újságoltam valamelyik nap, hogy most már cikkekben is foglalkoznak például azzal, hogy a Z-generációsok, meg a még fiatalabbak számára tök normális, hogy ilyen helymeghatározó szolgáltatásokat, meg helymegosztó szolgáltatásokat használnak a telefonon. Petra így nézettem két, hogy így nincs. És mondom, hogy figyelj, az az igazság, hogy nekem is van ismerősöm, fiatalabb ismerősöm, aki ebbe a kaszba tartozik, és hogy náluk én magam is elhűlve tapasztaltam azt, hogy így cimborámmal ültünk, nem is tudom, söröztünk, vagy valami, és látom, hogy folyamatosan nyomkodja a telefonját. Te mondom, mi van? Hát, hogy azt nézi, hogy a barátnője, hát most miért megy arra? Hát, hogy most végzett a munkával, elindult haza. Nem arra szokott menni, most ott az erdő szélénél megy. De mondom, mit néz, mi van? És mondja, hogy hát ez úgy van, hogy ők egymással kölcsönösen megosztják, ilyen hely megosztás van, valami lokátor alkalmazás, hogy ők folyamatosan 0-24-ben látják azt, hogy a másik az éppen merre van. Tehát bármikor feloldod a telefonod, látod, hogy Jézusom, hol jár a barátnője.
2: Én maximum a pizzafutát nézem, hogy hol van az applikáción keresztül. Én lokátor, sokszor annyira boomer vagyok, hogy még a naptáramat sem tudom megnyitni a telefonon.
0: Na,
2: nem, hogy még a páromnak
0: a eltelt 5 perc. Beszélgettünk, éppen valami sztoriban voltam, ami látom megint nem figyel, mondom, mi van? Hát, hogy most ugyanott van a kis, nem tudom, ez a tű, miért gombos tű már, nem tudom hány perc, hogy hát most mi van? De ugyanaz volt egyszer, mondta, hogy most ilyenkor szokott elmenni futni, és hogy akkor ott most mi van? Mert mondom, biztos most csal meg. Nézett, hülye, jó, persze, mondom, viccelek, de hogy, de hagyd már, hát mi baj lehet? Délután 4 óra.
1: Nem, fiatalabb sokkal. Jó, igen.
0: És egyfolytában órákon keresztül ezzel volt elfoglalva, és na, most megmozdult, most megint úton van. És
1: ennyi idejük van az embereknek, de figyelj,
0: ez nekem tök furi.
2: Hát az egész életüket a fiatalok majdnem, hogy ott töltik, sajnos, ez kell.
1: Igen, nézes, hogy a párod hova megy.
2: A telefonon meg az online térben.
1: Igen. Fú, ez nagyon kemény.
0: Most legalizálva ez, mert hogy megjelent a cikk, ami azt taglalja, hogy valóban ma már ennek a generációnak a döntő többségének tök normális, hogy használ ilyen típusú applikációkat, és hogy így
1: közben stresszel.
2: Igen,
1: hol voltál?
2: Egy időt már nélkül kell volna érni.
0: Pontosan ez a hátulütője, hogy előbb-utóbb átcsúszhat könnyen egy ilyen számunkérésbe is, hogy figyelj, de hát láttam, hogy nem tudom, mikor indultál a munkáról, hova mentél, miért mentél, micsoda, mit csináltál, merre jártál.
1: Hát figyelj, szóval, hogy ez... én nekem ez sem normális, meg az sem, aki belenéz a párja telefonjába, tehát ezeket a dolgokat, ezeket én nem értem, mert hogy mindenkinek hadd legyen már privát szférája. Abba is bele lehet kötni és belemagyarázni dolgokat, hogyha ő másfelé jön haza, és abba is, hogyha mondjuk találsz egy olyan üzenetet, amit félre tudsz érteni. Hát hadd legyen mindenkinek meg a joga arra, hogy a saját eszközeit úgy használja, hogy szeretne.
2: De ez kell némi bölcsesség, kell, hogy eltelje annyi idő. Most fiatalon én is féltékenyebb típus voltam, aztán később rájön az ember arra, hogy attól, hogy féltékeny vagyok, meg számon próbálom kérni a másikat, meg állandóan nyomozok utána, mondjuk azért nem volt ez jellemző rám, azért ilyen mértékig, nem ezen fog múlni, hogy a párod megcsal, félre megy vagy sem. Tehát, hogyha jó a kapcsolat, ha a biztonságban érzi magát, most én ezt mondom, férfi vonatkozás van a nő melletted, meg tudsz neki adni mindent, kiegyensúlyozott, boldog, el vagytok, mint két galamb. Miért kellene féltékenkedni, de nyilván ez kell egyfajta bölcsesség. Azt, hogy inkább, amikor van a hullámvölgy, és valami nincs rendben, akkor érdemes egy kicsikét már legelőször is magadra odafigyelni, és azzal nem azt akarom mondani, hogy a korom ellenére nem tudok féltő lenni, vagy most finomabban fogalmazzak, vagy félteni a másikat, féltékeny lenni, de azért ez nem uralkodik el rajtam olyan kép, mint és olyan mértékben, mint fiatalként. Szóval egy kicsit meg kell érteni a fiatalokat is. Én tudjátok kire rakni ki ilyen nyomkövetőt? Mondjuk a munkásokra, akik nálam félbe hagyják a munkát. Na, azokat követném minden nap, hogy éppen hol vannak.
1: És miért nem érkeznek meg, már mi van?
2: Egyébként olyanok, mint a kutya, aki megjelöli a helyeket. Oda jön, elkezdi, feléig eljut, 3-4-ig, igen, én megjelöli, hogy itt vagyok, majd jövök, tudom. Na, ő rájuk raknék ilyen követet, őket nézegetném, hogy merre.
0: Az egyik első üzenetet Judittól kaptuk, azt írja, hogy ők is használnak ilyen lokátor alkalmazást a családdal és a férjével. Igaz, nem nézegetjük állandóan, hogy ki hol van, de a tudat jó, hogy ha akarom, meg tudom nézni, hogy merre járnak, és ez megnyugtat. Puszi.
2: A gyerekem vonatkozásában egyébként, amikor kicsit majd felnőttebb lesz, vagy kamasz lesz, és kevesebbet van otthon, el tudom képzelni.
1: Az hogy mondjuk jó, igen.
2: Hogy baromira érdekel. Egyébként a Black Mirrorban volt egy ilyen epizód, nem emlékeztek el, hogy ez vissza is tud ütni, most ebben nem menjünk be ebben a film elemzésbe, de azt el tudom képzelni, amennyire félti a gyerekét valaki, és amennyire én is fogom félteni, hogy szeretném tudni, hogy hol jár egy bizonyos korig nyilván, amíg úgy érzi az ember megengedheti magának, hogy kontrollát tartja a gyermekét.
0: Én például, amikor megyek a pécsi barátaimhoz, akkor szoktam bekapcsolni azt a helymegosztást, hogy lássák, hogy merre járok az M6-oson, nagyjából mikorra várhatják az érkezésem, és hogy nincs az, hogy a vezetek közben nem tudok üzenetet küldeni, hogy már itt vagyok Szekszárdnál, hanem akkor nyomon tudják követni, és mi radérek nyitva a kapu, már várnak, jönnek segítek bevinni a csomagokat.
1: Tehát
0: sokféle módon lehet ezt is használni. Önök mit gondolnak erről? 0630 30 30 95 8, ide megírhatják. Vagy a Sláger FM Facebook oldalán is ott van egy poszt ezzel kapcsolatban. Ott kimondottan arra kérdezünk rá, hogy ha párok figyelik egymást ilyen élő helymegosztással, az vajon jó ötlete? Közben Kylie Minogue a terep, In Your Eyes 8:20-kor.

0: Jó reggelt kívánunk, itt a Sláger reggel, 8:30 lesz már 3 perc múlva. Kérdeztük, mit szólnak a különféle lokátor alkalmazások használatához, aminek ugye a lényege, hogy a telefonunkon ezt bekapcsoljuk, és akkor a kedves párunk láthatja, hogy éppen merre járunk. Attila azt írja, mivel rengeteget bringázom az erdőben, a vadonban, meg úgy egyáltalán bárhol és mindenhol, ezért teljesen rendben van, hogy a párom látja, hogy merre vagyok, mert ha esetleg átgázol rajtam egy nagy dámszarvas, de nagyon nagy, ezt akartam mondani, vagy vaddisznó, vagy esetleg erdőn kívül egy kamion, akkor tudja már, hogy hol kell beazonosítani a tetemem helyét.
1: Nem a szarvasokra,
2: igen.
3: Tamás azt írja, nem, ez olyan, mintha nyomkövetőt viselnék. Másik barkácsboltba mentem be, és akkor utána megkérdezi, hogy miért mentem másik barkácsboltba. Aztán Viki azt írja, hogy szép jó reggelt, nem normális, kontrollmániás és bizonytalan önmagában, tudom, mert éltem ilyen kapcsolatban, hál' Istennek túléltem. Sőt, mellette 20 percenként hangüzenetben be kellett számolnom, hogy éppen hol vagyok és mit csinálok. Hát milyen jó lehet?
1: Persze, meg az egyébként arra gondoltam, hogy az én kedves szerelmem nagyon szeret vásárolgatni, és akkor látom, hogyha bemegy ide-oda, tudom, most nem mondom ki a neveket, ilyen üzletben, ilyen plázában, és akkor rá lehet írni, hé, gyere ki a plázában, most onnan, azonnal.
0: Látom, de az nem kell lokátor, azt látod a banki SMS-ekből, vagy a rendszerüzenetekből. -10, -25, -75.
3: Ez annyira rögtön, a Bárdos és Anyival, amikor együtt dolgoztunk, akkor az Ildi, a feleségem, amikor bement shoppingolni, látta, hogy pittyene, és azonnal felhívta, amikor a negyediknél, mit vettél már, meg én látom, vonja le a közös kártyát.
1: Ez nálunk úgy van, hogy felveszi a telefont, és már mondja, csak ez meg csak az, és ezért mondom, jó, oké, csak mondom, itt
3: kicsit
1: pittyeg a telefon.
3: Abban, igen. Ezért nem szabad, hogy nálatok pittyegjen a telefon. Máshogy kell ezt megoldani.
0: Nóri azt írja, ez pont olyan, mint a házassági szerződés kérdése, hogyha nem bízol bennem, akkor miért várod el, hogy elkészítsen, vagy miért ne? Tehát, hogy ja igen, mert ott szoktuk ugye azt beszélni, hogyha ha nem akarod aláírni, akkor miért? Mitől félsz?
3: Hogy szerintem nincs baj ma már a házassági szerződéssel.
0: Hát akkor a lokátorral se. Ez ugyanaz, hogy most ha nincs titkolni valód, vagy...
3: Nem, azért egy házassági szerződés más. Most, hogyha van valaki, aki felhalmozott egy nagyobb vagyont, és elvesz valakit feleségül, mondjuk egy férfi és egy nőt, akkor szerintem ez nem gáz, hogyha a nő szereti, és amúgy nem azzal a céllal megy hozzá, hogy a pénzét akarja, nem? Én nem sértődnék meg ezen. Nálunk nem volt ilyen kérdés.
0: Hát, nem sértődsz, mert a Tominak nem volt
3: tak csiliárdjai. Nem volt óriás vagyon, amikor
0: elvették. De még jöhet olyan is. És jöhetek a további vélemények.
3: Az arab hercegek jelentkezik.
0: Hoppá, tessék. 0-30-30-30-95-8 a számunk.
4: A legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük. Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
3: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Fontos, hogy odafigyeljenek rád? A White Labnál gyors és kíméletes vérvétellel várunk. Eredmény akár 24 órán belül. Foglalj időpontot a whitelab.hu-n. White Lab, a család laborja.
4: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
5: 188.
4: Hogy micsoda?
5: 188.
4: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
5: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
4: Kik ők?
5: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
4: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
2: Kult, szín, tér. 10 este, 10 előadás. 10 különleges élmény. Keszthelyen, a Festetics Kastély parkjában július 17-től 26-ig. Jegyek a jegyszeret.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ha nyár és Balaton, akkor kult színtér.
6: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
7: Lapozz rá a nyárra! Blikk, most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
8: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
9: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
8: De hát honnan tudtad?
9: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
8: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
10: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Óriási a veszteség, kivonulhat Magyarországról a Tesco, utak újulhatnak meg Dunaújvárosban, járatsűrítéssel és éjszakai bagolyvonatokkal készül a MÁV az EFOT-ra. Molnár Róbert vagyok. Az elmúlt években kialakult rendszer lebontása szükségszerű, hangsúlyozta Mellétei Barna Márton az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának szerdai ülésén Budapesten. A Magyarország alaptörvényének 17. módosítása címmel benyújtott törvényjavaslatról szóló bizottsági vitában a politikus azt mondta, szükségszerű rendszerváltásnak része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátum hosszabbításának maximálása. Kivonulhat Magyarországról a Tesco. A Tesco fontolgatja

0: közép- és kelet-európai tevékenységeinek eladását, ami lezárná a vállalat 3 évtizedes próbálkozását, hogy megtelepedjen a kontinensen, írja a Financial Times. Az Egyesült Királyság legnagyobb szupermarketje a brit piac mellett Írországban, Szlovákiában, Csehországban és Magyarországon van jelen. A Tesco Globál Áruházak ZRT magyarországi munkavállalóinak száma az Optán cég nyilvántartása szerint közel 9000 fő. Az utolsó 2 évet viszont több mint 32 milliárdos veszteséggel zárták. Utak újulhatnak meg Dunaújvárosban, miután az önkormányzat 896 millió forint Európai Uniós támogatást nyert el belterületi közútfejlesztésekre. A projekt legfontosabb célja a Dózsa-György út érintett szakaszain és az Aranyvölgyi út által érintett városrészekben a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése. Átalakítanak egy körforgalmi csomópontot és felújítanak több útszakaszt. Az útpályák burkolatainak javítása és az útalap megerősítése mellett kiemelt cél a forgalmi torródások csökkentése. Immár 5. alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Cigánydal napját. Az augusztus 8-ai ingyenes koncertsorozathoz idén 7 ország 11 helyszíne, és csaknem 30 előadó kapcsolódik. Az esemény idei fővárosa Budapest lesz, hangzott el a rendezvény budapesti sajtótájékoztatóján. A cigányzene sokszínűségét ünnepeljük ezen a napon, és távlati célunk változatlanul az, hogy az Európai Unió valamennyi tagállamában megszervezzük a Nemzetközi Cigánydal napját, mondta Rostás Mihály, az esemény művészeti vezetője, a Romengo alapítója, a szervező Nemzetközi Cigány és Világzenei Hálózat elnöke. Jelentős járatsűrítéssel, megnövelt férőhelyekkel és éjszakai bagolyvonatokkal készül a MÁV csoport az idei EFOT fesztiválra. Budapest és a Velencei tó között napközben fél óránként követik egymást a vonatok, Kápolnás-Nyékvasútállomástól pedig közvetlen transferbuszok szállítják a buliszókat a helyszínre. A buli végén sem marad senki a Velencei tónál, a MÁV csoport ugyanis éjszakai pluszjáratokkal biztosítja a biztonságos hazatérést.
1: Robi, köszönjük szépen, 21 fokos reggelre ébredhettünk, aki most ébredezik, most ennyit mérünk, délutára viszont már 26 fokot és napsütést ígérhetek, csapadékban nem várható, holnap pedig már a mainál is kellemesebb nyári idő vár ránk, akkor 29 fokos maximum hőmérséklettel.
2: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
3: Az M1-es autópályán Budapest felé egy személyautó ütközött a belső szalagkorlátnak Óbarok pihenőhelynél, az átterelt sávban. A 43-as kilométernél, a baleset helyszínénél a határ felé vezető oldal belső sávjába terelik át a főváros felé tartó forgalmat, úgyhogy most mindkét irányban csak egy sáv áll az autósok rendelkezésére. Ennek nyomán a határ felé 3, Budapest felé 5 kilométeres sor gyűlt már össze. Az M7-esen is baleset történt Budapest irányában, méghozzá az M0-as csomópontjánál. A 16-os kilométernél a két belső sávot tartják zárva, itt több mint 4 kilométeres a dugó, és valószínűleg elhúzódik a műszaki mentés, tekintve, hogy információink szerint felborult egy személygépkocsi. A Bécsi kapu teret időszakosan filmforgatás miatt lezárják délután 3-ig. A Széll Kálmán tér felé közlekedő 16-os, 16-os A és 116-os busz Bécsi kapu tér megállóját át is helyezték a Fortuna utcába. A második kerületi Labanc úton a félútpálya van zárva a Kuruszlesi út után, a Bécsi úton pedig a külső sávot tartják zárva mától a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon elektromos közmű építése miatt. A H5-ös hév pedig Békásmegyer, Csillaghegy, Római fürdő és Aquincum állomáson ismét mindkét vágányon közlekedik már.
4: A közlekedési hírek támogatója az
5: Autóüveg Pilkington.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt, 3:49 után járunk 2 perccel, szóval jó ötlete megosztani a párunkkal az aktuális tartózkodási helyünket a telefonon keresztül a nap 24 órájában. Ugye ezt kérdeztük.
2: Hát úgy tűnik a szavazás alapján a Sláger FM Facebook oldalán, hogy nem. Tehát inkább a többség nem. Igen, a nemre szavaz. Viszont azért vannak olyan esetek, amikor jól jöhet. Például egy hallgatónk, aki egyébként a Facebookon is hozzászólt, azt írja, hogy ő egy olyan súlyos betegséggel küzd, aminél tök jó, hogy a párja látja azt, persze, hogy mondjuk mikor más merre jár.
3: De nekem eszembe jutott, hogy most a témban voltunk én a barátaimmal, és ott ők ezt használták, meg nekem is megosztották, hogy hol vannak, hogy megtaláljuk egymást.
2: Abban nagyon jó.
3: Robogozni mentünk ki.
1: Persze egy időszakos.
3: Végig robogozzuk Atént és környékét, és akkor, de erre volt, ugye már említettél egy példát, ugye, hogy valaki betelefonál, vagy valaki írt.
2: Igen.
3: Vagy az erdőben a szarvasokat, hogy kerüljen.
1: Vagy a vérnyúl.
2: Vagy a vérnyúl, tényleg, ami jön, és rollerről letaszít téged.
3: Nyilván erre jó, persze.
2: Itt van velünk Zolcsi, jó reggelt.
4: Jó reggelt, sziasztok.
2: Ti használjátok a feleségeddel.
4: Igen, én megosztottam vele a helyzetemet, pont azért, mert ugye most, ha bármi történik velem, akkor tudja, hogy mondjuk, hova kell mondjuk segítséget küldeni, vagy ilyesmi. Ez egy pozitívum. A másik, amit kifejezetten hasznos volt, hogy nemrégiben volt az államvizsgám és a szülinapom, nagyjából egy napra estek, és az államvizsgám után délután folyamán szervezett nekem egy meglepetés bulit, és folyamatosan nézte, hogy
2: mikor fogsz megérkezni, mondjuk ebben tényleg jó.
1: Figyelj, két fontos kérdés adódik, az egyik, csak egy egyszavas választ kérek, hogy és ő is megosztja veled az ő tartózkodási helyét folyamatosan?
4: Nem. Én szántamból osztottam meg vele, tehát ez saját döntés.
1: Jó.
2: Ne csak viccelődik
1: az persze, és a másik fontos kérdés, hogy és volt-e már olyan, amikor úgy érezted, hogy tényleg, most nem rossz indulatból, de egy kicsit túltolta. Tehát, hogy amikor már megkérdezted, hogy figyelj, és láttam, hogy itt vagy ott voltál. Tehát előfordult már, hogy rákérdezett valamire konkrétan?
4: Nem, egyáltalán nem, mert csak ilyen pillanatokban nézi meg a helyzetemet.
2: Na, az viszont tök jó.
3: Hát ez tök jó egyébként, hogy időszakosan be lehet kapcsolni. Igen. Tehát, hogy amikor van egy ilyen meglepetés, bekapcsolod, és akkor...
1: Igen.
4: Ráadásul, hogy az államvizsgának a délutánja az adott esetben el is húzódhat egy picit.
2: Persze.
4: Amikor ilyen ünneplésszerű, kis borozgatás, bármi beesik még, és így kalkulált azzal, hogy nézte, hogy ott vagyok még az őrsön, jó, akkor még mindig ott vagyok, még mindig délután 4 óra még mindig ott ül egy helyben, nem mozdul, vagy merev részegre is magát a sikereinkre.
2: És soha nem ér haza. Köszi szépen, Zolcsi.
1: Hello.
4: Szép napot, sziasztok.
2: Akkor tulajdonképpen lehet az a konklúzió, hogy ezt lehet okosan használni? Igen. De nem kell minden helyzetben nézni.
1: Nem markánsan húzott el az a tábor, aki azt írja, hogy ez nem jó ötlet. Többen vannak, akik inkább nem használják, de számosan sokan egyébként azt írták, vagy azt válaszolták a Facebookon, hogy igen, hogy ez teljesen rendben van.
3: Párkapcsolatban egy kicsit olyan, minden hosszú láncra engeded a másikat.
2: Tényleg, ez egy jó hasonlat.
3: A vészhelyzetnél, hogy nem tudom, van-e ilyen egyszerűsített applikációt a vészhelyzetnél például, amikor csak az applikáció megnyomod, hogy vészhelyzet, és azonnal lokalizálja, hogy hol van.
1: Simán lehet, hogy olyan jó, hogy a telefonod elveszíted, és meg akarod találni. Igen. Tehát, hogy ilyenek is
3: vannak. Piacérés.
1: Na, röpülj rá. Ez a Sláger reggel, 9 előtt, 10 perccel.
0: Sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Vágyik a lelked egy hatalmas ökobulira. Hagyd magad mögött a stressz, és tarts velünk a 31. Krisna-völgyi búcsúba. Július 17 és 19 között Somogyvámoson. Indiai táncok, színes holi fesztivál, szári próba és elképesztő finomságok. Krisna-völgyi búcsú. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a búcsú.krisnavölgy.hu oldalon.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
6: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
7: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
7: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
7: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után

0: Magyar Péter hamarosan találkozik az ukrán elnökkel. Elbontanák a betonpartokat a Balatonnál. 35. születésnapját ünnepli a Művészetek Völgye. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Magyar Péter telefonon egyeztetett Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, és megállapodtak arról, hogy a közeljövőben Budapesten vagy Kijevben találkoznak. A miniszterelnök tájékoztatása szerint ezt követően közösen Kárpátaljára, Beregszászra is ellátogatnak. A találkozó célja a kétoldalú kapcsolatok erősítése, valamint a kárpátaljai magyar közösséget érintő kérdések áttekintése. A látogatás pontos időpontját egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Új részletek láttak napvilágot a június végén a Balatonban elhunyt 41 éves kaposvári férfi tragédiájáról. A család tájékoztatása szerint a hivatalos vizsgálat megállapította, hogy a férfi halálát fulladás okozta. Az ügyben továbbra is segítségnyújtás elmulasztásának gyanúja miatt nyomoz a Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság. A rendelkezésre álló felvételek szerint a férfi egy vízibicikliről esett a vízbe, majd elmerült. Vele volt egy ismerőse, aki a jelek szerint nem kért azonnal segítséget. Az áldozatra szombaton a siófoki History Clubban tartanak megemlékezést. Homokos, fokozatosan mélyülő strandok kialakítását javasolja a Hunrend Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a Balaton partjára. A szakemberek szerint, ahol lehetőség van rá, érdemes lenne elbontani a betonpartvédő műveket és eltávolítani a kövezetet, hogy természetesebb partszakaszok jöhessenek létre. Balatonalmádi polgármestere közölte, megfelelő pályázati forrás esetén a város egyik strandján mintaprojektként megvalósítanák az átalakítást. Ha a fejlesztés beválik, akkor később további balatoni strandokon is alkalmazhatják a megoldást. Augusztus végéig fokozott közlekedési ellenőrzést tart a rendőrség országszerte a gyorshajtás visszafogására. Az akció célja a nyári időszakban megszaporodó közlekedési balesetek megelőzése. A rendőrség közlése szerint az autópályákon, főutakon és forgalmas csomópontokban folyamatosak az ellenőrzések. Emellett civil rendőrautók és alkoholszondás vizsgálatok is segítik a szabályszegők kiszűrését. A Balaton térségében a motoros rendőrök is jelen lesznek, a drónok pedig a legveszélyesebb útszakaszokat figyelik. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság szerint a korszerű sebességmérő eszközök és a légi megfigyelés hatékonyabbá teszik az agresszív sofőrök és a gyorshajtók kiszűrését. A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy minden körülmények között tartsák be a szabályokat. Új programokkal készülnek az idei 201. Balatonfüredi Annabálra, amelyet július 25-én rendeznek meg. Az esemény kísérő programja az Anna Fesztivál július 21-e és 26-a között, amely új helyszínen a Kisfaludi színpadon kínál koncerteket és kulturális programokat. A báli estén a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara és a Magna Cum Laude is fellép, emellett lovashintózás és borkóstoló is várja a vendégeket. 35. születésnapját ünnepli idén a Művészetek Völgye. Az Összművészeti Fesztivál július 24-e és augusztus 2-a között zenével, irodalommal, színházzal és új cirkuszi előadásokkal várja a kikapcsolódni vágyókat. Kapolcson, Talján Dörögdön és Vigánt Petenden összesen több mint 4500 programon vehetnek részt a látogatók. A Világzenei Udvar Magyar Zeneháza Varázshangok Játszóházat rendez. Az idén 25 éves intézmény Folkarcok címen készül megismételhetetlen műsorral, amiben Szalonna és bandája kiegészül többek között Szabó Balázzsal és Grillus Dániellel. A fesztiválra hosszú évek után visszatér a Kispál és a Borz, de fellép José González, a szintén 35 éves Quimby, Beton Hoffi vagy épp Jude Law is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: Na nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Baleset történt a Nagyszőlős utcában, a befelé tartó sávban, a Budaörsi úton. Aztán akadozik az előrejutás a Tököli úton, befelé a Barostér előtt és tovább a Rákóczi úton, valamint a Dózsa-György úton, a Hősök tere közelében, illetve az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, valamint a Károly körúton az Asztória felé. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, illetve az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. És lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, illetve tovább a Hegyalja úton is. Vezessenek óvatosan, és hogyha van fontos közlekedési infójuk, akkor kérem küldjék el a 0630 30 30 95 8-ra. Nagyon szépen köszönöm!
3: A közlekedési hírek támogatója az
4: Autóüveg Pilkington.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most folytatódik a Sláger reggel.
2: 9 óra múlt 5 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek, Dobrádi Ákossal.
5: Jó reggelt!
2: Somogyi Zoli már elindult egy konferenciára, de innen is üdvözöljük, és hamarosan bemutatjuk az új dalt, amit most már azért hallhattad itt a Slágeren, viszont néhány infót mondasz róla.
5: Igen.

napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatos.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, pontosan 9 óra volt 11 perccel, Dobrádi Ákos itt van velem,
2: még
1: és ugye reggel már szőrmentén említettük, hogy van egy új dal, az ugye itt alszol, a dal szövege nekem nagyon intimre sikerült, aha, és azon gondolkodtam, hogy vajon a fiatalkorodból merítetted az ihletet, mert most már csodálatos családod van, igen, nyilván igen, most igen, már nincsenek ilyen kis ismerkedős fázisok.
2: Hát igen, azt mondják, hogy az emberem csak fiatalon szerelmes.
1: Ugye? Bizonyám.
2: Igen, az élet írta egyébként a szöveget, és én jegyzem az egész szöveget. Talán azt gondolom, hogy a TNT pályafutás alatt az egyik legjobb szövegem, én most ezt így értékelem, és hát ugye ez egy kicsit a páramról is szólt, egy kicsit személyes vonatkozású, uh-huh, Inti ezért szerepel benne kevesebbet, de ő tök jó arc, tök jó fej, és megértette, hogy ez az mi megismerkedésünk, a mi közös életünk egy kis szelete, és azokat a pillanatokat dolgozza fel, amikor elkezdtünk
1: ismerkedni. Ti amúgy hogy ismerkedtetek meg, mert én ezt nem is tudom.
2: Mi hogy ismerkedtünk meg? Képzeld el, én nagyon sokáig tartottam elvszerűen magam ahhoz, hogy a közönség soraiból sohasem ismerkedem, uh-huh, és mégis így alakult. Ugye?
1: Tényleg.
2: Soha se tudhatod.
1: Igen.
2: Igen, és úgy alakult, hogy Niki nem is akart erre a koncertre eljönni, szerette a TNT, de a barátnői fűzték, hogy gyere, mondta, hogy ide dolgoztam,
1: fáradt,
2: tipikus, igen, tudod, igen, és a 16. sorban egy ilyen nevető szemet megláttak, és amikor lejövök a színpadon, egyszer nem hagyott nyugodni, és mondtam az egyik ródnak, hogy fiam, most kimész, és megkeresi, de ne hülyeskedj, hogy? Hát nagyon sokan vannak,
1: hogy
2: nem tudod eltéveszteni, nevetnek a szemei.
1: És tényleg nevetnek a szemei.
2: Igen, és nem sikerült egyébként megtalálnia. Úgyhogy töprengtem, mentünk a Balatonra a koncert után egy másik koncertre, és azon töprengtem, hogy akkor most hogyan kellene őt megtalálnom. Aha. És akkor vannak ezek a ugye, betegelnek. Meg,
1: igen.
2: És akkor elkezdtem
1: nézegetni.
2: A sztorikat, és megtaláltam végül, és akkor ráírtam. Úgyhogy gondoltad, a másik oldalon volt nagy döbbenet. A lényeg az, hogy a találkozásunkat és az első időszakunkat dolgozza fel, uh-huh, a szöveg. Úgyhogy az élet írta, az életből merítettem.
1: Neki mutattad meg akkor legelőször?
2: Hát képzeld, annyira neki mutattam meg legelőször, hogy végig szinte jelen volt, amikor írtam, aha, hiszen 2 hónapra Tájföldre költöztünk a kis családommal, életünkben először, én legalábbis életem először ilyen hosszú időre, meg nyilván mindegyikünk, de így 3 aztán végképp hosszú időre sosem utaztunk el. Nagyon jól éreztük magunkat, és a dal már kész volt, tehát a dallam már megvolt, és akkor jött az ihletett állapot, hogy akkor feldolgozom mi párkapcsolati történetünket. Úgyhogy sokszor volt úgy, hogy 3 utaztunk robogóval, nagyon kis lassan, tudod, 30-as sebességgel ott a kis utakon mentünk valahova, és közben így járt, kattogott az agyam, és írtam a szöveget. És mondom, ez a sorhoz mit szól? És akkor hátrafelé, tudod, igen, énekeltem neki a sorokat, meg folyamatosan így kérdezgettem róla, hogy szerinte hogy.
1: Figyelj, ez annyira filmszerű, de tényleg az, hogy ti megismerkedtetek, hogy ebből lett egy dal, és hogy ez ennyire jó dalra sikeredett. Szerinted mi kell ahhoz, hogy talán akkor most már válaszoltál is az előző kérdésemre, hogy a megélt érzelmek miatt lesz egy szép dal, jó szerelmes dal, igen, gondolom.
2: Egyrészt, hogy egy alkotónál van egy beleérző képesség, belehelyezkedési képesség, meg a génjeinkben ez az érzékenység kódolva, igen, van, hogy ilyen dalokat írunk. Tehát nem feltétlenül kell mindig olyan állapotban lenned, hogy te nagyon szerelmes vagy. De az az ihletett állapotán az a legfontosabb, hogy a jó dalok mindig akkor születnek, amikor van egy ilyen nyitott állapot, amikor egyszer csak nem megírod a dalt, hanem megtörténik. Uh-huh. Tehát egyszer csak megérkezik a dal. Az, amit így elkezdesz kimatekozni, hogy ilyen legyen, olyan legyen, erre vigyem a dallamvezetést, ilyen akkordok legyenek, és ott ülsz már 15-20 perce, vagy napok óta próbálsz valamit így létrehozni, uh-huh, abból születhet egy dal, de nem biztos, hogy olyan átütő sikerül lesz, mint például ez utóbbi, ami maga a dallamsod is nagyon gyorsan született meg, aztán a szöveg is szépen folyt rá, ömlött rá, hiszen ilyen, ez a legjobb, amikor tényleg tudsz egy kicsit az életedből meríteni.
1: Nagyon szép sztori.
2: Köszönjük szépen.
1: A rajongóitoktól kaptok olyan visszajelzést, hogy mondjuk egy-egy TNT sláger nekik például segített ismerkedni, szakítást túlélni, vagy esetleg az volt a bevonuló zenéjük.
2: Igen. Ez a műfaj ilyen szempontból hálás, mert amikor így a szerelmi témakörben vagy, aha, akkor az előbb-utóbb, vagy mindenképp eltalál valakit. Vagy azért, mert szerelmi csalódáson van, van túl, vagy azért, mert éppen szerelmes, vagy éppen párkapcsolatban van. Úgyhogy persze, nagyon sok ilyen történet van, hogy leírják gyakorlatilag az ő találkozások történetét. Vagy a,
1: tessék, ez jó érzés olvasni.
2: Abszolút, igen, és akkor volt is ilyen eljegyzés a színpadon, mert erre-adarra ismerkedtek meg, de olyan is van, hogy amikor egészen picik gyerekek például asszociáltak a kicsi gesztenyére, ugye amikor igen, gyerekként igen. a termésekből rakosgattuk össze ezeket a figurákat, és valamiért szerintem ők úgy kapcsolódnak, nem a szerelem. Hát, persze vannak ilyen óvodás szerelmek, nem kell messze menni a kisfiamat.
1: Már megvan az a visszaröletét.
2: Persze, volt már a példám. Szóval, hogy például a gyerekek úgy kapcsolódtak szerintem a Kicsi Gesztény című dalunkhoz, hogy oda asszociáltak ezekhez a kis figurákhoz, amit gyerekként készítettünk, megkészítenek az óvodában.
1: Én azt gondolom, hogy az ugye itt alszol lesz a következő, amire mindenki tud majd kapcsolódni, úgyhogy most hallgassuk is meg, mit szólsz hozzá.
2: Hallgassuk.
1: Jöjjön. Ugye?

0: Sláger reggel.
1: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nézed-e a foci VB-t?
2: Nézem az esti meccseket, igen. Későn van, ott már lehet, hogy
1: megértem. Tehát, hogy a hajnali meccs azt annyira
2: az
1: nem.
2: Az éjszakában akkor már elmegyek lefeküdni, a hajnali meccsek nem. Lehet, hogy ha 20 éves lennék, akkor felkelnék, meg beállítanám az órát, sőt, biztos vagyok benne. Ugye azokat a mérkőzéseket nézem, amelyek ilyen emberi időben vannak, legalábbis az én emberi időszámításaim szerint.
1: Hát ugye sok minden történt a foci VB-n az elmúlt pár napban. Cristiano Ronaldo sírva távozott, nagyon sajnálom.
2: Sokat sírt egész pályafutása alatt.
1: Hát ő szokott sírni, de azért egy jó futballista, megbocsátjuk neki. Igen. Ugye sírt akkor, amikor kiestek, aztán Messi attól könnyezett, hogy bent maradtak, az is egy egészen elképesztő továbbjutás volt, és hát valószínűleg várnak még ránk csodák a VB kapcsán, úgyhogy itt van Bíró Dávid, az RTL futball szakértője. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok! Szia Petra, szia Ákos, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Mit szóltál az elmúlt napok eseményeihez?
3: Úristen, hát itt az elmúlt napok nekem összefolynak,
1: mióta
3: beszéltünk, ugye akkor még arról kérdeztél, hogy mi lesz Ronaldóval, mondtam, hogy kezdeni fognak esni.
1: És igazad lett, igen.
2: Fogadjunk, te nem alszol viszont.
1: Hát ő nem alszik.
2: Maximum nappal.
3: Igen. Nem, hát stílusosan mondhatnám, hogy nem jön állam a szememre, de igen.
1: Figyelj, most mi van ezzel az argentin továbbjutással, mert ugye Egyiptom csapatkapitánya azt mondta, hogy na jó, és kész ez bunda, és hogy ezt újra kellene játszani ezt a meccset. Szerinted erre lesz esély?
2: Ez sosincs ilyen.
3: Nincs esély. Egyébként. Itt egy esetet vitatnak egyébként az egyiptomiak, itt amikor döntetlen állásnál volt egy helyzet, amikor szállnak a lábát, igazából megrúgták. Én azt gondolom arról az esetről, ez tipikus ez a kettő közötti eset, hogyha a játékvezető ezt befújja, akkor a VAR nem tudja ezt visszavonni, viszont mivel a játékvezető nem fújta be, ezért a VAR nem volt, mert nem történt akkor a szabálytalanság. Szóval itt ennek ez a kis szegmense között ragadt, ez a pillanat. Az egyiptomiak meg nyilvánvalóan azért akadtak ki ennyire, mert 2-0-es erőnyből
1: húzták
3: el a mérkőzést.
1: És ez nagyon nehéz lett.
2: Befújható volt amúgy az a pillanat, az a mozzanat, amikor egy kicsit ott rálépett?
3: A játékvezető beinti, csak ugye azt lehet tapasztalni, főleg a nem európai játékvezetőknél itt a világbajnokságon, hogy nagyon ráhagyatkoznak a VAR-ra, és a VAR-nak a szűk szegmense az egész egyszerűen megvan szabva, hogy csak akkor szólhat a játékvezetőre, hogyha egyértelmű bizonyíték van arra, hogy téves ítélet született a pályán, és ebben a pillanatban azért nem lehet egyértelműen azt mondani, hogy téves ítélet született.
2: Én megnéztem, szerintem egyébként nem volt 11-es, ez az én szubjektív véleményem.
1: Ha már egyébként múltkor esélyt latolgattunk, akkor most is kérlek tegyük meg, mit gondolsz most a legjobbak közül, ki az, aki megnyerheti a foci VB-t?
3: Hát itt én azt gondolom, hogy egy Franciaország, Spanyolország elődöntőre.
1: Amiről múltkor beszéltünk, tehát hogy akkor igen, aha, Franciaország, Spanyolország, oké.
3: Okay. Igen, és azt gondolom, hogy ennek a összecsapásnak a győztese lehet majd a győztes a végén.
1: Melyik lesz a legizgalmasabb meccs most a következőkben szerinted?
3: Hú, szerintem kettő nagyon izgalmas mérkőzés. Ezt a ma esti Franciaország-Marokkó azt szerintem kifejezetten izgalmas lesz. Egy kicsit egy kulturális szempontból, de Marokkó nagyon-nagyon jó játék, nagyon-nagyon jó játékosok vannak. Jó játékot játszik Marokkó, én azt gondolom, hogy ez egy izgalmas találkozó lesz. Hát a másik az pedig elképesztő, az Anglia-Norvégia.
2: Erre akartam rákérdezni, hogy mit gondolsz, hogy meg tudják-e szorítani Angliát a norvégok? Van-e még bennük annyi?
1: Hát ott van náluk az óriás. Tehát
3: a gép érzelmek
1: nélkül, igen.
2: Az óriás Neandervölgyi.
1: Igen, de tényleg ekkora focistát, tehát ilyen nincs.
2: Igen.
3: Hát most csak abból kiindulva, amit a brazilok ellen művelt Erling Haaland, meg hát a válogatottban amilyen fontos szerepe van, nagyon kevés olyan futballista van a világtörténelemben, akinek több gólja van válogatott mérkőzésre, mint amennyi válogatott szereplése. Igen. Itt ugye Haalandon kívül itt van még Gerd Müller és Kocsis Sándor, a Barcelona legendája még, tehát hogy ilyen teljesítményetén nagyon kevesen képesek, és hogyha azt nézzük, hogy ahogy pattogott le róla Gabriel a brazilok elleni mérkőzésen, hát nem lennék se konca, se gégi helyében, lehet, hogy mondanák a test főnök, a vállam egy kicsit, bocs, ma lehetem, tehát...
1: Igen.
3: Ugyanakkor meg az angoloknak a csapat teljesítménye az egészen óriási.
1: Az lenyűgöző most ezen a végén.
3: Sokkal jobb játékerőt képviselnek, de Norvégia abszolút bízhat Erling Haalandnak a képességeiben.
2: A Brazília válogatottja volt most gyengébb a megszokottnál, vagy Norvégia ennyire erős?
3: Igazából a brazil csapat ugye pont Marokkó ellen kezdte a világbajnokságot, és onnantól volt egy ilyen fokozatos építkezés az ő játékukban. És hogyha visszaemlékszel, Ákosat, volt egy szituáció, amikor 1-0 vezetett még Norvégia, amikor Endrik betört a 16-oson belülre, hát és úgy felé durrantott a labdát, amit hát a brazilok nem szoktak így csinálni. Így én azt gondolom, hogy ha az a helyzet bemegy, akkor itt Norvégia más, nem látjuk a itt a negyed döntőt.
2: Egyébként döbbenet, hogy tényleg a Hollandra kellett egyedül figyelni, nem? Tehát, hogy ő ne fejeljen.
1: Igen.
2: Azért ott a második góljánál végignézték négyen, ahogy átveszi, megtolja. Ez fura volt egy brazil szintű válogatottól, hogy ezt így végignézték, hogy a 16-os előterében ő ilyen könnyedén átvehette a labdát. De aztán lehet, hogy ez őt dicsér, az ő helyezkedése.
3: Abszolút. Tehát ahogy megtartotta a labdákat, tehát konkrétan Gabriel a világ egyik legjobb védője, ha nem a legjobb védője jelenleg. És amilyen könnyedén tartotta meg a labdát, amilyen erőszakosan félretolt ezeket a játékosokat, az óriási volt, de egyébként itt nagyon fontos a két szélső játékos, a norvégoknál Sielderup és Oscar Bob, akik remélem mind a ketten kezdenek majd Anglia ellen, mert hogy ők azok, akik a helyzeteket kreálják sokszor a Haalandnak, és itt ezek a hosszú labdák, amikkel szerintem játszani fognak itt Haaland indítása irányába, ezek lesznek a döntő faktorok ezen a mérkőzésen.
2: Igen. Tőled, mint szakértőtől, ha már megvan az a lehetőség, hogy itt ülhetek a mai napon, megkérdezném, hogy szerinted, hogyha a selejtezőkön túljutott volna a magyar válogatott, vagy mondjuk azt, hogy valamiért oda teszik őket, amikor elindul a VB. Meddig jutottak volna Marokkó ellen, Kanada ellen, vagy mire lettek volna képesek a mostani kerettel?
3: Hát őszintén szólva itt, ha megnézzük, hogy hány európai csapat van itt a legjobb nyolc között, akkor azt tapasztaljuk, hogy gyakorlatilag európai csapatot találunk, egy darab afrikai csapatot találunk, és egy darab dél-amerikai csapatot, tehát 6 európai csapat van. Uh-huh. Ez azért abszolút azt mutatja, hogy a világbajnokságon a top futballt azt egyértelműen Európa képviseli. Főleg, hogyha az ázsiai csapatokat megnézzük, azok nagyon-nagyon gyengén teljesítettek itt a világbajnokságon. Tehát itt igazából, hogyha kijutott volna a magyar válogatott, szerintem lett volna esély továbbjutni a 32-ben, nyilván nem Marokkóra gondolok itt elsősorban, akiket elmítettél, de hogy mondjuk azt a szintet, vagy azt a teljesítmény, amit mondjuk Bosznia-Hercegovina összehozott, azt mondjuk,
1: az ment volna nekünk is.
3: Igen, mondjuk a Kanadának nem örültünk volna, de biztos vagyok, már Koroszi kiakadt volna a kanadai letámadástól, de szerintem a magyar válogatott tovább jött volna jutni egyébként a csoportból.
1: Dávid, nagyon szépen köszönjük, és köszönjük. Hát jó pihenést még most neked estig.
3: Köszönöm szépen.
2: Most aludjál.
1: Igen, Bíró Dáviddal, az RTL futball szakértőjével beszélgettünk. Szia, szia! A folytatásban pedig Ákos, ezt szereted? Kicsit nosztalgiázzunk. Megvan.
2: Ja, persze,
1: jól van.
2: Imádom.
1: Visszamegyünk egy picit a 99-es évbe. Arról vannak jó emlékeid, ugye?
2: Csak jó emlékeim vannak.
1: Ennyi.
2: Ülök egy turnébuszban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
4: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
0: Érték és életérzés, ahogy te szereted. Cosmo Residence. Prémium új otthonok a belvárosban, Budapest egyik legkeresettebb városrészében, Újlipótvárosban. A Turzó Park szomszédságában csendes belső kerttel, modern, kulcsra kész lakások gépesített konyhával. A Cosmo Residence egyesíti a belvárosi pezsgést a nyugodt, kényelmes élettérrel. Itt a helyed. További részletek biggeorge.hu.
5: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Van, amikor egy koncert sokkal inkább egy vallomás, mint sem egy buli. Szerintünk ilyen lesz az első Mehringer nagykoncert a Budapest Parkban, július 16-án. Jössz? Mehringer, július 16, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
8: Fedezd fel a Demjéni Cascád Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezz a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjénikaszkád.hu.
9: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
10: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
9: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotel

0: szállodába.
1: Tökéletes!
0: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. hungesthotels.hu.
2: A reklám után.
3: Ma egy kicsi szeles időre számíthatunk, viszont sok napsütésre is. 23 fokos most a reggelünk, délutánra pedig 26 fokot ígérhetek. És a jó hírem az, hogy a hétvégén még ennél is melegebb várható. Holnap már 29, szombaton és vasárnap pedig 32 fokig kúszik majd fel a hőmérő higanyszála.
4: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
3: És akkor lássuk, hogy mi a helyzet az utakon. Lezárták a Széchenyi István teret a József Attila utcánál veszélytelenítés miatt. Baleset történt a Nagykörúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tér előtt a külső sávban. Baleset nehezíti szintén a közlekedést a Nagyszőlős utcában, a befelé vezető oldalon a Budaörsi út után. Aztán telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, és tovább a Hegyalja úton a Széll Kálmán tér környékén, valamint a budai alsórakparton és a Műegyetem rakparton, a Petőfi hídtól északra és a pesti alsórakparton a Szent István parktól az Országházig. Aztán ma 15 óráig az első kerületben a Bécsi kaputeret időszakosan lezárják filmforgatás miatt. A Széll Kálmán tér felé közlekedő 16-os és a 16-a, valamint a 116-os autóbusz a Bécsi kapu tér megállóját áthelyezik a Fortuna utcába. Vezessenek óvatosan, és hogyha van olyan info, amit nem mondtam el, de fontos volna, akkor kérem küldjék el a 0630 30 30 95 8-ra. Nagyon szépen köszönöm!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Folytatódik

0: a Sláger reggel.
1: Ha ATV-t hallgatunk, szerintem nem kell reggeli kávé. Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. 14 perc múlva lesz 10 óra. Dobrádi Ákossal itt vagyunk. Elhozta a TNT új slágerét, és ezzel kapcsolatban azt írja Marci az állatorvos. Sziasztok, ó, de klassz, millió puszi nektek. Aztán Crazy Caress üzenete. Hello Ákos, nem fogja meghazudtolni magát. Elképesztő dallamvilág, csak az övé. Sláger már most.
2: Na, örülök neki. Hál' Istennek ezek a visszajelzések érkeznek, de ezt én is éreztem az első pillanattól kezdve, hogy ez egyáltalán dal. Ezt lehet érezni.
1: Egyébként ezt koncerten már többször előadtátok?
2: Igen,
1: vagy ez még nagyon friss?
2: Többször, sőt a Budapest Parkban is már előadtuk, és ott is nagyon örömmel fogadták. Nekünk is jó ez a vérfrissítés, megmondom őszintén. Egy kicsit arról is szólt ez az utóbbi időszak, hogy nem akartam, hogy a múlt
1: rabjaivá váljunk.
2: A múlt fogjaivá váljunk, hogy egy kicsit helyezzük át a fókuszt a jelenre, hogy tényleg legyenek friss dolgok, és mondom még egyszer így, hogy a rádiók ennyire felkapták az előző dalt, meg most már ezt is kezdik el felkapni, így nekünk is jó, hogy egy szélesebb nyilvánosságot kapunk ezáltal, mert mi nem tűntünk el, tehát mi 30 éve folyamatosan koncertezünk, de mégis a médiában
1: van olyan,
2: én azt
1: mint
2: gondolom,
1: hogyha...
2: a 2000-es években voltunk főszereplők. És hajlamosak az emberek, akik nem követik nyomon, mondjuk ez tök természetes, mert megy előre az idő, családot alapítanak, már nem tinédzserek, nem követik a zenekarokat, hajlamosak sokan azt gondolni, hogy mi nem is létezünk, mert pedig dehogy nem létezünk, folyamatosan koncertezünk, 40, 50, 60, 70 koncertet megcsinálunk egy évben, de most mondom, ez azért is jó, mert így azt érezheti esetleg az a közönség, aki szereti ezeket a zenéket, úgy olyan felpesdült körülöttünk az élet. Meg mi is ezt érezzük, és fiatalos energiákkal tartjuk is magunkat, én azt gondolom.
1: Szerinted, akinek nem sikerül megújulni, de szeretne visszajönni a régiek közül, ott mi a baj? Mi hibázzik? Mert hogy nektek ez a vérfrissítés, ez tök jól ment. Már az előző
2: dallal is. Hát ezt nem tudom innen messziről megfejteni. Én beszéltem arról, hogy egy kicsit bezárultak a kapuk, amikor túlmatakoztam, hogy mit kellene írni, mit kellene csinálni. Amit én most csinálok, éppen írok, az nem feltétlenül a TNT keretek közé beszuszakolható. Aztán elengedtem, ez a görcs megszűnt, és akkor így ömlik belőlem a sok dal, amik így ilyen, most mondjuk azt, hogy TNT-s dalok, meg megidézik azt a dallamvilágot, azt a szövegvilágot, amit annó nagyon megszerettek a 90-es.
1: Mi várjuk a továbbiakat is itt a Sláger FM-en. Nagyon szerettük ezt az első kettőt is, és akkor jöhetsz a többivel. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk ma reggel.
2: Köszönöm a finom kávékat, amiket hoztál nekem. Sokat
1: jó pihenést majd, köszi Ákos. Szép napot kívánunk mindenkinek. Holnap reggel természetesen már Somogyi Zolival várok mindenkit szeretettel.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Mindig csak kívülről látod a Valeót a buszablakból. Most kinyitjuk a kaput. Operátor vagy technikus vagy? Gyere be! Nézz szét a sorok között, és kérdezz bármit az ott dolgozó kollégáktól egy jó kávé mellett. Találkozzunk július 10-én délelőtt 10 órakor, vagy délután 2-kor Veszprémben, a Piramis utcában. Jelentkezés a Valeó Veszprém Facebook oldalán létrehozott eseménynél.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
5: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterhetség tünetének enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
6: Vitongo. Stresszre Vitongo.
7: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Virágmásképp.com. Ha nem csak virágot, hanem élményt is adnál. Ha fontos az egyediség, a gyorsaság, a megbízhatóság. Virágcsokor, virágbox, otthon, esküvő, dekor. Virágmásképp.com.
0: Veszprémben is. 103.1. Sláger FM Veszprém.
9: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
10: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
0: Köszönjük! Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
11: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után.

0: Több településen is áramszünet lesz a héten Veszprém vármegyében. Aligátor teknőst fogtak ki a Balaton északi partján. Anna Fesztivál is lesz az Anna Bál kísérő programjaként. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Több településen is áramszünet lesz a héten Veszprém vármegyében. Az EON július 6-a és 12-e között előre tervezett karbantartási és hálózatfejlesztési munkákat végez, ezért egyes utcákban időszakosan szünetel az áramszolgáltatás. A leállások jellemzően reggel 8 és délután 4 óra között várhatók. A szolgáltató arra kéri az érintetteket, hogy készüljenek fel és áramtalanítsák az érzékeny elektromos készülékeket. A részletes érintett utcák és időpontok az EON tájékoztatójában érhetők el. Tüntetés szervez csütörtök estére a Fidesz-KDNP a Sándor Palota elé, a Tisza kormány alaptörvény módosítási terve ellen. Gulyás Gergely a Fidesz, valamint Rétvári Bence a KDNP frakció vezetője sajtótájékoztatójukon közölték, hogy szerintük nem maradhat szó nélkül a köztársasági elnök és az államfői intézmény megalázása, valamint az alkotmánybíróság átalakítása. Az ügyben Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke is megszólalt a közösségi oldalán. Azt írta, a Tisza minden határt átlépett, és várnak mindenkit a Sándor palotához. A pápai rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el július 2-től egészen július 31-ig pápa teljes közigazgatási területére. Az ellenőrzés célja a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése, illetve megszakítása. Aligátor teknőst fogtak ki a Balaton északi partján. Az emberre is veszélyes invazív hüllőt a vízből emelték ki, majd biztonságba helyezték. A szakemberek szerint a megunt házi kedvencként tartott teknősöket gyakran felelőtlen gazdáik engedik szabadon a természetes vizekbe. Az aligátor teknős erős harapása miatt veszélyes lehet az emberre, emellett a hazai élővilágot is károsítja. Ha valaki ilyen állatot lát a Balatonban, ne próbálja meg befogni, hanem értesítse a természetvédőket vagy az illetékes hatóságot. Újra elérhető a bakonynapi jegy a Győr és Veszprém közötti vasútvonalon, amely mindössze 1199 forintért egy teljes napon át korlátlan utazást biztosít a két város között a vonaton, valamint a térség számos autóbuszjáratán, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Ismertette, a bakonynapi jeggyel két vármegyében is lehet utazni. Könnyen elérhető akár a Cuhavölgy, a Római fürdő, Csesznekvára, a Kőrishegy, a Fenyőfői Ősfenyves, Zirc vagy Pannonhalma. A 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara is fellép a 201. Balatoni Anna Fesztiválon. A július 25-i eseményt a 14. Anna Fesztivál kíséri, július 21-e és 26-a között, közölték a szervezők a programsorozat Balatonfüredi sajtótájékoztatóján. Foki Róbert, a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, az Anna Fesztivált új helyszínen, a Kisfaludi színpadon rendezik meg. Július 21-én tartják a Szerenádok éjszakáját, amelyen Kalló Zoltán és zenekara ad koncertet a balatonfüredi első bálozó lányoknak. Másnap a Duna Művész Együttes tánckara és a Göncöl zenekar lép fel. Július 23-án az Opera Füred énekkari gála koncertjét hallhatja a közönség. Július 24-én pedig megrendezik a hagyományos szívhalászatot. A báli estén július 25-én lovashintózást tartanak. A zenét a Magna Cum Laude, valamint a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara szolgáltatja. A Hurai Villában pedig borkóstoló várja a látogatókat. Az Anna Grand Hotel előtti téren kivetítőn lehet majd követni a báli eseményeket. A rendezvényre mintegy 550 vendéget várnak. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
2: Lezárták a Széchenyi István teret a József Attila utcánál veszélytelenítés miatt. Ma 15 óráig az első kerületben a Bécsi kapu teret időszakosan lezárják filmforgatás miatt. A Széll Kálmán tér felé közlekedő 16-os, 16A és 116-os autóbusz Bécsi kapu tér megállóját áthelyezik a Fortuna utcába. Kigyulladt egy személyautó az M1-esen Hegyeshalom felé a Börcs pihenő után. A 134-es kilométernél a belső sávon áll a forgalom. Az oltási munkálatok idejére az érintett pályaoldat lezárták, 3 kilométeres a kialakult kocsisorot. Az M1-esen, szintén a Budapest felé vezető oldalon, Tatabánya térségében az átterelt sávban két személyautó koccant, az 57-es kilométernél a baleset helyszínénél a határ felé vezető oldal belső sávjára terelik át a forgalmat, így mindkét irányba csak egy sáv járható, a határ felé 3 kilométeres, Budapest felé 4-5 kilométeres a kocsisor. Munkavégzés miatt torlódik az M5-ös autópálya határ felé vezető oldala, Ócsa Budapesta térségében, mozgó terelés mellett a 29-es kilométertől egészen a 70-esig, ahol az adott szakaszon csak egy sávon lehet haladni. A munkavégzés mögött lassulás, torlódás tapasztalható, kitartást mindenkinek.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: A mikrofonnál innentől kezdeljek el, Dániel indul a slágernap közön, és van nálam kettő darab belépő Lenny Kravitz budapesti koncertjére, amit ki fogunk játszani egészen biztosan, úgyhogy tartsanak vele ma is Carly Rae Jepsennel és a Call Me Maybe-vel indulunk.

technológiával, ötlettel a budapesti közművek a BME-vel közösen vizsgálja annak lehetőségét, hogy a Paksi atomerőmű jelenleg a Dunába vezetett hulladék hőjét a fővárosi távhőrendszerbe integrálják. Egy 100 kilométeres vezetéken keresztül érkező nukleáris eredetű hő évente mintegy 300 millió köbméter földgáz megtakarítását eredményezhetné, jelentősen csökkentve az ország energiafüggőségét és széndioxid kibocsátását. A modern, előre szigetelt vezetékek révén a hőveszteség elenyésző csupán 1-2%-os lenne. A projekt nem csak energetikailag észszerű, de a Duna környezeti hőterhelését is mérsékelni, ami a mostani kánikula időszakokban különösen előnyös lenne. Ez egy nagyon érdekes eljárás lenne, meg egy nagyon újszerű iránymutató valami, úgyhogy mi abszolút támogatjuk. Ashton Kamarával tőle érkezik most a Summer

0: Folytatjuk tovább Elton Johnnal és egy albán származású énekesnővel, Dua Lipával. Tőlük érkezik az időjárás és közlekedési infok után a Cold Heart itt a Sláger FM-en.
1: A legtöbb településen vételkörzetünkben felhős lehet az idő, délelőtt még erősen, délután pedig már gyengébben, 2 óráig pedig egészen biztosan magas lesz az UV-sugárzás, és vigyázzanak bőrök egészségére. A maximum hőmérséklet várhatóan 26 fok körül alakul, estére pedig 19-20 fokig süllyed a hőmérséklet. Frontra ma nem kell számítani, egy gyenge hidegfronti hatás fordulhat elő a különböző területeken, de ezt nem hiszem, hogy érezni fogják, akik nagyon érzékenyek, még kialakulhat fejfájás.
0: Lezárták a Széchenyi István teret a József Attila utcánál veszélytelenítés miatt. Ma 15 óráig az első kerületben a Bécsi kapu teret időszakosan lezárják filmforgatás miatt. A Széll Kálmán tér felé közlekedő 16-os, 16A és 116-os autóbusz Bécsi kapu tér megállóját áthelyezik a Fortuna utcába. Kigyulladt egy személyautó az M1-esen Hegyeshalom felé a Börcs pihenő után. A 134-es kilométernél a belső sávon áll a forgalom. Az oltási munkálatok idejére az érintett pályaoldat lezárták, 3 kilométeres a kialakult kocsisorot. Az M1-esen, szintén a Budapest felé vezető oldalon, Tatabánya térségében az átterelt sávban 2 személyautó koccant, az 57-es kilométernél a baleset helyszínénél a határ felé vezető oldal belső sávjára terelik át a forgalmat, így mindkét irányba csak egy sáv járható, a határ felé 3 kilométeres, Budapest felé 4-5 kilométeres a kocsisor. Munkavégzés miatt torlódik az M5-ös autópálya határ felé

0: bevezető oldala Ócsa térségében, mozgóterelés mellett a 29-es kilométertől egészen a 70-esig, ahol az adott szakaszon csak egy sávon lehet haladni. A munkavégzés mögött lassulás, torlódás tapasztalható, kitartást mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Egy újabb sláger.

legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez volt a Westlife, és tőlük az Uptown Girl. Aztán megyünk tovább, Fehérvári Gábor Alfred művész nevén Freddy érkezik, aki 2016-ban vált országosan ismerté, amikor a Pioneer című dalával megnyerte a Dal című versenyt, és képviselte Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon. A karrierje egyébként a Rising Star tehetségkutatóban indult, ahol karakteres, rekettes hangjával tűnt ki. Később sikeres műsorvezetőként is bizonyított, több évadon át volt a dal házigazdája. A zenei stílusa a pop és a rock mesdjéjén van valahol, a színpadon pedig energikus, magabiztos előadásmódja teszi emlékezetessé őt. Érkezzen most tőle Mary Jo, itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
0: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Egy este, ahol a dalok történetté válnak. Karamell visszatér a Margit-szigeti szabadtéri színpadra Mesemondó című koncertjével július 14-én. Meghitt pillanatok, felejthetetlen slágerek és varázslatos hangulat egy csillagos nyári estén. Margit-szigeti-színház.hu.
4: Kult, szín, tér. 10 este, 10 előadás. 10 különleges élmény Keszthelyen, a Festetics Kastély parkjában július 17-től 26-ig. Jegyek a jegyszeret.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ha nyár és Balaton, akkor kult, szín, tér.
5: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osan.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan appban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
0: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
6: Van, amikor egy koncert sokkal inkább egy vallomás, mint sem egy buli. Szerintünk ilyen lesz az első Mehringer nagykoncert a Budapest Parkban július 16-án. Jössz? Mehringer, július 16, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
7: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
8: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Újabb rendkívüli ülésnapok jöhetnek az országgyűlésben. Használaton kívüli újpesti iskolából lehet bérház. És ideiglenesen változik a Bajcsi Kórház sürgősségi ellátási rendje. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit Zsupos Ágitól hallják. A kormány július 13-ára és 14-ére kezdeményezte az országgyűlés újabb rendkívüli ülését. A parlament több törvényjavaslatot is tárgyalhat, köztük az alaptörvény 17. módosítását. Napirendre kerülhetnek egészségügyi, köznevelési és rendészeti változtatások is. A tervek szerint helyreállítanák a pedagógusok sztrájkjogát és átalakítanák egyes rendvédelmi szervek működését. Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a rendkívüli ülésre azért van szükség, hogy a fontos intézményi és jogalkotási változások ne késlekedjenek. Újabb használaton kívüli iskolaépületből alakítanak ki bérlakásokat. A fővárosi önkormányzat értesítése szerint az újpesti Megyeri út 45 szám alatti épület 19 éve üresen áll, most pedig elindult az átalakításhoz kapcsolódó telepítési tanulmányterv véleményezése. A tervek szerint az egykori iskola magas energiahatékonyságú, alacsony kibocsátású többlakásos lakóépületté alakulna. A cél, hogy megfizethető támogatott bérlakások jöjjenek létre, elsősorban a kerületben dolgozó családok számára. A beruházás Európai Uniós források bevonásával valósulhat meg, és mintát adhat más üresen álló budapesti épületek hasznosításához. Július 9-e és 23-a között ideiglenesen módosul a Bajcsy-Zsilinszky kórház sürgősségi ellátási rendje. A változásra azért van szükség, mert az intézmény sürgősségi betegellátó osztályán új CT berendezést helyeznek üzembe. Ezért átalakítási munkákat végeznek. Munkanapokon reggel 8 és délután 4 óra között a sürgősségi ellátást igénylő betegek továbbra is közvetlenül az SBO-ra érkezhetnek. Délután 4 és reggel 8 óra között, valamint hétvégén és ünnepnapokon az SBO-ra érkező betegek elsődleges ellátását az Országos Mentőszolgálat ügyeleti pontja végzi, a kórház S épületének második emeletén. Éjszakai vágánykarbantartás miatt lezárják a 16. kerületben a Füredi út és a Rákosi út találkozásánál lévő vasúti átjárót, írta a MÁV közleményében. A lezárás július 31-én este 9:30-tól augusztus 1-én hajnali 3:45-ig tart. A közlekedőknek ez idő alatt terelő utakon kell haladniuk, ezeket táblákkal jelzik majd. A MÁV szerint a karbantartást végző munkagépek az állomásokon, a nyílt vonali szakaszokon és a vasúti átjáróknál csak a megjelölt időszakban dolgoznak. Ekkor zajra is számítani lehet. Budapest is felkerült a Travel and Leisure idei európai várólistájára, írt a Roadster. A világ egyik legismertebb utazási magazinja több mint 200 000 olvasói szavazat alapján állította össze a rangsort, amelyben a látnivalókat, a gasztronómiát és a kulturális kínálatot, a szállásokat és az általános utazási élményt is értékelték. Európában Firenze végzett az első helyen, a dobogóra Prága és Salzburg is felkerült. Budapest a 15. helyet szerezte meg, így bekerült Európa legjobb városai közé. A magyar főváros történelmi épületei, fürdőkultúrája, gasztronómiája és különleges hangulata miatt emelték ki. Folytatódik a túlnyomóan napos idő a vételkörzet városaiban. A rövid ideig megjelenő felhőkből nem várható eső, a szél sokfelé élénk lökésekkel kíséri a napot. A vezetéshez érdemes napszemüveget hordani. Frontra ma nem kell számítanunk, és a maximum hőmérséklet 25-26 fok körül alakul.
10: Lassú haladás a Széll Kálmán tér környékén, illetőleg lezárták a Széchenyi István teret a József Attila utcánál, ott veszélytelenítés zajlik. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában, mától lezárták az Ötvös utcai kereszteződést, így az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lesz, a Szondi utca, a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. Kigyulladt egy személyautó az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a Börcs pihenő után, a 134-es kilométernél a belső sávon áll a jármű, az oltási munkálatok idejére az érintett pályaoldalt lezárták, 3 kilométeres ott a kocsisor. Az M1-esen szintén a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya térségében az átterelt sávban a korábbi baleseti helyszínen is véget ért, az 57-es kilométertől már mindkét irányban szabadok a sávok, így az időközben kialakult jelentős torlódás is most múlik pontosan. Munkavégzés miatt torlódik az M5-ös autópálya határ felé vezető oldala Ócsa térségében, mozgó terelés mellett dolgoznak a 29-es kilométertől egészen a 70-esig, ahol az adott szakaszon csak egy sávon lehet haladni, úgyhogy türelemmel, megértéssel legyünk arrafele, és jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. Slágerek,
10: indul a délelőtt utolsó órája, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, és még mindig itt van nálam kettő darab belépő Lenny Kravitz budapesti koncertjére, úgyhogy tartsanak velem a továbbiakban is, hamarosan játszani fogunk. Most például Miles Smith, jön tőle a Stargazing. Slágerek.

Jobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. A legújabbat hallgattuk a Maroon 5-tól, ez volt tőlük a Heroin. A BKK is újít 5 új forgalmas fővárosi csomópontban, a Móri Zsigmond körtéren, a Corvin negyednél, a Városmajornál, az Asztóriánál és a Ferenciek terén helyeztek üzembe új generációs, nagy kijelzős jegyautomatákat. A fejlesztés célja a gyorsabb, megbízhatóbb kiszolgálás, az akadálymentes használatot pedig hangos navigációs funkció is segíti. Az automata hálózat őszi megújulásával több mint 300 eszköz áll majd az utasok rendelkezésére, köztük 40 új és 280 felújított berendezés, de emellett nagyon tudjuk javasolni mindenkinek a Budapest Go alkalmazást, amivel én abszolút elégedett vagyok. Remélem, hogy önök is. Phil Collins és a Two Hearts érkezik minden esetre itt a Sláger FM-en.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Jöttek, láttak és meg is hódították a világot. Ők voltak a BTS, a koreai K-pop üdvöskéi sikercsapatot. Ők hallgattuk a Dynamite című slágerüket. Egy hasonlóan nagy nevek érkeznek, sőt, talán még jóval nagyobbak is. Andrea Bocelli, David Guetta, illetve Megan Thee Stallion. Tőlük érkezik a VB egyik hivatalos dala, a DNA More Than a Game. Rögvest a legfrissebb időjárási és közlekedési infók után itt a Sláger FM-en.
1: Folyamatosan melegszik az idővétel körzetünkben a felhő átvonulások mellett, de újabb front nem érkezik már, legfeljebb csak gyenge hidegfronti hatás tapasztalható. Az arra érzékenyeknél fejfájás, keringés

0: kereszteződést, így az Ötvös utca, az Aradi utca felől Zsák utca lesz, a Szondi utca, a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. Kigyulladt egy személyautó az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a Börcs pihenő után, a 134-es kilométernél a belső sávon áll a jármű, az oltási munkálatok idejére az érintett pályaoldalt lezárták, 3 kilométeres ott a kocsisor. Az M1-esen szintén a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya térségében az átterelt sávban a korábbi baleseti helyszínen is véget ért. Az 57-es kilométertől már mindkét irányban szabadok a sávok, így az időközben kialakult jelentős torlódás is most múlik pontosan. Munkavégzés miatt torlódik az M5-ös autópálya határ felé vezető oldala, Ócsa térségében mozgó terelés mellett dolgoznak a 29-es kilométertől egészen a 70-esig, ahol az adott szakaszon csak egy sávon lehet haladni, úgyhogy türelemmel, megértéssel legyünk arra fele, és jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

a Sláger FM-en, ez volt most Sophia Alice Baxter, és tőle talán a legnagyobb slágere, ami érdekesség, hogy már 25 éves zene, ez volt a Get Over You. Aztán folytatjuk egy 1987-es slágerrel, Belinda Carlisle-tól, aki a 80-as évek egyik meghatározó pop ikonja, és amellett, hogy zseniális hanggal, zseniális zeneíró vénával rendelkezik, elkötelezett állatvédő is, az elmúlt évtizedekben jelentős munkát végzett a kóborállatok megsegítéséért, amiért több kitüntetést is kapott. Tőle jön most a Heaven is a Place on Earth itt a Sláger FM-en.

0: elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Vágyik a lelked egy hatalmas ökobulira. Hagyd magad mögött a stressz, és tarts velünk a 31. Krisna-völgyi búcsúba. Július 17 és 19 között Somogyvámoson. Indiai táncok, színes holi fesztivál, szári próba és elképesztő finomságok. Krisna-völgyi búcsú. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a búcsú.krisnavölgy.hu oldalon.
2: Mindig csak kívülről látod a Valeót a buszablakból. Most kinyitjuk a kaput. Operátor vagy technikus vagy? Gyere be! Nézz szét a sorok között, és kérdezz bármit az ott dolgozó kollégáktól egy jó kávé mellett. Találkozzunk július 10-én délelőtt 10 órakor, vagy délután 2-kor Veszprémben, a Piramis utcában. Jelentkezés a Valeo Veszprém Facebook oldalán létrehozott eseménynél.
3: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg: teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
3: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után

0: Adómentes lesz az iskolakezdési támogatás összege. Augusztus végéig fokozott közlekedési ellenőrzést tart a rendőrség. Augusztus 8-án sárkányhajókupát rendeznek Balatonfüreden. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Adómentes lesz az iskolakezdési támogatás összege. Kármán András pénzügyminiszter a közösségi oldalán azt írta, úgy módosítják a jogszabályokat, hogy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni. A pénzt nagyjából 400 000 gyermek után fizetik ki. Az intézkedés célja, hogy könnyítse a rászorulók vállán a terhet, amelyet az iskolakezdés jelent számukra. Augusztus végéig fokozott közlekedési ellenőrzést tart a rendőrség országszerte a gyorshajtás visszafogására. Az akció célja a nyári időszakban megszaporodó közlekedési balesetek megelőzése. A rendőrség közlése szerint az autópályákon, főutakon és forgalmas csomópontokban folyamatosak az ellenőrzések. Emellett civil rendőrautók és alkoholszondás vizsgálatok is segítik a szabályszegők kiszűrését. A Balaton térségében a motoros rendőrök is jelen lesznek, a drónok pedig a legveszélyesebb útszakaszokat figyelik. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság szerint a korszerű sebességmérő eszközök és a légi megfigyelés hatékonyabbá teszik az agresszív sofőrök és a gyorshajtók kiszűrését. A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy minden körülmények között tartsák be a szabályokat. Tűzcsapot nyitott meg a környékbeli gyerekek szórakoztatására egy férfi mosdós településen, ezért büntetőeljárás indult ellene, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Azt írták, a 29 éves férfi június 28-án nyitotta meg az utcájában lévő föld alatti tűzcsapot, de elzárni már nem tudta. A szakszerű segítség megérkezéséig 110 köbméter víz folyt el, amely nem csak mosdós, de a szomszédos Nagyberki település lakóházainak, közintézményeinek, több mint 2000 embernek a folyamatos vízellátását veszélyeztette. A rendőrök a feltételezett elkövetőt rövid időn belül azonosították és elfogták, majd előállították a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányságra, és közérdekű üzem működésének megzavarása miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Ezen a héten kezdődik a Rosé Riesling Jazz Festival Veszprémben. Július 10-e és 19-e között ismét borfalu költözik az Óváros térre, ahol mintegy 30 borászat és helyi borkereskedés közel 200 borral várja a látogatókat. A fesztiválon 10 napon át jazz koncertek, gasztronómiai különlegességek és családias hangulat gondoskodik a nyári élményekről. Az idei év újdonsága, hogy a nagy meleghez igazodva a borfalu és a koncertek egy órával később kezdődnek. Cserébe a kiemelt napokon éjfél utánig tartanak a programok. A kínálatban helyi és balatoni borászatok mellett kézműves ételek, hamburgerek, raklett, valamint bajorsör is szerepel. A fesztivál zárónapján a labdarúgó világbajnokság döntőjét óriás kivetítőn is követhetik a látogatók. Augusztus 8-án ismét megrendezik a sárkányhajókupát a balatonfüredi Tagore sétánynál, az Európa Sport Régiója 2026 programsorozat részeként. A szervezők ingyenes részvételi lehetőséget kínálnak amatőr csapatoknak, baráti társaságoknak, cégeknek és sportegyesületeknek. A versenyzők sprint és maratoni futamokban mérhetik összetudásukat, a hajókat, a felszerelést és a kormányosokat pedig a rendezők biztosítják. A csapatoknak legalább 16 evezősből és egy dobosból kell állniuk, a vegyes kategóriában pedig minimum 8 női versenyző részvétele kötelező. A nevezési határidő július 28-a. A résztvevők a verseny előtti napon edzésen is kipróbálhatják a hajókat. A legjobbak érmeket és serleget nyernek. A szervezők szerint azonban a közös sportélmény jelenti majd a legnagyobb értéket.
1: Eriktől tudom, hogy lassú a haladás a Szél Kálmán tér környékén. Köszönöm szépen. Lezárták a Széchenyi István teret a József Attila utcánál, veszélytelenítés zajlik ott. Nem működnek a jelzőlámpák, előre láthatólag 4-2-ig. A 11. kerületben a Bartók Béla út, Tétényi út, Karolina út, Hamzsabéki út csomópontban áramszünet miatt, a Bartók Béla úton a Tétényi útnál a forgalmat rendőrök irányítják. Sávzárásra kell készülni a 10. kerületben a Gyömrői úton befelé a Rádai Gedeon utcánál, burkolatjavítás zajlik ott, a 93-as és a 200 eljelzésű autóbusz Kőványa Kispest felé a Csévéző utca megállóban nem áll meg. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a Börcs pihenő után korábban kigyulladt egy személyautó, a 134-es kilométernél már minden sáv járható, úgyhogy ez mindenképpen egy jó hír, az már kevésbé, hogy két kamion koccant a korábbi baleset torlódásában, a 132-es kilométernél a sérült kamionok a külső sávot foglalják el, ezért a feloszlóban lévő torlódás utazás továbbra is fennáll, aki teheti, a Csorna György csomópontban az 1-es főúton keresztül ki tudja kerülni a balesetet. 0-30-30-30-95-8. Ez a hívható és SMS számunk, ide jöhetnek az önök közlekedési info is, amiket előre is köszönünk.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Mikrofonnál Jekkel Dániel, és még mindig itt van nálam az a kettő darab belépő Lenny Kravitz budapesti koncertjére, amit a mai napon egészen biztosan oda fogok adni valakinek, úgyhogy figyeljenek minket, hallgassanak minket, és játszanak velünk.

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, ez volt Cher és az If I Could Turn Back Time. Aztán most hoztam egy jó hírt kerékpárosoknak, ugyanis a Budapesti Közlekedési Központ bővíti az autóbuszokon történő kerékpárszállítás lehetőségét. Mától a 27-es, a 39-es, a 243-as, a 251-es, a 251A és a 253-as július 16-ától pedig további 6 vonalon a 117-es, a 121-es, a 183-as, a 185-ös, a 193-as és a 217-es vonalon válik lehetővé a bringák szállítása. Járatonként egy kerékpár vihető, amelyet biztonságosan rögzíteni kell a babakocsik és kerekes székesek számára is fenntartott területen. A BKK azt kéri a kerékpárosoktól, hogy legyenek tekintettel a többi utasra, zsúfoltság esetén pedig a járművezetők megtilthatják a kerékpár szállítást, de az irány mindenképpen jó, ugye érzi mindenki? Vastag Csaba érzi, úgyhogy tőle jön most az ugye érzed itt a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, már is érkezik egy igazi szakítós zene. Ez lesz a Little Mix és a Breakup Song. Azon rögves nyomban a legfrissebb időjárás és közlekedési infók után itt a Sláger FM-en.
1: A napsütés mellett az erős szél határozza meg az időjárást a vételkörzet városaiban, az északnyugati szél is sokfelé élénk. Időnként erős lesz, emiatt jelentősen csökkenhet a járművek menet stabilitása. Viszont, mivel felélénkült a szél, a gomoly felhőket is tovább sodort, a gyengén felhős az idő a legtöbb településen. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma pedig 26 fok körül alakul. Erős az UV-sugárzás, vigyázzanak a bőrükre.
0: Korábban kigyulladt egy személyautó az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a Börcs pihenő után, a 134-es kilométernél már minden sáv járható. Két kamion koccant a korábbi baleset torlódásában a 132-es kilométernél, a sérült kamionok a külső sávot foglalják el, ezért a feloszlóban lévő torlódás továbbra is fennáll, aki teheti, a Csorna-Győr csomópontban az 1-es főúton keresztül kerüljön. Ma is erős egyébként a forgalom, ahogy már megszokhattuk, az M1-es autópályán a főváros felé a Komáromi csomópont és Tatabánya között, valamint Bicske és Biatorbágy között. Szakaszosan torlódik a forgalom a sok kamion miatt, elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, úgyhogy aki személyautóval Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot választani. Az M5-ös autópálya határ felé vezető oldalán Inárcs és Örkény között burkolatot javítanak az 51-es és az 52-es kilométerek között. Mozgó terelés mellett lezárták a belső és a leálló sávot. A munkavégzés mögött a torlódás 3 kilométeres távolabb Kecskemétnél a 72-es és a 74-es kilométerek között szalagkorlát építés zajlik, ezért a külső és a leálló sávot lezárták. A kialakult dugó meghaladta 3 kilométert, kitartást és türelmet mindenkinek arrafele is.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Egy különleges időszak van mostanában, így július elején, ugyanis van ilyenkor egy időszak, amikor a föld népességének több mint 99%-a egyszerre részesül valamilyen fokú természetes fényben. A jelenség oka a föld szárazföldjeinek és népességének egyenletlen elosztása, mivel az emberiség 90%-a az északi féltekénél, amikor ez a félteke a nap felé fordul, a többség nappali zónába kerül. Kutatók a jelenségnél a közvetett fényt, vagyis az alkonyat és hajnali szürkületet is figyelembe veszik. Ez az állapot nem csak július 8-án, hanem május 18 és július közepe között, körülbelül 60 napon át, magyar idő szerint minden nap délután 1 óra környékén megismétlődik, ekkor csupán az Antarktisz, Ausztrália és Új-Zéland egyes ritkán lakott területei maradnak teljes sötétségben. Elmondhatjuk tehát mostanában, hogy az emberiség 99%-a részesül napfényből, ami azt jelenti, hogy most jelenleg az emberiség 99%-ánál nappal van. Jó, nem? Úgyhogy jön egy jó zene. Avicii, Hey Brother, itt a Sláger FM-en. Hey.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Kult, szín, tér. 10 este, 10 előadás. 10 különleges élmény Keszthelyen, a Festetics Kastély parkjában, július 17. 7-től 26-ig. Jegyek a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban, vagy a helyszínen. Ha nyár és Balaton, akkor Kult Szín Tér.

0: Zubbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
2: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
1: De hát honnan tudtad?
2: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
1: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
3: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Air Jet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Chocolate Brown Solarium a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
5: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: A reklám után társadalmi célú reklám.
8: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
9: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
7: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Jövő héten szavazhat a parlament az alaptörvény módosításáról. Kivonulhat Magyarországról a Tesco, és fejlesztenék Budakeszi és térségek közlekedését. Már is mondom a részleteket, 13 óra van, a Sláger FM friss híreit hallják, Zsupos Ági vagyok. Kétnapos rendkívüli ülést tart jövő héten az országgyűlés. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke azt mondta, Magyar Péter miniszterelnök várhatóan hétfőn és kedden is felszólal napirendelőtt. Hétfőn a képviselők megtárgyalják az alaptörvény 17. módosításához benyújtott bizottsági jelentéseket és az összegző módosító javaslatot, majd szavazhatnak is az indítványról. A parlament emellett adózási, egészségbiztosítási és energetikai témájú előterjesztéseket is tárgyal, ezekről kedden dönthetnek. A keddi ülésen rendészeti, köznevelési és egészségügyi adatkezelési törvénymódosítások általános vitája is napirendre kerül. A Tesco nem kommentálja azokat a piaci találgatásokat, amelyek szerint eladhatja a közép- és kelet-európai üzletágát, írta a Financial Times. A brit lap szerint az áruházlánc banki szakértőkkel vizsgálja a magyarországi, csehországi és szlovákiai működésével kapcsolatos lehetőségeket. A Tesco ezekben az országokban több száz üzletet működtet, és több mint 22.000 embert foglalkoztat. A vállalat a hírre röviden úgy reagált, pletykákat vagy piaci találgatásokat nem kommentál. Több mint egy év után lezárult a nyomozás a kecskeméti repülőtérről eltűnt MiG-29-es vadászgép alkatrészek ügyében, írta az Infostart. Tavaly nyáron ismeretlenek jutottak be a katonai repülőtér területére, ahol leselejtezett orosz vadászgépekből lokátor alkatrészeket vittek el. Az érintett gépeket még 2010-ben vonták ki a szolgálatból, miután a magyar vadászpilóták Gripenekkel kezdtek repülni. A Bács-Kiskumár megyei rendőrfőkapitányság a Blik megkeresésére azt közölte, az eljárást bűncselekmény hiány megszüntették. Új buszsávokkal, P plusz R parkolókkal, útfelújításokkal és egy új összekötő úttal javítanák Budakeszi és térsége közlekedését, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára. Barna Zsolt szerint a cél az, hogy a Budakeszi és Budapest közötti buszközlekedés gyorsabb és kiszámíthatóbb legyen, s valódi alternatívát kínáljon az autózással szemben. A tervek között szerepelnek új Budakeszi és fővárosi buszsávok, egy új autóbusz végállomás, elektromos busztöltők, valamint egy mintegy 200 férőhelyes P plusz R parkoló is. Megépülhet Budakeszi déli összekötő útja is, amely tehermentesítheti a város egyik forgalmas csomópontját. Fokozott zajra kell számítani júliusban Fejér vármegye több vasútállomása környékén a MÁV karbantartási munkái miatt, írta a feol.hu. A munkálatok érintik a Budapest Székesfehérvár és a Budapest Puszta-Szabolcs fővonalat, valamint a Székesfehérvár Komárom szakaszt is. Székesfehérváron a vasútállomás környékén július 13-a és 15-e között dolgoznak majd, ezért zajosabb időszakra készülhetnek az ott élők. Emellett július 13-án reggel 8 és délután 3 óra között lezárják a Raktár utcai vasúti átjárót is, közölték. A MÁV szerint a munkák előre tervezettek, és a zajjal járó karbantartás csak a megadott időszakokban történik. Köszönik a megértést! Kellemes nyári időben telik a kora délutánunk, csapadéktól továbbra sem kell tartani a vételkörzetünk településein. A meteorológusok szerint azonban az északnyugati szél sokfelé élénk, időnként erős lehet, ami miatt a hidakon és a nyílt útszakaszokon jelentősen csökkenhet a járművek menet stabilitása. Délután 26 fokos maximum várható, frontot pedig nem ígértek mára.
11: Baleset nehezíti a közlekedést a Ferihegyi repülőtérre vezető úton kifelé a Csívéző utca után. A 231 bejelzési autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Cserba elemér út és a Juhos utca közötti megállókat az Őrsezér tere felé, mert egy beszorult kamion foglalja el az útpályát. Lassú haladásra készüljenek a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól a Szél Kálmán tér környékén, illetőleg lezárták a Széchenyi István teret a József Attila utcánál. Veszélytelenítés van ott jelenleg, ezért van lezárva. Az M1-es autópályán erős a forgalom a főváros felé, a Komáromi csomópont és Tatabánya között szakaszosan torlódik a forgalom a sok kamion miatt. Elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, aki személyautóval van és Budapestre tartanak továbbra is. Az átterelt belső sávot javasoljuk. Az M5-ös autópálya határ felé vezető oldalán Inárcs és Örkény között burkolatot javítanak, az 51-es és az 52-es kilométerek között mozgóterelés mellett zárják a belső és a leálló sávot.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: Pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan, és továbbra is kilátásban van egy Lenny Kravitz koncert valakinek, aki a megfelelő pillanatban telefonál majd. Figyeljenek, hallgassanak minket, és játszunk egy jó nagyot, Mojo Lady. Ezzel indul az

ez volt most a Sunroof, aztán már is megyünk tovább Bruce Springsteennel, de előtte még beszéljünk egy mindössze 9 és fél éves fiúcskáról, aki egy hatalmas nagy hős, Katona Botonnak hívják őt, két kisgyerek életét mentette meg a római parton a közelmúltban. A kisfiú egy vízitúra táborban vett részt, amikor észrevett, hogy a Duna sodrása elsodort egy 4 és egy 6 éves gyereket a hirtelen mélyülő szakaszon. Botond habozás nélkül a segítségükre sietett, miközben a tábor munkatársai szabdeszkával és kenóból támogatva sikeresen kimentették a gyerkőcöket. A példamutató bátorságért a kisfiú Óbuda Békásmegyer polgármesterétől elismerő oklevelet kapott, tőlünk pedig Bruce Springsteent. Jön tőle a Born in the USA.

a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Måneskin frontembere Damiano David és a The First Time szólt az előzőekben. Érkeznek a friss időjárás és közlekedési infók, aztán a Clean Bandit egy picit újra gombolja, újra gondolja Whitney Houston slágerét. Ez lesz a How Will I Know?

0: Kellemes mérsékelten meleg időben telik a délután, a rövid időre megjelenő felhők mellett a napsütésé ma a főszerep. Az élénk erős északi szélben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint nyugtalanság is előfordulhat az arra érzékenyeknél. Esőre a nap hátra lévő részében nincs esélyvétel körzetünkben, a burkolatok mindenhol szárazak maradnak. A hőmérséklet pedig eléri majd a 26 fokos maximumát. Ma a frontra az előrejelzések szerint nem kell számítani.
1: Baleset nehezíti a közlekedést a Ferihegyi repülőtérre vezető úton kifelé a Csívéző utca után. A 231 BL-zési autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Cserba Elemér út és a Juhos utca közötti megállókat az Őrsezér tere felé, mert egy beszorult kamion foglalja el az útpályát. Lassú haladásra készüljenek a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól a Szél Kálmán tér környékén, illetőleg lezárták a Széchenyi István teret a József Attila utcánál, veszélytelenítés van ott jelenleg, ezért van lezárva. Az M1-es autópályán erős a forgalom a főváros felé a Komáromi csomópont és Tatabánya között. Szakaszosan torlódik a forgalom a sok kamion miatt. Elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, aki személyautóval van és Budapestre tartanak továbbra is. Az áterelt belső sávot javasoljuk. Az M5-ös autópálya határ felé vezető oldalán Inárcs és Örkény között burkolatot javítanak, az 51-es és az 52-es kilométerek között mozgóterelés mellett zárják a belső és a leálló sávot.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, a Nickelback frontembere, illetőleg Santana és az Into the Night. Ez szólt az előzőekben, aztán most érkezik a mai Sláger reggel egyik műsorvezetője, ő fog nekünk énekelni, de nem Somogyi Zoli, nem is Pordán Petra, hanem Dobrádi Ákos, illetőleg a TNT, akiktől a Titkos Üzenet című slágert hallgatjuk. Ezzel a lemezzel szilárdították meg helyüket a magyar toplisták élén annak idején. Dobrádi Ákos dalszerzői stílusára jellemző volt egyébként az igényes hangszerelés, ami miatt a TNT-t annak idején sokan a magyar Backstreet Boys-ként emlegették. A jó hír, hogy a TNT újra felé lett, újra aktivizálta magát, és újra készítenek új dalokat is. Még a régi érából érkezik most 1997-ből a Titkos Üzenet. Itt a Sláger FM-en.

a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Mindig csak kívülről látod a Valeót a buszablakból. Most kinyitjuk a kaput. Operátor vagy technikus vagy? Gyere be! Nézz szét a sorok között, és kérdezz bármit az ott dolgozó kollégáktól egy jó kávé mellett. Találkozzunk július 10-én délelőtt 10 órakor, vagy délután 2-kor Veszprémben, a Piramis utcában. Jelentkezés a Valeo Veszprém Facebook oldalán létrehozott eseménynél.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után.

0: Magyar Péter hamarosan találkozik az ukrán elnökkel. Elbontanák a betonpartokat a Balatonnál. 35. születésnapját ünnepli a Művészetek Völgye. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Magyar Péter telefonon egyeztetett Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, és megállapodtak arról, hogy a közeljövőben Budapesten vagy Kijevben találkoznak. A miniszterelnök tájékoztatása szerint ezt követően közösen Kárpátaljára, Beregszászra is ellátogatnak. A találkozó célja a kétoldalú kapcsolatok erősítése, valamint a kárpátaljai magyar közösséget érintő kérdések áttekintése. A látogatás pontos időpontját egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Új részletek láttak napvilágot a június végén a Balatonban elhunyt 41 éves kaposvári férfi tragédiájáról. A család tájékoztatása szerint a hivatalos vizsgálat megállapította, hogy a férfi halálát fulladás okozta. Az ügyben továbbra is segítségnyújtás elmulasztásának gyanúja miatt nyomoz a Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság. A rendelkezésre álló felvételek szerint a férfi egy vízibicikliről esett a vízbe, majd elmerült. Vele volt egy ismerőse, aki a jelek szerint nem kért azonnal segítséget. Az áldozatra szombaton a Siófoki History Clubban tartanak megemlékezést. Homokos, fokozatosan mélyülő strandok kialakítását javasolja a Hunrend Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a Balaton partjára. A szakemberek szerint, ahol lehetőség van rá, érdemes lenne elbontani a betonpartvédő műveket és eltávolítani a kövezetet, hogy természetesebb partszakaszok jöhessenek létre. Balatonalmádi polgármestere közölte, megfelelő pályázati forrás esetén a város egyik strandján mintaprojektként megvalósítanák az átalakítást. Ha a fejlesztés beválik, akkor később további balatoni strandokon is alkalmazhatják a megoldást. Augusztus végéig fokozott közlekedési ellenőrzést tart a rendőrség országszerte a gyorshajtás visszafogására. Az akció célja a nyári időszakban megszaporodó közlekedési balesetek megelőzése. A rendőrség közlése szerint az autópályákon, főutakon és forgalmas csomópontokban folyamatosak az ellenőrzések. Emellett civil rendőrautók és alkoholszondás vizsgálatok is segítik a szabályszegők kiszűrését. A Balaton térségében a motoros rendőrök is jelen lesznek, a drónok pedig a legveszélyesebb útszakaszokat figyelik. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság szerint a korszerű sebességmérő eszközök és a légi megfigyelés hatékonyabbá teszik az agresszív sofőrök és a gyorshajtók kiszűrését. A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy minden körülmények között tartsák be a szabályokat. Új programokkal készülnek az idei 201. Balatonfüredi Annabálra, amelyet július 25-én rendeznek meg. Az esemény kísérő programja az Anna Fesztivál július 21-e és 26-a között, amely új helyszínen a Kisfaludi színpadon kínál koncerteket és kulturális programokat. A báli estén a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara és a Magna Cum Laude is fellép, emellett lovashintózás és borkóstoló is várja a vendégeket. 35. születésnapját ünnepli idén a Művészetek Völgye. Az öt művészeti fesztivál július 24-e és augusztus 2-a között zenével, irodalommal, színházzal és új cirkuszi előadásokkal várja a kikapcsolódni vágyókat. Kapolcson, Talján Dörögdön és Vigánt Petenden összesen több mint 4500 programon vehetnek részt a látogatók. A Világzenei Udvar Magyar Zeneháza Varázshangok Játszóházat rendez. Az idén 25 éves intézmény Folkarcok címen készül megismételhetetlen műsorral, amiben Szalonna és bandája kiegészül többek között Szabó Balázzsal és Grillus Dániellel. A fesztiválra hosszú évek után visszatér a Kispál és a Borz, de fellép José González, a szintén 35 éves Quimby, Beton Hoffi vagy épp Jude Law is.
1: Helyszínelnek a Soroksári út, Kassa-Jenő út csomópontban, a Kassa-Jenő úton a Gubacsi út felé kell sávlezárásra készülni, a jelzőlámpák nem működnek. Történt egy baleset a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé a Nyúl utca után a külső sávban, illetve az Árpád hídon Budára a Margit-szigeti felüljárónál szintén, viszont cserébe véget ért a helyszínelés. A Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Csívéző utcánál korábban történt egy baleset, azt helyszínelték, de most már minden járható. Továbbra is zárva tartják viszont a Széchenyi István teret a József Attila utcánál, ott veszélytelenítés zajlik. Az M1-es autópályán szokás szerint sokan közlekednek Budapest felé, Bicske térségében. Az átterelt sávban két személyautó össze is ütközött a 36-os kilométernél, a baleset helyszínénél. A határ felé vezető oldal belső sávjára terelik át a forgalmat, így mindkét irányba csak egy-egy sáv járható, torlódnak a járművek. Kitartás, türelmet mindenkinek, és hogyha tapasztalnak útközön valami rendkívülit, írják meg, vagy hívjanak, és mondják el 0630 30 30 95 8. Ez a hívható és SMS számunk.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: A mikrofonnál Jekkel Dániel, hatalmas nagy üdvözlet mindenkinek, köszönöm, hogy együtt rádiózunk. Cserébe valakinek oda fogok adni 2 darab belépőt Lenny Kravitz augusztus 2-ai koncertjére, úgyhogy mindenképpen tartsanak velem. Taylor Swift, Open Light, ezzel indulunk.
4: Hey guys, it's Taylor, and that's when
3: a legnagyobb slágerek változatosan.

Zsolt Szombor és a Home Wrecker. Szeretném felhívni a figyelmét mindenkinek arra, hogy ha éjszaka zajokat hall, akkor nem nála van a probléma. Budapesten és a környéke MÁV éjszakai karbantartási munkálatokat végez, konkrétan a Budapest-Veresegyház-Vác útvonalon, amely a Nyugati pályaudvar, Rákos rendező, Rákos palota, Újpest, Fót és Veresegyház térségét érinti. A munkálatok az éjszakai és hajnali órákban zajosak lehetnek. A projekt keretében 4 vasúti közúti átjárót is átépítenek, ami miatt ezeken a helyszíneken ideiglenes útlezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. Az érintett területeken táblákkal jelzett terelő utak segítik az autósok, illetve akár motorosok, teherautósok dolgát. De a lényeg az, hogy ne ijedjük meg, hogyha ilyen mindenféle csattogásokat, cisszegéseket, vasúti karbantartási munkálat hangokat hallunk. Stinggel folytatjuk, ez most tőle a Fragile.

itt a Sláger FM-en Demi Lovato, Oli Murs és az Up szólt. Aztán érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési infok, majd a tavalyi esküvői szezon egyik legnépszerűbb nyitó tánczenéje, Alex Oren és az Ordinary nyitja a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en.

0: Holnapra 26 fokot jósoltak maximum, az időjárás túlnyomóan napos és száraz, az északnyugati szél továbbra is sokfelé élénk és erős marad, ami némileg csökkentheti a járművek menet stabilitását, vagy ingerlékenyé tehet minket egy kicsit. Csapadék egyáltalán nem várható a vételkörzetben, így a munkából hazaindulók teljesen száraz utakra számíthatnak Budapesten és a környező megyékben is. A napos időszakokban a napszemüveg használata továbbra is ajánlott. Vezessenek óvatosan!
1: Helyszínelnek a Soroksári út, Kvassai-Jenő út csomópontban. A Kvassai-Jenő úton a Govacsi út felé kell sávlezárásra készülni. A jelzőlámpák nem működnek. Történt egy baleset a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé a Nyúl utca után a külső sávban, illetve az Árpád hídon Budára a Margit-szigeti felüljárónál szintén. Viszont cserébe véget ért a helyszínelés. A Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Csívéző utcánál korábban történt egy baleset, azt helyszínelték, de most már minden járható. Továbbra is zárva tartják viszont a Széchenyi István teret a József Attila utcánál, ott veszélytelenítés zajlik. Az M1-es autópályán szokás szerint sokan közlekednek Budapest felé, Bicske térségében. Az átterelt sávban két személyautó össze is ütközött a 36-os kilométernél, a baleset helyszínénél. A határ felé vezető oldal belső sávjára terelik át a forgalmat, így mindkét irányba csak egy-egy sáv járható. Torlódnak a járművek, kitartás, türelmet mindenkinek, és hogyha tapasztalnak útközön valami rendkívülit, írják meg, vagy hívjanak és mondják el 0630-30-30-95-8. Ez a hívható és SMS számunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan. They say.

Ez a slágerekem a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez volt 2000-ből a Bonfunk MC's és a Freestyle, aztán a Tears for Fears-szel folytatjuk, akik egy meghatározó brit új hullámos zenekar, pszichológiai alapú dalszövegeikkel vártak világhírűvé. Nevüket egy terápiás módszerből kölcsönözték, amely a gyerekkori traumák feldolgozását hangsúlyozza. Ez a Tears for Fears, amikor kisírjuk magunkból azt, ami bennünk van, és ezzel tudunk egy picit könnyíteni a lelkünkön. Tőlük érkezik most az Everybody Wants

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is a Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
2: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az auchan.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Auchan. Spórolj okosan.
3: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
4: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
5: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Air Jet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
6: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakása Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
7: Lapozz rá a nyárra! Blikk, most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
8: A Spondbot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonbot.hu.
9: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
10: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
9: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotel szállodába.
10: Tökéletes!
9: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Felfüggesztette a nyomozást a NAV az ukrán pénzszállító ügyében. Lebontják a kelenföldi erőmű legmagasabb kéményét, és holnap változik a forgalmi rend a Mester utcában. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Felfüggesztette a nyomozást a Nemzeti Adó és Vámhivatal az ukrán pénzszállító ügyében. A NAV közlése szerint a belföldön elvégezhető nyomozati cselekményeket már végrehajtották, és az eddigi eredmények alapján nem igazolódott a bűncselekmény gyanúja. Az ügy végleges lezárásához azonban még szükség van az osztrák nyomozóhatóság válaszára, ezért a NAV addig felfüggesztette az eljárást. A nyomozás pénzmosás gyanúja miatt indult, miután felmerült, hogy Magyarországon ismeretlen eredetű készpénz és arany haladt át. A hivatal belső vizsgálata még folyamatban van, ennek eredményét később nyilvánosságra hozzák. Terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt indult nyomozás Szakács István influencer ellen, közölte a fővárosi főügyészség. A tájékoztatás szerint a rendőrség önállóan döntött arról, hogy gyanúsítottként hallgatja ki az influencert. Az ügy alapja pedig egy június végén közzétett videóüzenet volt. Az ügyészség közölte, a rendőrség kutatást tartott nála, majd gyanúsítottként hallgattak ide, őrizetbe nem vették. Szakács István panaszt tett a gyanúsítás ellen. A főügyészség a panasz elbírálása után dönthet arról, törvényes volt-e a gyanúsítás. Lebontják a kelenföldi erőmű 2005 óta a használaton kívüli kéményét, írta az újbudaonline.hu. Az 1979-ben épült szervezet évtizedeken át meghatározó eleme volt a kelenföldi látképnek. A bontási és területhelyreállítási munkák várhatóan augusztus végéig tartanak. A feladatban ipari alpinisták is részt vesznek, a munkát pedig szigorú biztonsági szabályok mellett végzik. Az erőmű a korábbi korszerűsítések után továbbra is biztosítja a főváros villamosenergia és távhőellátását, már modernebb és alacsonyabb kibocsátású rendszerekkel. Három autóst bírságoltak meg a rendőrök a 13. kerületben, mert nem adtak elsőbséget az Evrán átkelő gyalogosoknak. A BRFK munkatársai július 6-án a Szegedi út és a Jász utca kereszteződésénél tartottak ellenőrzést. A jól látható járőrkocsi ellenére 35 perc alatt három sofőr is szabálysértést követett el. Mindhárman helyszíni bírságot és büntetőpontot kaptak. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a gyalogos átkelő helyeknél az autósoknak fokozottan figyelniük kell és elsőbséget kell adniuk a zebrán áthaladó gyalogosoknak. Július 10-től holnaptól változik a forgalmi rend a 9. kerületi Mester utcában, írta a BKK. Holnaptól a Haller utca felől nem lehet behajtani a Mester utcába a Ferenc körút irányába, ezért az autósoknak kerülő utat kell választaniuk. A Kereszt utcák felől továbbra is be lehet hajtani, és a Mester utcán végig is lehet haladni. Az érintett ingatlanok autós megközelítése a mellékutcák felől biztosított marad, a közösségi közlekedés pedig a munkák idején is elérhető lesz. Július 10-én holnap zárva tart a 15. kerületi polgármesteri hivatal, írt az ittlakunk.hu. Az önkormányzati ügyintézés ezen a napon technikai okok miatt szünetel, ezért személyesen nem lehet ügyeket intézni a hivatalban. Az érintetteknek érdemes másik napra halasztaniuk az ügyintézést, írták. Délután is kitart a szeles és túlnyomóan napos idő, a rövid felhős időszakok mellett az UV-sugárzás még mindig nagyon erős az egész vétel körzetben, óvják bőrük egészségét, a munkából hazaindulók biztonságos esőmentes utakra számíthatnak, a szél viszont továbbra is erősen fúj, ami zavarhatja a menet stabilitást. A mai nap maximuma 26 fok, hajnalra pedig 19-20 fokig csökken majd a hőmérséklet.
12: M1-es autópályán Hegyeshalom felé a Csorna-Győr csomópont után két kamion koccant egy korábbi baleset torlódásában a 132-es kilométernél. A sérült kamionok a külső sávot foglalják el, ezért a feloszlóban lévő torlódás továbbra is fennáll, aki teheti a Csorna-Győr csomópontban az 1-es főúton kerüljön még időben, valamint a Budapest felé vezető oldalon szintén az M1-esen Bicskénél az átterelt sávban két személyautó ütközött össze a 36-os kilométernél, a baleset helyszínénél a határ felé vezető oda a belső sávjára terelik át a forgalmat, így mindkét irányba csak egy-egy sáv járható, torlódnak a járművek. Nem egyszerű, hát egyébként sem egyszerű az M1-esen, főleg amikor két baleset is történik, úgyhogy kitartást mindenkinek arra felé. Az M5-ösön a határ felé vezető oldalon Inárcs és Örkény között burkolatot javítanak, az 51-es és az 52-es kilométerek között mozgó terelés mellett zárták le a belső és a leálló sávot. A munkavégzés mögött a torlódás meghaladta 3 kilométert, távolabb Kecskemétnél a 72-es és a 74-es kilométerek között szalagkorlát építés miatt a külső és a leálló sávot lezárták. A kialakult dugó meghaladta 3 kilométert. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel, Dániel, és most már tényleg ki fogjuk játszani ezt a páros belépőt. Lenny Kravitz augusztus 2-ai koncertjére, ami itt van nálam, úgyhogy tartsanak velünk, egy sírennal indulunk.
13: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
0: Ez a Sláger FM.

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Lenny Kravitz visszatér Budapestre, a négyszeres Grammy díjas ikon augusztus 2-án lép fel a Budapest arénában a Lenny Kravitz Live 2026 turné keretében. A soul, a rock és a funk stílusokat ötvöző multi-instrumentalista művész a sikeres Blue Electric Light Tour után folytatja nemzetközi koncertsorozatát, amellyel kreatív újjászületését ünnepli. Budapesten is ezt fogja megtenni. Az előzenekar egyébként majd The Vane lesz, és amikor Lenny Kravitz slágert hall, na akkor hívja a 0630-30-30-95-8-at harmadikként, tehát most jön tényleg, telefonáljon.
1: Ez az óra nyerő slágere. Most telefonáljon, és nyerje!

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és elhangzott az a bizonyos dal, ami valakinek egy páros belépőt érhet. Lenny Kravitz augusztus 2-ai koncertjére nézzük, kivel játszunk ma, és megnyeri azt a bizonyos 2 darab belépőt.
1: Ja, Andi, megszólni szeretnék.
0: Szervusz, Andi, nagyon jó helyen kopogtatsz. Honnan telefonálsz, mivel ütöd agyon a mai napodat?
1: Én Budapestről telefonálok, és éppen hazafelé tartok a munkából.
0: Na, adj nekem valami instant közlekedési infót, ha már így vonalban vagyunk.
1: Elég jól járhatók az utak, látszik, hogy nyári szabadságolás van, úgyhogy én javaslom mindenkinek, hogy nyugodtan induljon út.
0: Szuper, köszönjük szépen. Na jól van, figyelj, kezdjünk el akkor játszani, jó? Tényleg vegyük komolyra a szót. Van 2 kérdésem, és hogyha helyesen válaszolsz, akkor lehet, hogy lesz egy jó hírem.
1: Okay.
0: Az első kérdésem úgy hangzik, hogy hol lesz Lenny Kravitz koncertje?
1: Most az Aréna vagy az MVM Dom között vacilálok, de szerintem az Arénában lesz.
0: Így van, Papp László Budapest Sport Aréna. Ezt mondtad, ugye? Jól hallottam. Szuper, nagyon jó, akkor a felével már megvagy. A másik kérdés pedig úgy hangzik, hogy melyik Lenny Kravitz slágert hallottad, amikor telefonáltál?
1: A Fly Away.
0: A Fly Away, hát nagyon jó, nem tudok rajtad kifogni, és a jó hír, hogy te vagy a harmadik, mehetsz augusztus 2-án.
1: Nagyon jó, köszönöm szépen.
0: Szereted Lenny Kravitzet, hogy utálod?
1: Imádom, a legutóbbi koncertén is voltam Budapesten, úgyhogy nagyon vágytam most erre is.
0: És akkor most ez a vágyad meghallgatottatott, úgyhogy nagyon jó szórakozást kívánok neked, tudom, de már, hogy kivel fogsz menni Lenny Kravitzelni?
1: Nagyon jó kérdés, vagy egy barátnőt viszek, vagy pedig valamelyik nagyfiamat. Van válasz még bőven.
0: Szuper, jó szórakozást kívánok neked, ne tedd le, jönnek a friss időjárás és közlekedés.

0: távolságot. Ami az UV-sugárzást illeti, még mindig nagyon magas, csak délután csökkenhet egy picit, estére, hajnalra pedig nagyjából 19-20 fokig csökken a hőmérséklet.
1: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a Csorna-Győr csomópont után két kamion koccant egy korábbi baleset torlódásában a 132-es kilométernél. A sérült kamionok a külső sávot foglalják el, ezért a feloszlóban lévő torlódás továbbra is fennáll, aki teheti, a Csorna-Győr csomópontban az 1-es főúton kerüljön még időben, valamint a Budapest felé vezető oldalon szintén az M1-esen Bicskénél az átterelt sávban két személyautó ütközött össze a 36-os kilométernél, a baleset helyszínénél a határ felé vezető oldal belső sávjára terelik át a forgalmat, így mindkét irányba csak egy-egy sáv járható, torlódnak a járművek. Nem egyszerű, hát egyébként sem egyszerű az M1-esen, főleg amikor két baleset is történik, úgyhogy kitartást mindenkinek arra felé. Az M5-ösön a határ felé vezető oldalon Inárcs és Örkény között burkolatot javítanak, az 51-es és az 52-es kilométerek között mozgó terelés mellett zárták le a belső és a leálló sávot. A munkavégzés mögött a torlódás meghaladta 3 kilométert. Távolabb Kecskemétnél a 72-es és a 74-es kilométerek között szalagkorlát építés miatt a külső és a leálló sávot lezárták. A kialakult dugó meghaladta 3 kilométert. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, a legnagyobb slágerekkel, innentől kezdve Kis Kata érkezik. Te realizáltad így már van. Ezt az ellentmondást, Kata?
1: A legnagyobb slágerekkel.
0: Hogy a slágerek legnagyobbak, te meg Kis Kata vagy? Most tudatosult bennem.
1: Volt egy, a főiskolán volt egy nagyon kedves évfolyamtársam, ő Nagy Katalin volt, és egy aprócska lány volt, és az egyik tanárnő egyszer így nagyon hangosan felnevetett, hogy hát milyen vicces, hogy ő a Kis Kata, és hogy milyen nagy, te meg vagy a Nagy Kata, és milyen kicsi vagy.
0: Jó pofa.
1: Mind a ketten egymásra néztük, és mondtuk, hogy köszönjük szépen a megállapítást.
0: Én viszont valakinek szerintem egy nagyon nagy programot szereztem. A legutóbbi...
1: Hát ez a Lenny Kravitz.
0: Legutóbbi játékosom szerintem egyébként nagyon jó helyen találja majd magát. Hát egészen biztosan augusztus 2-án Lenny Kravitz budapesti koncertjén. Ott volt a legutóbbi budapesti koncerten, és ugye én megtaláltam a győztest. A kérdés, hogy te meg fogod-e találni? Hogy érzed?
1: Nagyon remélem, hogy igen. Készenlétben kell állni, mert a koncertélmények nyara egész nyáron tart. Fú, nagyon izgatott vagyok.
0: Én is
1: tudom. Vajon mikor lesz a következő dal, amire rá kell akadni? Annyit szerintem segíthetünk, hogy a következő dal is egy Lenny Kravitz lesz.
0: Igen.
1: Vagy azt náruljuk, hát vagy lehet, hogy
0: ezt te tudod, Én már itt nem tudom, én ideig tudtam így nagyjából, hogy milyen zenék lesznek, de azt nem, hogy mostantól mik lesznek. Úgyhogy szerintem hagyjuk is rá ezt így a hallgatóknak a fantáziájára, hogy a hírek okay. után miért érdemes vele tartani, amellett, hogy természetesen hozott a jobbnál jobb zenéket, lesz nálad 2 darab belépő is, vagy sem. De mindenki járjon utána, szerintem ez a tuti. Én ezzel megköszönöm mindenki figyelmét Ági nevében is, és átadjuk a terepet innentől Kis Katának, és képzeld, Kata, hogy most nem leszek 2 hétig, úgyhogy majd csak utána fogunk találkozni.
1: Mi lesz velünk danítlanul?
0: Hát ez az. Ezt nektek kell megoldanatok sajnos. Itt ezekben a percekben, ezekben a pillanatokban kell erősnek lenni, de jövök vissza, úgyhogy neki nyugodjon le, találkozunk.
1: Jó, akkor kérlek, hogy idítsd el a következő zenét, én meg megyek a zsebkendőmért.
0: Rendben. Pagosi Brothers Company, álljunk össze ezzel, búcsúzunk, ciao!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Mindig csak kívülről látod a Valeót a buszablakból. Most kinyitjuk a kaput. Operátor vagy technikus vagy? Gyere be! Nézz szét a sorok között, és kérdezz bármit az ott dolgozó kollégáktól egy jó kávé mellett. Találkozzunk július 10-én délelőtt 10 órakor, vagy délután 2-kor Veszprémben, a Piramis utcában. Jelentkezés a Valeó Veszprém Facebook oldalán létrehozott eseménynél.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
6: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
7: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja?
11: Ha megkeresik telefonon vagy online,
10: kérjük, mondja el!
11: Sláger FM!
10: Sláger FM!
12: Köszönjük!
11: A reklám után!

0: Adómentes lesz az iskolakezdési támogatás összege. Augusztus végéig fokozott közlekedési ellenőrzést tart a rendőrség. Augusztus 8-án sárkányhajó kupát rendeznek Balatonfüreden. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Adómentes lesz az iskolakezdési támogatás összege. Kármán András pénzügyminiszter a közösségi oldalán azt írta, úgy módosítják a jogszabályokat, hogy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni. A pénzt nagyjából 400 000 gyermek után fizetik ki. Az intézkedés célja, hogy könnyítse a rászorulók vállán a terhet, amelyet az iskolakezdés jelent számukra. Augusztus végéig fokozott közlekedési ellenőrzést tart a rendőrség országszerte a gyorshajtás visszafogására. Az akció célja a nyári időszakban megszaporodó közlekedési balesetek megelőzése. A rendőrség közlése szerint az autópályákon, főutakon és forgalmas csomópontokban folyamatosak az ellenőrzések. Emellett civil rendőrautók és alkoholszondás vizsgálatok is segítik a szabályszegők kiszűrését. A Balaton térségében a motoros rendőrök is jelen lesznek, a drónok pedig a legveszélyesebb útszakaszokat figyelik. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság szerint a korszerű sebességmérő eszközök és a légi megfigyelés hatékonyabbá teszik az agresszív sofőrök és a gyorshajtók kiszűrését. A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy minden körülmények között tartsák be a szabályokat. Tűzcsapot nyitott meg a környékbeli gyerekek szórakoztatására egy férfi mosdós településen, ezért büntetőeljárás indult ellene, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Azt írták, a 29 éves férfi június 28-án nyitotta meg az utcájában lévő föld alatti tűzcsapot, de elzárni már nem tudta. A szakszerű segítség megérkezéséig 110 köbméter víz folyt el, amely nem csak mosdós, de a szomszédos Nagyberki település lakóházainak, közintézményeinek, több mint 2000 embernek a folyamatos vízellátását veszélyeztette. A rendőrök a feltételezett elkövetőt rövid időn belül azonosították és elfogták, majd előállították a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányságra, és közérdekű üzem működésének megzavarása miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Ezen a héten kezdődik a Rosé Riesling Jazz Festival Veszprémben. Július 10-e és 19-e között ismét borfalu költözik az Óváros térre, ahol mintegy 30 borászat és helyi borkereskedés közel 200 borral várja a látogatókat. A fesztiválon 10 napon át jazz koncertek, gasztronómiai különlegességek és családias hangulat gondoskodik a nyári élményekről. Az idei év újdonsága, hogy a nagy meleghez igazodva a borfalu és a koncertek egy órával később kezdődnek. Cserébe a kiemelt napokon éjfél utánig tartanak a programok. A kínálatban helyi és balatoni borászatok mellett kézműves ételek, hamburgerek, raklett, valamint bajorsör is szerepel. A fesztivál zárónapján a labdarúgó világbajnokság döntőjét óriás kivetítőn is követhetik a látogatók. Augusztus 8-án ismét megrendezik a sárkányhajó kupát a balatonfüredi Tagore sétánynál, az Európa Sport Régiója 2026 programsorozat részeként. A szervezők ingyenes részvételi lehetőséget kínálnak amatőr csapatoknak, baráti társaságoknak, cégeknek és sportegyesületeknek. A versenyzők sprint és maratoni futamokban mérhetik összetudásukat, a hajókat, a felszerelést és a kormányosokat pedig a rendezők biztosítják. A csapatoknak legalább 16 evezősből és egy dobosból kell állniuk, a vegyes kategóriában pedig minimum 8 női versenyző részvétele kötelező. A nevezési határidő július 28-a. A résztvevők a verseny előtti napon edzésen is kipróbálhatják a hajókat. A legjobbak érmeket és serleget nyernek. A szervezők szerint azonban a közös sportélmény jelenti majd a legnagyobb értéket.
1: Köszönjük szépen a híreket, nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Az elmúlt egy-két napban nem nagyon kellett használni a légkondit, viszont a következő napokban elképzelhető, hogy megint csak keresni kezdjük a távirányítót, mert holnaptól melegedés kezdődik. Jelenleg 27 fok van odakint, holnapra már 29-30 fokot ígérnek, szombaton pedig akár 32-33 fok is lehet. Sok lesz a napsütés, és alig-alig érkezik eső, csupán elvétve érkezhet csapadék. Szóval esernyőre nem lesz szükség, naptejre és napszemüvegre azonban annál inkább, mert erős lesz az UV-sugárzás holnap is.
2: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
1: Gyorsan szétnézünk az utakon. Történt egy baleset a Károly körúton a Deák Ferenc tér előtt, a belső sávban, városon kívül pedig az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár térségében, az 57-es kilométernél a legbelső sávot zárták le. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletese, Jan Csurák Bence. Szervusz, mire készüljenek a vonattal indulók?
3: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Országszerte zavartalan a vonat közlekedés, nincsenek fennakadások. Tart az EFOT Fesztivál a Velencei tónál, ahová idén is érdemes vonattal érkezni. Budapest és Kápolnásnyék között a Z30-as és a G43-as vonatok hosszabb szerelvénnyel közlekednek, Kápolnásnyéktől pedig transferbuszok indulnak a fesztivál helyszínére. Karbantartás kezdődött a Győri fővonalon, az S12-es vonatok csak Tatabánya, Oroszlán között járnak. A korábbi menetrendjük szerint S10-es betétjáratok közlekednek Budapest és Bicske között. Változott a távolsági és a nemzetközi vonatok menetrendje is, korábbi indulásokra kell számítani. A soproni, Szombathelyi Intercity Kelenföldről 23 perccel korábban, óra 2 perckor indulnak, míg a Bécsbe tartó nemzetközi vonatok jellemzően 5 perccel korábban, óra 50-kor indulnak Kelenföldről Győr felé. Jó utazást kívánok!
1: A MÁV Inform ügyeletesének, Jan Csurák Bencének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Estartol a sláger délután, és benne folytatódik a koncertélmények nyara. Legyenek hátrésen, de most Neil Horan érkezik is a Heaven, előtte viszont Billy Eilish indítja az óránkat a Birds of a Feather-től, én pedig Kiskota vagyok, jó rádiózást és laza hazautat!
5: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek

Csodálatos Gracie Abrams énekelt nekünk itt a Sláger FM-en, aki igencsak kihúzta a gyufát a Taylor Swift rajongóknál, mert hogy barátnője Taylor Swift esküvőjén kirakott egy képet Taylor Swift egyik exéről a közösségi oldalára, amit sokan nem tudtak mire vélni, pedig igencsak egyértelmű, hiszen a jelenetben, amelyről a fotó készült, Joe Alwyn éppen hatalmas pofont kap. Hát hogy lehet ezt félreérteni? No de tegyük félre a sztárpletykákat, húzzunk fel egy kényelmes cipőt és sétáljunk egy nagyot a ligetben. Július 10-én és aztán majd 24-én is egy nagyon kellemes, hangulatos esti andalgásra hívnak bennünket a Városligetbe, ahol mindent megtudhatunk a Városliget titkairól. A séta a Millennium háza előtti rózsakerttől indul, majd a zsolnai kerámiák megcsodálása után útba ejtetik. A zeneháza végül a Néprajzi Múzeum tetőkertjén ejtőzhetünk, hogy kipihenjük az egyébként kicsit sem fárasztó sétát. Onnan egyébként lenyűgöző kilátás nyílik a szépen lassan elcsendesülő városra. Ugye ez egy esti kaland, úgyhogy sem napszemüvegre, sem naptejre nem lesz szükség, kényelmes cipőre azonban igen, mindez tehát péntek este. Itt a Sláger FM-en pedig már is a Queen dalával megyünk tovább. És hát ugye éppen az imént érintettük a zeneházát, ahol látható a Freddie című kiállítás. Freddie Mercury énekelhet nekünk.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Nagyon szeretem ezt a dalt vezetés közben hallgatni. Lost Frequencies-től és Jenniek Davidtől szólt a Reality. Ez pedig a Sláger FM, és hogyha önök is éppen a volán mögött ülnek, hamarosan mondom, hogy mire kell nagyon, de nagyon odafigyelni az utakon. Hogyha önöknek is van közlekedési infója, várom azt a 06303030958-as SMS és telefonszámunkra. Utána pedig Madison Beer újdonságával megyünk tovább. Érkezik a Bittersweet.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
3: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
2: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
3: Velem, Mautner Zsófival. Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
2: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
3: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezz a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjenkaszkád.hu.
5: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Air Jet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a héjobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
6: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20.000 forintért vásárolsz áru, házainkban 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osan.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
7: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell

0: A Latin Grammy Recorder Juanes. A blues rock diva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
1: Lapozz rá a nyárra! Blik, most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
2: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkód.hu oldalakon.
3: A reklám után.
4: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Nézzük, milyen időben lesz részünk holnap. Nos, pénteken sok napsütés várható. A kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor vagy zivatar alakulhat ki, főként az észak-keleti határnál. Többfelé azonban továbbra is élénk lesz a légmozgás, helyenként akár viharos szelet is tapasztalhatunk. Reggel 18-19, délután pedig 30-31 fok várható, és tovább melegszik az idő hétvégén, szombaton akár 32-33 fok is lehet délután. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M5-ös autópályán Röszke felé Inárcsus Újhartyán között a korábbi baleseti sávzárás mostanra véget ért. A 40-es kilométertől a torlódás már feloszlóban van, de számítsanak rá, hogy még mindig egy picit lassabban lehet haladni. Távolabb Kecskemét térségében a 72-es és 74-es kilométer között szalagkorlátépítés miatt a külső és a leálló sávot lezárták, a kialakult torlódás itt meghaladta a 3 kilométert. Budapest belterületén pedig történt egy baleset a Tököli úton befelé a Róna utca után, itt csak egy sáv járható. A 11-es főút kivezető szakaszán a Pünköstfürdő utcánál nem járható a jobbra kanyarodó sáv csatornajavítás miatt. Itt is torlódik egy picit a forgalom, illetve lezárták a Széchenyi István teret a József Attila utcánál veszélytelenítés miatt. Ezt az útszakaszt is kerüljék el. A harmadik kerületben a Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon elektromos közműépítése miatt lezárták a külső sávot. A második kerületben pedig félpályás az útzár a Labanc úton a Kuruclesi út után, szintén elektromos közmű javítás miatt. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
5: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Az ATC pörgette fel a csütörtök délutánunkat, ez volt az Around the World itt a Sláger FM-en, és hamarosan jönnek a friss információk, hiszen 8 perccel járunk 5 óra előtt, de most még Rúzsa Magdi dalát hallgatjuk meg. Fák alatt című slágere balkáni hangulatot varázsol nekünk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is.
0: Most Sláger FM-et hallgatja?
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 grammos Bonri Barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
4: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
5: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford-kumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
6: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10 000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Legyen tánc! Egyél így áll a Köki Food Porton és irány a sziget! Július 31-ig hetente sorsolunk páros sziget heti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros sziget heti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.

0: Fontos, hogy odafigyeljenek rád? A White Labnál gyors és kíméletes vérvétellel várunk. Eredmény akár 24 órán belül. Foglalj időpontot a whitelab.hu-n. White Lab, a család laborja.
1: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
2: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
3: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Már hétfőn szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról. Megkezdődik a 160 km/órás balatoni vasút fejlesztésének előkészítése Székesfehérvár után. Nemzetközi fotográfiai központ nyílik jövőre a második kerületben, a Margit negyedben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány kezdeményezésére jövő héten ismét rendkívüli üléseket tart az országgyűlés, ahol hétfőn szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról. Magyar Péter miniszterelnök mindkét napon napi rendelőtti felszólalást tart. Hallernél Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke szerint hétfőn az interpellációk és az azonnali kérdések után vitatják meg a módosításhoz benyújtott bizottsági jelentéseket, és az összegző javaslatot majd a képviselők döntést hoznak. Megkezdődik a balatoni vasútvonal Szabadbattyány és Lepsény közötti szakaszának fejlesztése, amelynek célja, hogy a vonatok két vágányon 160 km/órás sebességgel közlekedhessenek egészen a Balatonig, írta Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, hogy az elmúlt majdnem 20 évben ugyanis a 30-as Budapestről Nagykanizsa és Zágráb felé vezető fővonal több szakaszát uniós segítséggel átépítették Kelenföld és Balaton-Szentgyörgy között. A Balaton partján pedig néhol szakaszosan második vágányt is fektettek. Ezekből a projektekből azonban kimaradt a Székesfehérvár és Balaton közötti szakasz, ennek a pótlása indulhat el most. A beruházás része az akadálymentes peronok tervezése. A fejlesztés stabilabb menetrendet és nagyobb kapacitást hozhat, és egy új vasúti átkötés előkészítése is indul Lepsény és Balaton akaratja között, amely gyorsabb elérést biztosít majd az északi partra. A tervezést a MÁV pályaműködtetési ZRT vezeti, a ringmérnök iroda 1,474 milliárd forint értékben készíti a teljes dokumentációt. Megszűntek az illegális táborhelyek az Óbudai Kórház utcai ókori romoknál, tudatta Óbuda Békás megyer polgármester a közösségi oldalán. Kis László közölte, hogy a lakossági bejelentések után összehangolt intézkedéssel rendezték a Kórház utcai ókori romkert, a keleti városkapu környezetét. A közterületfelügyelet és a városüzemeltetés összehangolt akciójában kitisztították a területet, miközben az ott tartózkodóknak szociális és egészségügyi segítséget is felajánlottak. Kis László azt mondta, hogy a cél az volt, hogy a közterület ismét tiszta, biztonságos és mindenki számára kulturált módon használható legyen, miközben az érintett emberek számára a rendelkezésre álló segítséget is felajánlották. Nemzetközi fotográfiai központ nyílik a Margit negyedben 2026 második felében. Az Eidolon Photography Center a Margit körút 8-10 szám alatti csaknem 600 négyzetméteres egykori bankfiókban kap helyet, három moduláris kiállítótér, könyvtár, kutatószoba és workshop helyiségekkel. Ez lesz a világ első olyan fotográfiai központja, amely a privát és amatőr fényképezés megőrzésére és értelmezésére jött létre. A központ hazai és nemzetközi kiállításoknak, edukációs programok és szakmai fórumoknak ad otthont. A Veszprémi Várnegyed nyáron különleges programokkal várja a látogatókat. Megnyílik az érseki palota kertje és ritkán látogatható kék szalonja, a gyermekeket nyomozó játék, a felnőtteket kora esti vásétek és filmvetítések fogadják. A Szent Mihály Főszékes Egyház, a Gizella kápolna és a Szent György kápolna is bejárható. A kertben bibliai szimbolikájú növények mesélnek a keresztény hagyományokról. A Bíró Gicei Házban a Gizella Múzeum Bogáncs és Lívium című kiállítása látható. És szombatonként pedig az Ezer év öröksége című dokumentumfilm mutatja be a Várnegyed megújulását. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
5: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már mondom is, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok a következő órákra és napokra. Hát az éjjeli órákban nem jön eső felhő fölénk, jó részt csillagos lesz az egünk, viszont gyorsan hűl majd a levegő hőmérséklete. Holnap reggel 17-18 fokban indítjuk a napot. Napközben érkeznek majd gomoly felhők, de azok csupán árnyékot hoznak, esőt nem. Futózáporra, zivatarra csupán az északkeleti határszélen élők számíthatnak. Itt nálunk erős lesz az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban pedig 30-31 fok lehet. Viszont továbbra is élénk marad a légmozgás.
6: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
5: Nézzük, mi a helyzet az utakon, hát sajnos mára is jutott több baleset is. Például az Ajtósi Dürer sorban befelé a Hermina útnál a külső sávban volt egy koccanás, és baleset lassítja a haladást a Tököli úton is befelé a Róna utca után. Itt csak egy sáv járható. De az is nehezíti az autósok dolgát, hogy a 11-es főút kivezető szakaszán a Pünköstfürdő utcánál nem járható a jobbra kanyarodó sáv, mert javítják a csatornát, és lezárták a Széchenyi István teret a József Attila utcánál veszélytelenítés miatt. Féltájás az útzár a 10. kerületben a Doba utcában a Pongrácz útnál, mert javítják a burkolatot, illetve a 2. kerületben a Borbolya utcát is lezárták a Bolyai utca közelében. Itt csatornát javítanak, a 15. kerületben pedig a Dunakeszi úton a vasúti átjárót zárták le karbantartás miatt, és dolgoznak a Róbert Károly körúton is az Árpád híd felé, az állatkerti felüljárón a burkolatot javítják, ezért lezárták a külső sávot. És figyeljenek arra is, hogy igencsak szeles az idő, a hidakon, felüljárókon ez instabillá teheti az autókat. Még a kerékpárosokat, úgyhogy csak óvatosan.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
5: Folytatódik a sláger délután. Köszönet, hogy önökkel tarthatok. Cserébe hozom azokat a dalokat, amik segítenek úton hazafelé. És Kamrád érkezik, és a Be Mine előtte Rosalindtől a Snap forog. Én Kiskata vagyok. Jó rádiózást kívánok, és csodás csütörtöket!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Bryan Adams énekelt nekünk, aki a tavaly előtti teltházas koncertje után legújabb Roll with the Punches elnevezésű turnéjával visszatér majd Budapestre december 16-án. De jó lenne, hogyha erre is el tudnánk vinni hallgatóinkat. Tehát ki tudja, hogy mit hoz a jövő. Lehet, hogy a koncertélmények nyarából, koncertélmények össze és tele is lesz. Majd meglátjuk, hogy mit hoz az élet. Addig is egy jó kis ingyenes koncert sorozatot szeretnék önöknek ajánlani, hiszen Ferencvárosban minden pénteken vár ránk a Bakács péntek a Bakács téren. Az ingyenes koncerteken fantasztikus muzsikákat hallgathatunk holnap, például a Zalavári Álmos trió lép fel. Úgyhogy itt is eltölthetünk egy kellemes, üdítő, frissítő, lazító péntek estét. A sláger délutánban pedig jön egy olyan dal, amit én nagyon-nagyon szívesen meghallgatnék élőben, hiszen Olivia Dean egy másodperc alatt az ujjai köré csavart bennünket. So Easy to Fall in Love című vadonatúj slágerét hallgatjuk meg.

0: új lendületet ad a hazaútnak. Ez volt a Texastól a Summer Sun itt a Sláger FM-en. Önök pedig, amellett, hogy hagyják magukat sodorni a legnagyobb slágerekkel, azért figyeljenek is, mert bármikor jöhet egy olyan dal, ami koncertbelépőt ér. Szeretnénk ugyanis hallgatóinkat a legnagyobb ikonok budapesti koncertjeire elvinni. Lenny Kravitz, Seal, Pitbull koncertjére, de már Moby is bekerült a kínálatunkba. És mi lesz még itt? Mi az a hely, ahol augusztusban a legnagyobb nevek váltják egymást a színpadon? Na, gondolkozzanak el ezen. Most azonban itt a Sláger délutánban szétnézünk az utakon, és mondom azt is, hogy hogyan alakul az időjárásunk, utána pedig a zenész, akinek az új albumára csak nem 10 évet kellett várnunk, Bruno Mars érkezik, és az I Just Might. Időjárás jelentéssel megyünk tovább. A hétvégére azt ígérik a meteorológusok, hogy visszatér majd a strandidő, de továbbra is élénk lesz a szél, és olykor-olykor futózáporok is megkergethetnek bennünket. Holnap általában napos idő várható, kisebb ártalmatlan cuki gomoly felhőkkel, az északkeleti ország részben jöhet egy-egy zápor, esetleg zivatar, másutt azonban csapadék nem várható, a hőmérséklet csúcsértéke pedig 30-31 fok körül alakul, és szombaton vasárnap is többnyire napos idő várható. Emelkedik a hőmérséklet is, térség szombaton akár 32-33 fok is lehet, az egyre melegebb időben pedig jól is fog esni az olykor-olykor megélénkülő szél. Hozom a segítséget az úton lévőknek. Történt egy baleset a 7. kerületben a Veselényi utcában, a Rózsa utcánál. Itt tart a helyszínen, és ami miatt útszűkületre kell számítani, a Rózsa utca a Veselényi utca után nem járható. De baleset nehezíti a közlekedést a Tököli úton is befelé a Róna utca után. Itt csak egy sávban lehet közlekedni, és tart a délutáni csúcs, úgyhogy lassú a haladás a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Arany János utcától, és tovább a Károly körúton, a Hungária körgyűrűn szakaszosan, valamint kifelé a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, és a 10-es főút kivezető szakaszán is az Óbudai temetőtől. Figyeljenek arra is, hogy lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál, mert javítják a gázvezetéket, a Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé a buszsávból tudnak tovább haladni. Lezárták az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth Lajos utca után, mert átépítik a csatornát, a 23. kerületben pedig a Grassalkovics úton kifelé a Hősök tere előtt lezárták a külső sávot elektromos közműjavítás miatt. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez volt Somebody dala, az Andres itt a Sláger FM-en, és a következőkben érdemes lesz Somebody dalaira is vadászni itt a Sláger FM-en. A koncert élmények nyarán lassan véget ér a Sláger délután is. Kezdődik a kívánság műsor, már most várom az üzeneteiket 0630303095 és hát azt hiszem, hogy valamennyiünk kívánsága az, hogy végre essen annyi eső, amennyi feltölti a tavainkat, folyóinkat, mert egyre aggasztóbb a helyzet. A vízválság pedig az utóbbi napok hírei szerint nem csak a velencei tavat érinti, de már a Börzsöny állandó vízű, állandó vízhozamú patakjai is segélykiáltásokat hallatnak. A napokban készült fotók tanúsága szerint például Kismarosnál a Morgó patak csak nem teljesen kiszáradt, csupán egy száraz kavicsos meder maradt belőle, amelyben apró rákpáncélok emlékeztetnek arra, hogy itt nemrég még víz és élet volt. Vigyázzunk hát amennyire csak tudunk a vizeinkre. Itt a Sláger FM-en pedig mi igyekszünk vigyázni a jó hangulatra, még a kívánság műsor és a hírek előtt a Kecely Gabriella című dalát hallgatjuk meg, no meg az FM slágerét, szóla megtalállak még.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Vágyik a lelked egy hatalmas ökobulira. Hagyd magad mögött a stressz, és tarts velünk a 31. Krisna-völgyi búcsúba. Július 17 és 19 között Somogyvámoson. Indiai táncok, színes holi fesztivál, szári próba és elképesztő finomságok. Krisna-völgyi búcsú. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a búcsú.krisnavölgy.hu oldalon.
2: Mindig csak kívülről látod a Valeót a buszablakból. Most kinyitjuk a kaput. Operátor vagy technikus vagy? Gyere be! Nézz szét a sorok között, és kérdezz bármit az ott dolgozó kollégáktól egy jó kávé mellett. Találkozzunk július 10-én délelőtt 10 órakor, vagy délután 2-kor Veszprémben, a Piramis utcában. Jelentkezés a Valeo Veszprém Facebook oldalán létrehozott eseménynél.
3: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár. Az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Hízzünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Magyar Péter hamarosan találkozik az ukrán elnökkel. Elbontanák a betonpartokat a Balatonnál. 35. születésnapját ünnepli a Művészetek Völgye. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Magyar Péter telefonon egyeztetett Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, és megállapodtak arról, hogy a közeljövőben Budapesten vagy Kijevben találkoznak. A miniszterelnök tájékoztatása szerint ezt követően közösen Kárpátaljára, Beregszászra is ellátogatnak. A találkozó célja a kétoldalú kapcsolatok erősítése, valamint a kárpátaljai magyar közösséget érintő kérdések áttekintése. A látogatás pontos időpontját egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Új részletek láttak napvilágot a június végén a Balatonban elhunyt 41 éves kaposvári férfi tragédiájáról. A család tájékoztatása szerint a hivatalos vizsgálat megállapította, hogy a férfi halálát fulladás okozta. Az ügyben továbbra is segítségnyújtás elmulasztásának gyanúja miatt nyomoz a Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság. A rendelkezésre álló felvételek szerint a férfi egy vízibicikliről esett a vízbe, majd elmerült. Vele volt egy ismerőse, aki a jelek szerint nem kért azonnal segítséget. Az áldozatra szombaton a Siófoki History Clubban tartanak megemlékezést. Homokos, fokozatosan mélyülő strandok kialakítását javasolja a Hunrend Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a Balaton partjára. A szakemberek szerint, ahol lehetőség van rá, érdemes lenne elbontani a betonpartvédő műveket és eltávolítani a kövezetet, hogy természetesebb partszakaszok jöhessenek létre. Balatonalmádi polgármestere közölte, megfelelő pályázati forrás esetén a város egyik strandján mintaprojektként megvalósítanák az átalakítást. Ha a fejlesztés beválik, akkor később további balatoni strandokon is alkalmazhatják a megoldást. Augusztus végéig fokozott közlekedési ellenőrzést tart a rendőrség országszerte a gyorshajtás visszafogására. Az akció célja a nyári időszakban megszaporodó közlekedési balesetek megelőzése. A rendőrség közlése szerint az autópályákon, főutakon és forgalmas csomópontokban folyamatosak az ellenőrzések. Emellett civil rendőrautók és alkoholszondás vizsgálatok is segítik a szabályszegők kiszűrését. A Balaton térségében a motoros rendőrök is jelen lesznek, a drónok pedig a legveszélyesebb útszakaszokat figyelik. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság szerint a korszerű sebességmérő eszközök és a légi megfigyelés hatékonyabbá teszik az agresszív sofőrök és a gyorshajtók kiszűrését. A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy minden körülmények között tartsák be a szabályokat. Új programokkal készülnek az idei 201. Balatonfüredi Annabálra, amelyet július 25-én rendeznek meg. Az esemény kísérő programja az Anna Fesztivál július 21-e és 26-a között, amely új helyszínen a Kisfaludi színpadon kínál koncerteket és kulturális programokat. A báli estén a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara és a Magna Cum Laude is fellép, emellett lovashintózás és borkóstoló is várja a vendégeket. 35. születésnapját ünnepli idén a Művészetek Völgye. Az Összművészeti Fesztivál július 24-e és augusztus 2-a között zenével, irodalommal, színházzal és új cirkuszi előadásokkal várja a kikapcsolódni vágyókat. Kapolcson, Talján Dörögdön és Vigánt Petenden összesen több mint 4500 programon vehetnek részt a látogatók. A Világzenei Udvar Magyar Zeneháza Varázshangok Játszóházat rendez. Az idén 25 éves intézmény Folkarcok címen készül megismételhetetlen műsorral, amiben Szalonna és bandája kiegészül többek között Szabó Balázzsal és Grillus Dániellel. A fesztiválra hosszú évek után visszatér a Kispál és a Borz, de fellép José González, a szintén 35 éves Quimby, Beton Hoffi vagy épp Jude Law is.
1: Köszönjük szépen a híreket. Nézzük, hogyan hat ránk a mostani időjárás. Ugye tegnap elért bennünket egy hidegfront, az utóhatása még mindig érezhető, úgyhogy a fejfájásos, görcsös panaszok, keringési problémák ennek a számlájára írhatók. A front holnapra odébb áll, viszont még holnap is tapasztalhatunk napközben erős szelet, de sok lesz a napsütés, és nem érkeznek esőfelhők, csupán az ország északkeleti határszélén kell majd esernyőt nyitni. Kora reggel 18-19 fok lesz, de a sok napsütésnek köszönhetően hamar emelkedik a hőmérséklet, 30-31 fok lesz a legmelegebb órákban. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Városon kívül belül egyaránt élénkül a forgalom. Az erős délutáni korásti forgalom miatt például az M1-es, M7-es kivezető szakaszán Budaörs térségében is torlódás alakult ki, valamint az M3-as autópályán Mogyoródnál, de sokan haladnak az M0-as autóúton a 11-es főút végcsomópontja felé, a Nagy-Duna hídnál, Gyál térségében és a Megyeri hídnál is torlódik a forgalom, az ellenkező oldalon pedig Pécelnél tapasztalható jelentős lassulás. Szerencsére ezek hátterében legalábbis információink szerint nem után baleset áll, csupán az erős forgalom. Budapesten tart még a helyszínen és a 7. kerületben a Veselényi utcában a Rózsa utcánál, itt útszűkületre számítsanak, a Rózsa utca Veselényi utca után nem járható. A 2. kerületben a Labanc úton lezettek a félútpályát a Kuruclesi út után, elektromos közmű felújítás miatt itt ez okoz kisebb torlódást, a 3. kerületben pedig a Bécsi úton zárták le a külső sávot befelé a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon, szintén elektromos közmű építés miatt, vezessenek óvatosan.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a kívánság műsor, és benne továbbra is tart a koncertélmények nyara, de most annak kérése teljesül, aki a lányának, Adélnak küldi a Kowalski meg a Vega Mindenem című számát. Előtte viszont itt van Zsolti üzenete, sziasztok, egy Madcon számot játsszatok le. Jön a Don't Worry!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és önök a kívánság műsort hallgatják is. Benne már is egy kiállításra megyünk, hiszen Budapest egyik legkülönlegesebb tárlata új helyszínen ismét várja a nagy érdeműt. Ez a láthatatlan kiállítás, amely újra megnyitotta kapuit a Népligetben. Ugye a láthatatlan kiállítás vezetett túráin teljes sötétségben lehet végigjárni, a hétköznapokból is ismerős tereket megtapasztalva, hogy milyen más érzékszerveinkre hagyatkozni. A vezetett sétákon látássérültek segítenek nekünk eligazodni, az interaktív élmény pedig egyrészt kihívás, másrészt izgalmas kaland, harmadrészt empátiára, nyitottságra és újfajta szemléletre is tanít bennünket, úgyhogy ne hagyják ki, mindenképpen nézzék meg, vagyis hallgassák meg és tapogassák végig a láthatatlan kiállítást. Itt a Sláger FM-en pedig már is megyünk tovább a kérésekkel. Szia Kata, Erika vagyok. Néhány éve volt szerencsém látni Bonnie Tylert énekelni. Szomorúan hallottam, hogy elhunyt, ráemlékezve szeretném kérni valamelyik dalát, és küldöm mindenkinek, aki szerette őt. Bonnie Tyler 2023-ban adott koncertet a Mézes Völgyi nyáron. Veresegyházon is egy fergeteges volt a hangulata ennek a koncertnek, az biztos, hogy akik ott voltak, soha nem fogják elfelejteni. Bonnie Tyler énekelhet nekünk, az énekesnő 75 éves volt.

0: Hú, de jó kis dal volt ez. Miles Mister forgat a Stargazing itt a Sláger FM-en, és a kíváncsiság műsor már is folytatódik, de megérkezett Ortutai Dóri, és vele az egészségünkre fogunk fókuszálni. Szia!
1: Szia, Kata! Én szeretek erre odafigyelni egyébként. A sportolók is. Hát pontosan igaz, teljesen igazad van. A sportolók is egyébként nyilván, ha kik nem, ha ők nem. Djokovicsról tudjuk, hogy iszonyatos pályafutása van, versenyeket nyer, és 39 éves. Azt tudjuk róla, hogy 15 éve gluténmentesen étkezik, aztán jogázik, jeges vizet is sokszor használ, úgy tudod, hogy a testnek a felfrissítésére. A teniszlegenda azt mondja egyébként, hogy az a folyamatos terhelésének a titka, hogy állandóan újra tervez. Tehát tudjuk azt, hogy a kor előre haladtával nyilván a test, a szervezet nem úgy működik már, mint mondjuk 25 évesen, és ő tudja azt, hogy mikor kell újra tervezni ezeket. Tehát finom hangolja az edzését, a regenerációs folyamatokat, a mentális felkészülési ez rutinokat. Igen, szóval ez az ő verhetetlenségének az egyik titka. És pénteken egyébként, azaz holnap a világ első, aki 24 éves, képzeld el. Ő vele, ő a világ első egyébként, a Jannik Sinner vele csak majd össze a döntőbe jutásért most a Wimbledon-i
0: teniszban. Hú, hát nagyon szurkolunk neki. Ez itt 39 évesen, megmérkőzni egy 24 éves ifjú titánnal.
1: Igen, és hát és benne van a pakliban, hogy megveri. Bár hogy legyőzi a Gyokó.
0: Én nagyon szurkolok neki.
1: Na, én is szeretem.
0: Figyeljünk majd akkor holnap is Wimbledonra. Dóri, rád pedig figyelünk majd legközelebb 7 órakor.
1: Így legyen.
0: Jössz vissza a friss információkkal. Mi pedig megyünk tovább egy Magna Cum Laude dallal. Hello tesómnak, Bandinak és sógornőmnek, Katinak küldök egy Magna Cum Laude számot, mert ma van a házassági évfordulójuk. Hát sok boldogságot nekik. Jön a köszönet.

0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Az elmúlt években hozzászoktunk már ahhoz, hogy szinte minden nap hoz valamilyen hőmérsékleti rekordot, hát a mai napon is megdőlt egy rekord, a hajnali hideg rekord. Stixon ugyanis mindössze 3,9 Celsius fokot mértek kora reggel. Hajnalra egyébként az ország több pontján 10 fok alá süllyedt a hőmérséklet, de lássuk, mi vár bennünket a következő napokon. Holnap reggel 18-19 fok lesz, és mostantól sokkal több lesz a napsütés, mint a felhő, úgyhogy napközben akár 30-31 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, azonban napközben élénk lesz a légmozgás, az érkező gomolyokból pedig csupán elszórtan kell csapadékra készülni. Szombaton vasárnap is folytatódik a napos gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor frissíthet bennünket. Szombatra egyébként 32-33 fokot ígérnek a meteorológusok. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Még tart a helyszínelés a 7. kerületben, a Veselényi utcában, a Rózsa utcánál, ahol korábban volt egy baleset, útszűkületre számíthatnak az errehajtók, illetve arra, hogy a Rózsa utca a Veselényi utca után nem járható. A Széchenyi István tér továbbra is le van zárva a József Attila utcánál veszélytelenítés miatt, és tart a délutáni csúcs is, úgyhogy lassú a haladás az Erzsébet hídon Pest felé, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál, a Szél Kálmán tér környékén és az Árpád fejedelem útján is, Zsigmond tértől befelé. Figyeljenek arra is, hogy lezárták a félútpályát a 19. kerületben, a Temesvár utcában, a Kassa utca közelében, mert javítják a vízvezetéket, a Nagy Sándor József utcában pedig sávlezárásra kell készülni az Alágerszeg utcánál, mert itt is javítják a csatornát. A Tököli úton a buszsávot zárták le kifelé a Hungária körút előtt, mert beszakadt az útpálya, ez is okoz némi torlódást. A második kerületben pedig a Borbolya utcát, a Bolyai utca közelében ugyancsak lezárták csatornajavítás miatt. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Ez volt Edwin Collins szerelmi vallomása, az A Girl Like You itt a Sláger FM-en, és ez továbbra is a kívánság műsor. Várom a kéréseket, óhajokat, csóhajokat zenei értelemben 0630303958. Ide írjanak, vagy ezt a számot sörgessék meg, és hát ott van mobil applikációnk is, azon keresztül is tudnak nekünk üzenetet küldeni. Mielőtt a kérésekre rátérnénk, biciklire pattanunk, lesz egy nagyon jó kis bringa túra ezen a hétvégén a Szentendrei szigeten, amely amellett, hogy egy könnyed kihívást jelent azoknak, akik szeretnek biciklizni, kimondottan informatív lesz, hiszen tekerés közben megismerkedhetünk a Szentendrei sziget történetével, a sziget falvaival, a helyi vízbázis és környezetvédelem sajátosságaival, érintve a környék legszebb útvonalait. 25 kilométernyi tekerésről van szó, de akinek nincsen rutinja a nyerekben ülve, az se essen kétségbe, hiszen könnyedén lesz teljesíthető ez a 25 kilométer, hiszen menet közben többször is lesz megálló pihenő, ráadásul menet közben nincsen szintemelkedő. A találkozó vasárnap délelőtt lesz majd a sziget monostori pásztor révnél, aztán nyerekbe és utcú neki, itt a Sláger FM-en pedig nézzük a kívánságokat. Szia Kata, Ricsi vagyok, és a nagylányomnak, Lucának szeretném küldeni Sabrina Carpenter és Madonna dalát. Bring Your Love a dal címe, és azonnal érkezik. Vice pedig azt írja, léci játszátok le Freddy-től a Pain and Glory-t. Minden kívánságod így teljesüljön. Jön a dal!

Ez a kívánság műsor itt a Sláger FM-en, és benne Madonna és Sabrina Carpenter vadonatúj duettje forgott a Bring Your Love, és én is hozom hamarosan önöknek a közlekedési információkat, mint ahogy Ortutai Dóri szállítja a híreket, de előtte még Máté kérését teljesítem, aki Gáspár Laci Hagyd meg nekem a dalt című számát választotta, úgyhogy ez zárja az óránkat.

0: számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
3: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
3: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
4: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakása Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
5: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
6: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
7: 188.
6: Hogy micsoda?
7: 188.
6: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
7: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
6: Kik ők?
7: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
6: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
8: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
9: A Spondbot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
10: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
11: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
12: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A hónap végén bezár a Ferencvárosi Lőtér. Megújult Magyarország első erdei iskolája. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megújul és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bóna Szabolcsa a posztjában hozzátette, a tárca 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján a NAK az eddigi működésével ellentétben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. Fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány. Magyar Éva kormány szóvívő elmondta, ennek értelmében szigorítják a garanciális kötelezettségeket az eladói oldalon. A július 31-től alkalmazandó szabályok értelmében a gyártóknak és forgalmazóknak nem csak a garanciális időszakban, hanem azután is biztosítaniuk kell a még javítható termékek javításának lehetőségét. Rendhagyó műszaki megoldással korszerűsítették a Dél-Budai Centrum Kórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház klímarendszerét. Helikopterrel emelték a C-épület tetejére az új hűtő-fűtőrendszer kültéri egységét. A hagyományos daruzás a Tétényi út feletti közművek és a sűrű beépítettség miatt nem volt lehetséges, a speciális pókdaru pedig hosszadalmas engedélyezést igényelt volna. Az új energiahatékony klímarendszer a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház műtőjének üzembiztonságát és megfelelő hőmérsékletét biztosítja. Július 31-ével végleg bezár a Ferencvárosi lőtér, amely évekig zavarta az ott élők nyugalmát, jelentette be a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt is elmondta, hogy a MÁV felmondta a lőtér bérleti szerződését, miután a létesítmény minden nap hangos lőgyakorlatokat tartott, megszegve több önkormányzati rendelkezést is. A közlekedési és beruházási minisztérium szerint ezzel egy több éve húzódó, a kerületiek életét megnehezítő ügy zárul le. Baranyi Krisztina polgármester szintén beszámolt a jó hírről, és köszönetet mondott azoknak, akik évek óta küzdöttek a Ferencvárosi lőtér megszüntetéséért. A Pilisi parkerdő befejezte a visegrádi Mogyoróhegyen működő Madas László erdészeti erdei iskola szálláshelyének teljes felújítását. A 64,1 millió forintos beruházás során megújult mind a 10 kétszintes faház belső tere, korszerűsítették a központi közösségi épületet, és új fedett kültéri foglalkozató pavilon is épült. Formavilága a Mogyoróhegy ikonikus Makovec Imre által tervezett épületeinek építészeti világát idézi. Az 1988-ban alapított Magyarország első erdei iskolája évente mintegy 8000 látogatót fogad, és akár 130 vendég elszállásolására alkalmas. A rekordalacsony vízállás ellenére nem csökkentek a Velencei tó környéki ingatlanárak. 2026 első fél évében továbbra is stabil, magas árszinten zajlottak az adásvételek. A Dunahouse tranzakciós adatai szerint a Balatonnál jóval erőteljesebb volt a drágulás. A medián négyzetméter ár 780 ezerről 900 ezer forintra, a medián eladási ár 50 millióról 58,5 millió forintra emelkedett. A Velencei tónál visszafogottabb, mint egy 5%-os volt a növekedés. A négyzetméter terát 760 ezerről 800 ezerre, az eladási ár 55 millióról 58 millió forintra nőtt. A vevői kör is változott. A Balatonnál továbbra is a befektetők vannak többségben, míg a Velencei tónál időnként főként lakhatási céllal, első lakás vásárlása vagy generációk különválása miatt érkeznek a vevők. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
14: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nézzük, milyen lesz az időjárásunk a hét második felében, és a hétvégén sok napsütésre számíthatunk. A szerdán átvonult hideg front azonban szelessé tette az időjárásunkat, illetve a front mögött érezhetően hűvösebb levegő áramlott a Kárpát-medencébe. Mától azonban ismét emelkedni kezdett a hőmérséklet, holnapra is 29-30-31 fokot ígérnek a meteorológusok, és hétvégén is 30 fok fölött alakulnak majd a csúcsok, viszont elszórtan záporok, zivatarok érkezésére is számíthatunk. És lássuk az utak híreit. Az M0-as autóúton a déli szektorban az M6-os autópálya csomópontja után az M5-ös felé vezető oldalon több jármű ütközött össze. A 12-es kilométernél a belső sávot foglalják el a járművek, emiatt lassul torlódik a kocsisor. De az erős délutáni forgalom miatt az M1-es, M7-es kivezető szakaszán Budaörs térségében, az M0-áson a 11-es főúti végcsomópont felé a Nagy Duna hídnál, illetve Gyál térségében és a Megyeri hídnál is tapasztalható torlódás. A fővárosban lezárták a Széchenyi István a József Attila utcánál veszélytelenítés miatt, tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában, itt lezárták az Ötvös utcai kereszteződést, így az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett, a Szondi utca, a Csengeri utca és a Terész körút között pedig továbbra sem járható. A 10. kerületben pedig a Doba utcában félpályás az útzár a Pongrácz útnál burkolatjavítás miatt. Az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát zárták le a Kossuth-Lajos utca után, mert átépítik a csatornát, a 3. kerületben pedig a Vihar utcát, a Bogdáni út és a Szellő utca között burkolatjavítás miatt. Jó utat!
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: Még egy órán át teljesítem a kívánságokat, úgyhogy írják meg, hogy mit szeretnének hallani. Hanna is így tett. Sziasztok, Eric Iglesiasnak van egy száma, a Heartbeat, azt nagyon szeretem. Le lehet játszani? Természetesen. Előtte viszont Zita kérésére Selena Gomez-től szól a Single Song.
16: Minden, amit szeretünk.

szeretem, hogy ennek a dalnak vége van. Igazából az egész dalt szeretem, de a vége különösen tetszik, ez a finoman lecsengő, lüktető lendület. Ez volt a Pet Shop Boys és a Go West itt a Sláger FM-en, ez pedig a Kívánság műsor. Én Kiskata vagyok, és még ebben az órában teljesítem az önök zenei óhajait, sóhajait, és elviszem önöket a moziba is, hiszen itt a nyár, és nem múlhat el nyár kertmozis élmények nélkül. Hát ezen a héten a Hunyadi téri kertmoziban a Lecsó című filmet láthatjuk. Az Oscar-díjas animációs filmet ugye valamennyien jól ismerjük, a Párizsban játszódó történet főszereplője egy ínyenc patkány. A filmet a magyar nyelven vetítik majd viszont angol felirattal, úgyhogy ha külföldi barátainknak megmutatnánk, hogy milyen a kertmozis élmény, akkor ide nyugodtan elvihetjük őket, ők is érteni fogják a sztorit, bár szerintem beszéljen az ember akármilyen nyelven is, ezt a sztorit akkor is ismeri és érti. A Hunyadi téri kertmozi vetítései egyébként minden héten szombaton várnak bennünket, és mindig ingyenesek. Most pedig megyünk tovább a kérésekkel. Szia Kata, Ábel vagyok, és páromnak, Orsinak küldöm Geszti Péter, mindenki legyen gazdag számát, amiért elviseli minden nyűgöm. Köszi, aranyos az üzenet. Sziasztok, alig várom már a szabadságot, még 2 hét, most viszont még a főnök irodájában lévő pókot is nekem kell helyettesíteni. Megérdemlem hát a kedvenc dalom, a Pointer Sisters So Excited című számát. Köszi, ha lejátszod, ezt pedig Gyöngyi írta nekünk. Gyöngyi, tiéd a nap SMS-e, fődíj. Már is szól a Pointer Sisters-től, az I'm So Excited. Kitartás neked!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Geszti Péter dala, ha mindenki legyen rohadt gazdag, én pedig azt kívánom, hogy mindenki kívánsága teljesüljön, a zenei kívánságokat én még ebben az órában igyekszem teljesíteni, úgyhogy megyünk is tovább. Szia Adrinak szülinapjára, Léci, jázd le az Aiko Aikót, köszi, ez Bettitől jött, úgyhogy Justin Wellington dala szól hamarosan. Adrinak boldog szülinapot kívánok. Hello Kata, én mára végeztem, sőt már haza is értem, és épp a holnapi ebédet készítem, ehhez kérnék valami újabb Harry Styles zenét. Ez pedig Ildi írta, én kiválasztottam az Aperture-t, remélem jó lesz. Take

0: Nézzük, mit ígérnek nekünk a következő napokra a meteorológusok. Nos, pénteken sok lesz a napsütés, az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem érkezik, viszont élénk lesz a légmozgás. A kora reggeli 17-18 fokot pedig délután 28-29 fok követi majd. Viszont hétvégére visszatér a hamisítatlan nyári idő, mert egyrészt sokat fog sütni a nap, másrészt akár 32-33 fok is lehet szombaton, és vasárnapra is 30 fölötti csúcshőmérsékletet ígérnek, de marad a szeles idő, ez legalább frissít bennünket egy kicsit. Az úton lévőknek hasznos tudni, hogy az M0-ás autóúton a déli szektorban az M6-os autópálya csomópontja után az M5-ös felé vezető oldalon több jármű ütközött össze, a 12-es kilométernél a belső sávot foglalják el a járművek. A fővárosban pedig lezárták a külső sávot a 3. kerületben a Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon elektromos közműépítés miatt. A Hungária körúton a villamospálya karbantartása miatt a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyébként egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. A 19. kerületben a Temesvár utcában félpályás az útzár a Kassa utca közelében, mert javítják a vízvezetéket. A Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot zárták le a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner-Ödön fasorból lehet felhajtani, és sávlezárás van a 10. kerületben a Gyömrői úton befelé a Rádai Gedeon utcánál burkolatjavítás miatt. Vezessenek óvatosan és vigyázzanak magukra!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Cherrel sétáltunk végig Memphis útjain. Ez volt a Walking in Memphis, itt a Sláger FM-en is. Ez még a kívánság műsor. Amíg megírják, hogy milyen dallal szeretnék földobni a délutánjukat, estéjüket, addig ellátogatunk a Best of Diploma kiállításra, amely holnap nyitja majd meg kapuit. A Magyar Képzőművészeti Egyetem tanévzáró időszakának mindig egyik legfontosabb eseménye ez a kiállítás, amely átfogó képet nyújt az egyetemen zajló művészeti képzés sokszínűségéről, és betekintést ad a következő művész generáció gondolkodás módjában is. A tárlatnak a Hungarian Art and Business ad majd otthont, és természetesen ingyenesen látogatható, egészen augusztus 9-ig, és több alkalommal is tartanak majd kiegészítő programokat, társművészeti programokat, vagy éppen beszélgetéseket, ezeket is érdemes lesz figyelni. Én pedig figyelek önökre, itt van Noémi üzenete. Sziakat, szeretnék egy dalt küldeni Boldinak, a Tűzvarázsló újabb verzióját is üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Oké, már is érkezik Dr. Béres és Király Viktor tűzvarázslója. Andi pedig azt írja, sziasztok Petrának, a sok királynőnek üzenem, hogy nagyon szorítok neki, és küldöm a Level 42 Lessons in Love című dalát. Petrának szól hát a dal itt a Sláger FM-en.

Friends, itt a Sláger FM-en, és lassan vége is a kívánság műsornak, de így a végén még egy kérést mindenképpen szeretnék teljesíteni. Zsani azt írja, hogy ha még belefér a mai kívánság műsorba, akkor a Falada Flow-tól szeretne egy szerelmes számot meghallgatni. Legyen ez a Tőlem ne, a hírek előtt ez zárja a mai kívánság.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: David Frey, Valery Sokolov, Sergej Malov, Motusz és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplex, a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos kiegyensúlyozott étrendet.
4: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár, az én hősöm.
4: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja?
11: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el.
12: Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM.
13: Köszönjük!
14: A reklám után

0: Adómentes lesz az iskolakezdési támogatás összege. Augusztus végéig fokozott közlekedési ellenőrzést tart a rendőrség. Augusztus 8-án sárkányhajókupát rendeznek Balatonfüreden. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Adómentes lesz az iskolakezdési támogatás összege. Kármán András pénzügyminiszter a közösségi oldalán azt írta, úgy módosítják a jogszabályokat, hogy a 100.000 forintos iskolakezdési támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni. A pénzt nagyjából 400.000 gyermek után fizetik ki. Az intézkedés célja, hogy könnyítse a rászorulók vállán a terhet, amelyet az iskolakezdés jelent számukra. Augusztus végéig fokozott közlekedési ellenőrzést tart a rendőrség országszerte a gyorshajtás visszafogására. Az akció célja a nyári időszakban megszaporodó közlekedési balesetek megelőzése. A rendőrség közlése szerint az autópályákon, főutakon és forgalmas csomópontokban folyamatosak az ellenőrzések. Emellett civil rendőrautók és alkoholszondás vizsgálatok is segítik a szabályszegők kiszűrését. A Balaton térségében a motoros rendőrök is jelen lesznek, a drónok pedig a legveszélyesebb útszakaszokat figyelik. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság szerint a korszerű sebességmérő eszközök és a légi megfigyelés hatékonyabbá teszik az agresszív sofőrök és a gyorshajtók kiszűrését. A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy minden körülmények között tartsák be a szabályokat. Tűzcsapot nyitott meg a környékbeli gyerekek szórakoztatására egy férfi mosdós településen, ezért büntetőeljárás indult ellene, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Azt írták, a 29 éves férfi június 28-án nyitotta meg az utcájában lévő föld alatti tűzcsapot, de elzárni már nem tudta. A szakszerű segítség megérkezéséig 110 köbméter víz folyt el, amely nem csak mosdós, de a szomszédos Nagyberki település lakóházainak, közintézményeinek, több mint 2000 embernek a folyamatos vízellátását veszélyeztette. A rendőrök a feltételezett elkövetőt rövid időn belül azonosították és elfogták, majd előállították a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányságra, és közérdekű üzem működésének megzavarása miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Ezen a héten kezdődik a Rosé Riesling Jazz Festival Veszprémben. Július 10-e és 19-e között ismét borfalu költözik az Óváros térre, ahol mintegy 30 borászat és helyi borkereskedés közel 200 borral várja a látogatókat. A fesztiválon 10 napon át jazzkoncertek, gasztronómiai különlegességek és családias hangulat gondoskodik a nyári élményekről. Az idei év újdonsága, hogy a nagy meleghez igazodva a borfalu és a koncertek egy órával később kezdődnek. Cserébe a kiemelt napokon éjfél utánig tartanak a programok. A kínálatban helyi és balatoni borászatok mellett kézműves ételek, hamburgerek, raklett, valamint bajorsör is szerepel. A fesztivál zárónapján a labdarúgó világbajnokság döntőjét óriás kivetítőn is követhetik a látogatók. Augusztus 8-án ismét megrendezik a sárkányhajókupát a balatonfüredi Tagore sétánynál, az Európa Sport Régiója 2026 programsorozat részeként. A szervezők ingyenes részvételi lehetőséget kínálnak amatőr csapatoknak, baráti társaságoknak, cégeknek és sportegyesületeknek. A versenyzők sprint és maratoni futamokban mérhetik összetudásukat, a hajókat, a felszerelést és a kormányosokat pedig a rendezők biztosítják. A csapatoknak legalább 16 evezősből és egy dobosból kell állniuk, a vegyes kategóriában pedig minimum 8 női versenyző részvétele kötelező. A nevezési határidő július 28-a. A résztvevők a verseny előtti napon edzésen is kipróbálhatják a hajókat. A legjobbak érmeket és serleget nyernek. A szervezők szerint azonban a közös sportélmény jelenti majd a legnagyobb értéket.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most! Indul egy újabb óra! A legnagyobb slágerek változatos.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a TNT és Szekeres Adrián közös dala. A Híd a folyót, a TNT-ből pedig Dobrádi Ákos ma reggel éppen a Sláger reggel társ műsorvezetőjévé szegődött Porden Petra és Somogyi Zoli mellé. És hát nagyon-nagyon sok mindenről beszélgettek, többek között a kárörömről is.
1: Nem minden káröröm egyforma. Tehát, hogy van olyan, amire azt mondják, hogy az bizony bocsánatos lehet, mert hogy nem önző módon annak örülsz, hogy de jó, hogy a másiknak valami rossz, hanem inkább ilyenkor, hát nem tudom, azt mondják, hogy ez valójában rólad szól, hogy saját magadnak az például feloldozást azzal kapcsolatban, hogy csináltál, mit tudom én, vagy hülyeséget, és így megállapított, hogy jó, hát azért nem csak velem esik ez meg, hanem a szomszéddal.
2: Sok
1: vagy
2: vetülete van, ez az egyik, erre
1: igen,
2: nem gondoltam.
1: De hallgassunk erről egy profit, F. Takács István pszichológus a vonalban. Szia!
3: Jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Na, hogy van ez a kárörömmel?
4: Hát figyeljetek, az, hogy jó vagy nem jó, ezt én így pszichológusként nehezen merném megítélni, vagy egy ilyet rámondani. Az biztos, hogy funkciója, jelentése van, és hogyha valaki kárörömöt él meg, én valószínűleg inkább erre lennék kíváncsi, vagy ebben nyomoznék. Aha. Két kulcsot mondanék nektek, ami ebben szerintem segít. Az egyik az az összehasonlítás, a másik meg az önértékelés. Az összehasonlítás az ugye azért fontos, mert a legtöbb ember, vagy legalábbis nagyon sok ember ugye a saját helyzetét, sikereit, teljesítményét sokszor másokhoz viszonyítva értékeli. És hogyha valaki ugye sikeresebb, népszerűbb, vagy jobb, vagy esetleg gazdagabb, az egy olyan irányú önértékelés, ami ugye inkább arról szól, hogy a másiknak több van, mint nekem, és hogyha ez az úgynevezett felfelé irányuló önértékelés tud csökkenni, és mivel tud csökkenni? Hát azzal, hogyha a másiknak annyira nem jött össze, a másik se olyan sikeres, hogy éppen kudarcot vallott, akkor tulajdonképpen ez a fajta különbség lesz kisebb köztem meg köztem. És akkor itt lép be az önértékelés, hogy ez a csökkenő különbség ez pozitívan hat az önértékelésemre, tehát ettől igazából én leszek egy kicsikét jobb, az én önbizalmam kap átmenetileg egy kis pozitív előjelet, és ilyen értelemben ez egyfajta ilyen önvédelem vagy énvédelem, legalábbis pillanatnyi időt tekintve, és ettől mondhatjuk azt, hogy ez ilyenkor effektíve, és szerintem azért a ti is a kérdésetekben erre utaltatok, tehát ilyenkor az effektíve nem azt jelenti, hogy én tényleg rosszat akarok a másiknak, vagy én tényleg zsigerből örülök annak, hogy a másiknak valami nem jött össze, hanem egy kicsit azt élem meg, hogy na, én se vagyok annyira sikertelen, gyenge, szegény, nem tudom én, tehát hogy a saját negatív érzéseim tudnak csökkenni.
3: Én azt nem értem, amikor valaki undorító stílusban kommentel, hogyha mondjuk valakivel kapcsolatban valami rossz dolog történik, de azt értem, amikor például, mert hát a saját tapasztalatom is ez, hogy volt már olyan ember, aki tudtam, hogy mindenkit átver, és amikor vele utána valami rossz történt, akkor én azért annak picit örültem, hogy végre visszakapja, végre dolgozik a karma, és ettől nem éreztem magam rossz embernek.
4: Igen, ez meg egy picikét az igazságosságról
3: igen,
4: szól.
3: Igen, igazságérzet, így van.
4: A személy közti, meg a társadalmi igazságosságról szól, és például ilyenkor szokták azt mondani, hogy amikor így az igazságos világ egy kicsit helyreáll a lelkünkben, az is nyilván érzésben tud káröröm lenni, és annak talán van egy ilyen megfelelő funkciója. Talán azt emelném ki, hogy annyi a necces ebben a kárörömben, hogy ez tényleg egy ilyen pillanatnyi érzelemszabályozó funkció. Tehát ettől nekem se lesz jobb, és amit az előbb is mondtam, az önértékelésem se lesz hosszú távon jobb. Aha. Ez csak egy aktuális, az éppen instabil, bizonytalan önértékelésemet, és az ebből fakadó, nem tudom, szomorúságomat, kényelmetlenségemet, szóval negatív érzésemet állítja pillanatilag helyre, hosszú távon túl sokat nem segít, és Petra, amit mondtál, szerintem az tök fontos, akár a negatív kommentelők világát tekintve, hogy én azt gondolom, hogy akkor problémás a káröröm, hogyha valaki rendszeresen ebből állítja helyre az önértékelést.
3: Igen, így van.
2: Ha van egy káröröm érzés, ami átszalad rajtam, de tudom kezelni, hogy az empátia felülkerekedik hamar, igen, azon, akkor azért mégis, hogy más.
3: Igen.
2: De
3: igen.
4: Ákos mondta az empátiát. Igen, például, hogyha valakinek a működésmódjából az empátia inkább hiányzik, akkor ő valószínűleg hajlamosabb lesz erre. Ha valaki inkább versengő típus, ő is valószínűleg hajlamosabb lesz erre. Ha valakinek tényleg instabil az önértékelése, és hát azért azt tudom nektek mondani személyes statisztika, hogy az emberek 90%-ánál azért volna feladat az önértékeléssel, akkor ott nagy valószínűséggel hamarabb fog az egyén beleesni abba a hibába, csapdába, hogy gyakrabban él át kárörömöt, mint ahogy az funkcionális lenne, mint ahogy az hasznos lenne. Úgyhogy igen, alapvetően nyilván függ a helyzettől, helyzet mire gondolok itt, versenyhelyzet, összehasonlítási helyzet, valaki hasonló hozzám képest, valaki hasonló pozícióban dolgozik, hasonló társadalmi helyzetben van, ott nagyobb valószínűséggel fogunk olyan helyzetbe kerülni, amikor megélhetünk ezt, hogy ha de jó, hogy a másiknak se sikerült, de hogyha én is inkább erre hajlamos vagyok nagyjából így az előző tulajdonságok alapján, akkor nagy valószínűséggel hamarabb fogok ilyen helyzetekbe kerülni.
2: Igen, nekem még az jutott eszembe, hogy van egy magyar labdarúgó, most nem nevesítem, teljesen mindegy, és nagy csalódást okozott a szurkolóknak, amikor eligazolt egy Macska Jancsi, nem tudom, klubban, pedig azt várta mindenki, hogy egy nagy múltú, nagy nevű kulthoz fog igazolni. Igen, és imádták, istenítették, igen, szerették, de a csalódottságból fakadóan, bizony, amikor eligazolt, egyszer szétszedték, bizony, sőt a mai napig emlegetik, és szétszedik, hogyha a szóba kerül ő.
1: Hát még ha hibázik,
2: igen. És igen, hát ide akartak itt, hogyha hibázik, vagy eligazolt egy másik klub, az lám-lám, ha-ha-ha, stb. Szóval ez is nagyon érdekes, hogy egy társadalom, vagy egy mondjuk a futball társadalom egy része, a szurkolói társadalom, hogy tud egy istenített ember
3: azonnal
2: leépíteni.
3: Igen. Hát ezt sajnos a sportolóknál látjuk.
4: A sport, a státusz, meg a teljesítményvilága az kiemel területe akár örömmel. Igen.
1: Na jó, vigyázzunk magunkra. Köszönjük szépen Eftakács István pszichológusnak.
4: Köszönöm szépen.
0: Nem véletlen mondják, hogy legszebb öröm a kár öröm, de nem az egyetlen öröm, és nem a legtartósabb, mint az ebből a reggeli beszélgetésből kiderült. Holnap reggel is indítsák a napot Petrával és Zolival, a Sláger reggel 6 órakor rajtól, majd most pedig az első emelet dalával megyünk tovább, jön az Állj vagy lövök.

Ez volt Rácz Gergő és a Bennünk a világ itt a Sláger FM-en. Az elmúlt napokban pedig futótűzként kezdett terjedni a hír, hogy bezárt az Alcsúti Arborétum, amelyet ugye valamennyien szerettünk felkeresni. Június végén csak ugyan bezárták a kapukat, a tervek szerint pedig majd 2027 elején a hóvirág virágzása idején fogadnak majd ismét látogatókat. Az ok pedig, hogy felújítási munkálatok kezdődtek, bár az üzemeltetőváltás is szerepet játszik abban, hogy az arborétum átmenetileg nem fogad látogatókat. A botanikus kert állapota az elmúlt években sajnos látványosan romlott, a kiszáradó fák, a klímaváltozás okozta vízhiány komoly gondokat okoztak, de a szakmai helyreállítási terv megvalósítását most elkezdték, és hogyha minden jól megy, akkor jövő tavasszal ismét várnak majd bennünket a hóvirág ünnepre. No de itt a Sláger FM-en én is várom önöktől a közlekedési információkat, például 0630 30 30 95 8. Most azonban Cselhet és Zsuzsa dalával megyünk tovább. Szól az I Love You Baby.

0: Sláger FM Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.
1: Egy árnyék világ és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt,

0: hiányzik a fény.
1: Ez volt Vastag Csaba vadonatúj dala, a megindító Apa, amely először itt a Sláger FM-en volt hallható. Itt volt a premiere a dalnak múlt héten a Sláger reggelben. Remélem, hogy hallották. Fantasztikusan sikerült egyébként ez a dal. Ma este pedig itt a Sláger FM-en 9 órakor érkezik Peller Marian Benned élek című műsorával. Brass Bence és édesanyja lesz majd a műsor vendége. 10 órakor pedig indul a Slágerkult Esmiller Andrással, Andrishoz pedig Szigeti Júli csatlakozik majd a Budapest Jazz Club színpadára, ugyanis érkezik a Szigeti Júli Band. Az énekesnővel a nyári koncertekről, az Electro Swingből,

0: induló funkis, szólós, blúzos irányokról, és arról hallhatunk beszélgetést, hogy hogyan lehet egy ismert dalt úgy átformálni, hogy az a közönségnek valódi meglepetést jelentsen. Egy picit belefülelünk a beszélgetésbe.
1: Ugye azért most a repertoárunknak új részei vannak, új darabjai, például nagyon izgalmas, mert ilyen, hát 90-es évek, vagy a 2000-es évek eleje, de modern daloknak is kicsit belekoppintottunk a velejébe, mert...
2: És azt jól isítjátok?
1: Igen. Hát annyira, hogy volt egy olyan dal, ami először meg se ismerték a közönségünk, hogy az mi, és amikor elérkeztünk a refrén, ezek, hogy jaj, ez a nagy felismerés, de hát például olyannyira távoli stílusban nyúltunk bele, mint hogy egy Beyoncé dalt is fogunk játszani. Ez most teljesen új, ez most erre a szezonra készítettük el, és hát nagyon lázba jövünk, amikor játszunk, szerintem nagyon jó lett.
2: Ja, mondjuk ez úgy van, hogy amit szeretsz, azt játszani is jó?
1: Igen, hát ez általában.
2: Tehát nem csak az, hogy ott ugrálsz rá, bárhol hallod, hanem arra is ugrálsz, amit te játszol és énekelsz.
1: Abszolút. Hát mi, aki volt már Szigetüli Band koncerten, azt szerintem azt tudja, aki meg nem, annak
3: itt az ideje.
2: Igen, azt láttam, hogy ilyen nagyon nagy a szabadság.
1: Nagyon,
2: meg a fesztelenség, talán ez a jó szó.
1: Igen, valahogy én azt érzem, hogy a közönségünknek is olyan jól esik, hogy amikor eljönnek a mi koncertünkre, akkor nincsenek maszkok. Az elején picit érezni, tehát ahogy mondjuk az első pár számnál érzem ezt, most nem akarok egy kliséket mondani, mert most nem csak magyarok, nem csak külföldiek kapcsán van ez, de ugye itthon nagyon sokszor érzem azt, hogy most szabad magam jól érezni, vagy mit csináljak, és akkor picit érzem ezt a feszélyeztetést, és aztán egymással rájövünk, nyilván aki ismer az alapból, nem, de hogy aki mondjuk esetleg először van ott, hogy nem kell se tőlünk félni, sem a zenétől, sem a jó kedvtől, sem a jó hangulattól, és akkor annyira jó érzés, amikor megnyílnak, és akkor együtt tényleg eltölthetünk egy fantasztikus 90 percet. Úgyhogy ez mindig jó szokás.
2: Jó, lesz még a nyáron lehetőség rá, hogy eltöltsünk veletek bármennyi időt, mert a Veszprém után jön egy másik fontos
1: Igen, koncert. Július 21-én a Budapest Jazz Clubban leszünk majd. 9-kor fogunk kezdeni, július 21-én. Hát az is pontosan egy ilyen buli szokott lenni, hogy hiába ültetett tér van. Volt már arra példa, hogy valaki egy kicsit félre rúgta az egyik széket, hogy hadd álljon föl. Igen, hogy hadd álljon föl. Mi ennek sem állunk útjába, tehát bármit lehet, amit akarunk.
2: Egy jazzklubban fellépni másabb, rangosabb? Van ilyen, vagy nem foglalkoztak ezzel?
1: Érdekes kérdés. Amúgy szerintem van benne valami, mi már annyira otthonos, tehát mint egy otthon megyünk haza a Budapest Jazz Clubban.
2: Igen, de ott nem játszhat akárki.
1: Talán így van, nem tudom, én nem szeretem saját magunkat dicsérni, remélem, hogy így van, és ezért is lehetünk ott, és ezért találkozhatunk ott is a budapesti közönséggel.
2: De ha oda mentek, ez a BJC, ugye? Így mondják, igen. Akkor szintén külön műsort kell fabrikálni? Vagy a setlist az lehet ugyanaz?
1: Lehet ugyanaz, szoktunk meglepetéseket belecsempészni.
2: De egy Beyoncé ott beleférhet?
1: Bele. Képzeld el, hogy még néhány évvel ezelőtt, amikor talán hogy az első koncertjeink között volt, első BJC-s koncertjeink között volt az az este, amikor én is kételkedtem, hogy vajon elfér-e ott. És én pontosan ezt látom, hogy nagyon is. Tehát nagyon nyitottan fogadják ott az emberek a zenénket, és nagyon nagy boldogsággal is. Pláne, hogy ugye a Beyoncé-t sem úgy szólaltatjuk meg, hogy megfogjuk, eljátsszuk, azt kész, hanem ugye belerakjuk magunkat. Nagyon sok olyan arancs van benne, ami jazzkedvelő közönségnek úgy meg felvonja a fülét, de a popkedvelő közönségnek is olyan, hogy érezni benne, hogy na akkor most beindulok, és indulhat a buli.
2: Ugye amikor legutoljára itt jártál, akkor megbeszéltük, hogy kipróbáltad a tehetségkutatót, és megvolt az a rész, és egész jó eredménnyel zártad, de hogy ez kísért még téged?
1: A tehetségkutató műsor?
2: És nem is feltétlenül a népszerűség meg az élmény, hanem az, hogy te másképp gondolkodsz a közönség igényről ennek kapcsán?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Hát ugye ennek már jó pár éve ennek a tehetségkutatásnak. Én, amikor abban a világban éltem, nagyon más fogalmam volt a zenéről, meg az önmegvalósításról. Valahogy annyira más köntösben lehettem én ott, Juli. Tehát, hogy ott nekem mindig bele kellett valakinek a bőrébe bújnom. Uh-huh. Tehát akár Kínában is az volt, hogy ilyen Shakiraként konferáltak föl mindenhova, és ez engem nem zavart.
0: 10 órától a teljes interjút is érdemes lesz meghallgatni a Slágerkultban. Esmiller András vendége tehát Szigeti Júli lesz, most pedig vendégül látjuk Sipos F. Tamást, tőle szól a Nincs Baj, Baby.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan a tankcsapda dalasztolt, ez volt az Ülj le mellém. Önök pedig üljenek le a Sláger FM mellé, és hallgassák meg Peller Marian műsorát. A hírek után indul a Benned élek Brass Bencével és édesanyjával, úgyhogy én további kellemes és tartalmas rádiózást kívánok Önöknek, holnap pedig remélem találkozunk. Én már délelőtt 10 órakor jövök, és váltom a Sláger reggel csapatát, és szóval tartom Önöket, amíg tart a munkaidejük. Az Emberek dalával köszönök el, jön a 100 út, én Kis Kata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel. Viszont hallásra!

0: változás.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Már hétfőn szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról. Megkezdődik a 160 km/órás balatoni vasút fejlesztésének előkészítése Székesfehérvár után. Nemzetközi fotográfiai központ nyílik jövőre a második kerületben a Margit negyedben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány kezdeményezésére jövő héten ismét rendkívüli üléseket tart az országgyűlés, ahol hétfőn szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról. Magyar Péter miniszterelnök mindkét napon napi rendelőtti felszólalást tart. Hallerné Nagy Anikó az országgyűlés alelnöke szerint hétfőn az interpellációk és az azonnali kérdések után vitatják meg a módosításhoz benyújtott bizottsági jelentéseket, és az összegző javaslatot majd a képviselők döntést hoznak. Megkezdődik a balatoni vasútvonal Szabadbattyány és Lepsény közötti szakaszának fejlesztése, amelynek célja, hogy a vonatok két vágányon 160 km/órás sebességgel közlekedhessenek egészen a Balatonig, írt a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, hogy az elmúlt majdnem 20 évben ugyanis a 30-as Budapesttől Nagykanizsa és Zágráb felé vezető fővonal több szakaszát uniós segítséggel átépítették Kelenföld és Balaton-Szentgyörgy között, a Balaton partján pedig néhol szakaszosan második vágányt is fektettek. Ezekből a projektekből azonban kimaradt a Székesfehérvár és Balaton közötti szakasz, ennek a pótlása indulhat el most. A beruházás része az akadálymentes peronok tervezése. A fejlesztés stabilabb menetrendet és nagyobb kapacitást hozhat, és egy új vasúti átkötés előkészítése is indul Lepsény és Balaton akaratja között, amely gyorsabb elérést biztosít majd az északi partra. A tervezést a MÁV pályaműködtetési ZRT vezeti, a ringmérnök iroda 1,474 milliárd forint értékben készíti a teljes dokumentációt. Megszűntek az illegális táborhelyek az óbudai Kórház utcai ókori romoknál, tudatta Óbuda Békásmegyer polgármester a közösségi oldalán. Kis László közölte, hogy lakossági bejelentések után összehangolt intézkedéssel rendezték a Kórház utcai ókori romkert, a keleti városkapu környezetét. A közterületfelügyelet és a városüzemeltetés összehangolt akciójában kitisztították a területet, miközben az ott tartózkodóknak szociális és egészségügyi segítséget is felajánlottak. Kis László azt mondta, hogy a cél az volt, hogy a közterület ismét tiszta, biztonságos és mindenki számára kulturált módon használható legyen, miközben az érintett emberek számára a rendelkezésre álló segítséget is felajánlották. Nemzetközi fotográfiai központ nyílik a Margit negyedben 2026 második felében. Az Egydalom Photography Center a Margit körút 8-10 szám alatti csaknem 600 négyzetméteres egykori bankfiókban kap helyet, három moduláris kiállítótér, könyvtár, kutatószoba és workshop helyiségekkel. Ez lesz a világ első olyan fotográfiai központja, amely a privát és amatőr fényképezés megőrzésére és értelmezésére jött létre. A központ hazai és nemzetközi kiállításoknak, edukációs programok és szakmai fórumoknak ad otthont. A Veszprémi Várnegyed nyáron különleges programokkal várja a látogatókat. Megnyílik az érseki palota kertje és ritkán látogatható kék szalonja, a gyermekeket nyomozó játék, a felnőtteket kora esti vásétek és filmvetítések fogadják. A Szent Mihály Főszékes Egyház, a Gizella kápolna és a Szent György kápolna is bejárható. A kertben bibliai szimbolikájú növények mesélnek a keresztény hagyományokról. A Bíró Gicei Házban a Gizella Múzeum Bogáncs és Lilium című kiállítása látható. Péntekenként és szombatonként pedig az Ezer év öröksége című dokumentumfilm mutatja be a Várnegyed megújulását. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében. Mai vendégeim Brass Bence és édesanyja Ilona.
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és köszönöm, hogy elvállaltátok ezt a szereplést, mert hogy nem túl sok információ van Bence édesanyádról fönt az interneten, még a nevét is keresnem kellett kétszer.
2: Igen, pont ilyen off-cam mondtad, hogy figyelj, hogy anyukádról valami teljesen el van rejtve, nem találok információt.
1: Úgyhogy édesanyának köszönöm szépen, hogy itt vagy, és vállalod most ezt a beszélgetést. Meséljetek egy picit arról, és először akkor anyukádat kérdezem, ha nem haragszol érte, hogy milyen elvek mentén igyekeztél édesanya lenni, vagy nevelni a Bencét, mert azért nem volt könnyű dolgod, hiszen ha jól tudom, 3-4 éves kora körültől egyedül nevelted. Igen. Őt is, meg a nővérét, Esztert.
3: Igen. Hát egyedül neveltem Esztert is, meg Bencét is. Szerencsére sokat tudtak segíteni a szüleim, édesanyám és édesapám, és én mindig a gyerekeket arra biztattam, hogy legyenek bizalommal irántam, mindent mondjanak el. Ha rosszat tettek, ha jót tettek, főleg a rosszat mondják el, mert akkor tudok segíteni, akkor vagyok ott igazán mellettük, hogyha én tudom, hogy mi rosszat tettek. Úgyhogy megpróbáltam meg következetesen próbáltam nevelni, és hogy őszinték legyenek, meg kedvesek és nyitottak.
1: Hát én azt gondolom, hogy egyébként tökéletes munkát végeztél, de arra kíváncsi vagyok, hogy te ebből mire emlékszel, tehát mindig őszinte mertél lenni anyával, vagy azért, mert azért tínédzserkorban vagy 20-as éveiben az ember eljutott odáig, hogy már kezdenek saját belső titkai lenni.
2: Emlékeim szerint igen, mert tényleg így volt, hogy viszonylag hamar áttörtük azt a gátat, hogy meddig maradhatsz. Amúgy nem is nagyon voltam ilyen bulizós, de akkor is mindig az volt, hogy így egy ilyen bizalom volt felém, és ezzel valahogy így megtanultam most, hogy beszélünk róla élni, hogy én azt érzem, nem szoktam így visszaélni az emberek bizalmával, vagy inkább arra sarkal, hogy akkor még straightebb legyek, vagy még egyenesebb legyek. Hát nem tudom, ilyen apró titkolózások nyilván voltak, mondjuk cigiztem, nem mondtam el, akkor újszagolás, nem tudom mi, akkor szívószállal szívtam, hogy ne legyen olyan a
1: ilyen trükköd.
2: Ja, megtanították, hogy befogod a szívószálba. Ja, de most nem
1: mondd, ne adj.
2: De cigizni nagyon rossz, azóta így sem van. Dohányzom, és de most ilyen apró cseprő dolgok, de egyébként az ilyen nagy dolgokat nem is volt ilyen kérdés így elmondani, tehát nem volt egy ilyen gyóntatószék otthon, hanem így mindenről így beszélgettünk, azt érzem valóban.
1: Meg én azt látom, hogy anyukád maga a két lábon járó erő, tehát hogy egy kicsattanó életenergia. Volt olyan időszak, amikor mégis azt érezted, hogy neked kell támasznak lenned mellette?
2: Volt, azért azt hiszem, hogy nagy erő felnevelni kvázi egyedül a két gyereket, és főleg úgy, hogy ott voltam az egész alatt, hogy semmi segítség nélkül az édesapám részéről. Nekünk ez valahogy ilyen természetes, de ha így valójában belegondol az ember, főleg már én is édesapa vagyok, azt szerintem így nagyon kemény ügy. És de hát azt hiszem, hogy volt, én nem tudom, hogy tudtam-e rendes támaszt lenni, mert azért főleg mióta kirepültem otthonról eléggé talán önzően is a saját dolgomat hajtom, meg a saját életemet, de azért volt egy olyan kemény időszak, amikor a mama beteg volt, azt is anyu tulajdonképpen teljesen egyedül kócsolta végig, amíg ő betegeskedett, akkor már egyre rosszabbul volt, rosszabb állapotban volt, pont akkor volt a Covid, és akkor otthon tudtam lenni, de hát az mindannyiunknak egy nagyon nehéz helyzet volt.
1: Kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz, hogy ugye azt a szót használta, hogy talán önző módon a saját útját járja, de egy anya ezt hogy éli meg?
3: Hát ezt úgy éli meg, hogy támogatni kell. Mikor 18 éves volt a Bence, mikor elköltözött Budapestre, és egyik napról a másikra.
1: Azt úristen,
3: azt... Igen, az engem nagyon. Akkor napokig a kanapén vinnyogtam otthon komolyan, de tudtam, hogy ő itt tudja megvalósítani az álmait, hogy ide tud majd iskolába járni, tehát neki jó lesz. Önző módon nem tarthatom otthon, mert neki ez volt a jövő. Szenvedtem, hát nem látványosan, meg nem ő előtte, meg nem hisztisztem, persze, nem zsaroltam, hanem fogtam és elengedtem. De, és jól tettem szerintem, hogy mert ő itt tudott tényleg kibontakozni Budapesten, meg ezt otthon most a Magyaróváron nem tudná azt csinálni, amivel itt foglalkozik.
1: Amikor kicsi volt, és már gyerekkorában látható volt a tehetsége. Azt milyen volt megélni, hogy egy ilyen képességekkel megáldott fiam van. Lehet, hogy a lányod is ilyen, azt nem tudom.
3: Ő nem. Teljesen az ellentéte. Nem, a két gyerek teljesen ellentétes. Még Eszter lányom, ő olyan visszahúzódó, ha az óvodában verset kellett mondani, akkor ő sírva félrevonult. Bence, bármire szereplésre felkérték, hogy na, ki szeretné elmondani, Bence feltette a kezét. Én mindig azt mondom, hogy Bence már ilyen esetben óvodában feltette a kezét, és lehet, hogy gimnáziumba tette csak le. Ő végig mindenhol ott lenni, szerepelni, beszélni. Büszke voltam rá, mert ügyesen is csinálta, és nem azért, mert elfogult voltam.
1: Igen, hanem objektíven
3: néztem a dolgokat, és ügyesen csináltam, büszke voltam rá, és támogattam ebben.
1: A tehetséget tőled hozza?
3: Milyen jellegű tehetség?
1: Most akkor legyen először csak az előadó művészi. Tehát az, hogy
3: miért röhög?
2: Én semmit,
3: életben nem foglalkoztam előadó művészettel, tehát tőlem ezt nem hozhatta. Én
2: nem csak, hogy mindig próbál énekelni, ha már teszem, ropog a fogam alatt, ez nagyon kedvenc dal. Ez jó dal. Mindig próbálgatja, hogy van, és hát valahogy nem úgy zeng a hanga, hogy kell, de ezzel szerintem semmi baj nincsen alapvetően, csak így igen, mindig gondolkodunk ezen, hogy amúgy ki volt, aki énekelt, vagy szerepelt a családban, már senki, nem? Apámról elképzelni nem tudom.
3: Nem, hát apukád nem. Talán édesany, az én nagypapám, ő írt verseket, meg ő foglalkozott a bizonyos szinten a művészettel, de egyébként a mi családunkban tényleg nincsenek így művészek, kimagasló ének tehetségek. A hangodat viszont fogalmam nincs, hogy kitől örökölted, mert én egyszerűen én belül hallom, de akkor is énekelek, mert imádok énekelni, de hallom, hogy ez borzalom, és Bence is szokta tőlem kérdezni, hogy anya, ezt biztos így akartad.
2: Olyan, mint a direkt rosszul csinálnád.
3: De nem, Bence, aha, nem csinálom direkt, nekem ez jön ki.
2: Érdemes bent tartani.
3: Nekem mindig mindenki ilyen.
2: Egy bizonyos korfület az ember rájön, hogy...
1: De nem, de közben meg azt gondolom, hogy de danolászom, meg igenis énekeljen az ember.
2: Jó, hát akkor próbáld ki egyszer, és akkor...
3: Csak nem bizony, értem.
2: Egy bizonyos időintervallum után már nem annyira.
3: Kisunokámnak is szoktam énekelni, és ő olyan szeretettel hallgatja, és...
2: Persze. Egy idő után majd tud beszélni, aztán meg lehet.
3: Nem, tényleg nem tudom, hogy ezt az ének tehetséget, ezt fogalmam nincs, hogy ezt honnan.
1: Te egész kicsi gyerekkorodtól kezdve tudtad, hogy ez az irány, hogy ez érdekel a leginkább, vagy csak az, hogy szeretnél szerepelni, az ott volt mindig motivációként?
2: Volt egy általános iskolában, vagy színjátszó csoportba bekerültem, vagy így elmentem, és akkor ott tulajdonképpen én tök hamar eldöntöttem, hogy én színpadon szeretnék lenni egyébként. Meg volt egy énektanárom, az Adovics Erzsébet, aki nagyon pusholta, hogy nekem mindenképp énekelnem kell, és járnom kell a kórusba. Tehát tulajdonképpen ő mozgatott ebbe az irányba az ének fele, de ha jól emlékszem, a színi játszás az később jött, nem? Tehát később kezdtem el színjátszóba járni, mint kórusra.
1: Az ének volt az első. Ezek
3: az ének volt az első, igen.
2: Én is így emlékszem,
3: Igen, általános iskolás voltál, mikor, igen, ahogy mondod, az Adlovics Erzsébet. Igen.
1: És neked nem volt kérdés, hogy támogatod őt a művészeti ambícióiban?
3: Nem volt kérdés, abszolút. Én teljes mértékben támogattam. Meg Bence mindent kipróbált. Uh-huh. Ő az a faj, iszonyú élénk gyerek volt, iszonyú érdeklődő, iszonyú, borzasztó eleven gyerek volt.
1: Tele energiával.
3: Járt úszni, judóra, milyen tánc volt az, ahová járt?
2: Azt hagyjuk.
1: Jazz balett?
3: Nem hagyjuk.
2: Akrobatikus rock'n'roll.
1: Az tök jó. Igen. Ez tök menő, ne hülyéskedj már.
2: Ja, aki menőn csinálja, az menő. Ja, mindent. Igazából szerintem mindenki menő, hogyha jól van csinálva. Igen. Én nem csináltam jól. Az hasonlatos édesanyjének tudásához szerintem, mint ahogy én a akrobatikus rock'n'rollon.
4: Megvannak a párhuzamok.
3: Mert ki akarta, mindent ki akart próbálni. Mindent.
1: De jó ez.
3: Jártál orosz szakkörre, mindenféle szakkörre, ami csak létezett, és azt mondtam, hogy igen, én mindenbe támogatom, mindent próbáljunk ki, és majd megállapodik. És mikor megállapodott, eldöntötte a színészetet, onnantól kezdve megnyugodott.
1: Amikor igen, megtaláltad azt, igen, ami de a főutat.
3: Addig az úgy...
1: Honnan merítettette az erőt? Mert azért egyedülálló édesanyaként megtartani a két gyereket, és úgy, hogy nem túlságosan rájuk támaszkodni, ez hatalmas feladat, de ez óriási kihívás lehetett.
3: Hát talán ilyen az egész lényem, ilyen a habitusom, meg a szüleimtől is. Hát nekem a szüleim nem mint a házasságba éltek, ezt komolyan mondom, és ők is olyan támogatóak voltak meg. Nekem tünemény szüleim voltak, tényleg, a világ legjobb emberei. És lehet, hogy őtőlük is merítettem ezt ebből a családi háttérből. És tényleg ezek nem szavak, tényleg mi olyan családba éltünk, hogy ritka. Én így látom.
1: Akkor nagyon gondolom. Erős mintát sikerült átadniuk.
3: Igen.
1: Neked is erős volt a köteléked a nagyszüleidhez?
2: Igen, én sok időt töltöttem velük azért, nyilván amikor anyu dolgozott, akkor sokat voltam a mamáiknál, papáiknál, és egy idő után oda is költöztünk tulajdonképpen, tehát volt egy házrész, amihez hozzáépültünk még egyet, és akkor így együtt is töltöttem velük a gyerekkoromat igazából.
1: Több generációs család.
2: Igen, abszolút igen.
1: Azt mondják, hogy az a legjobb egyébként, csak mondom.
2: Igen, tehát, egyébként hogy ez jó volt, én nem éreztem, hogy ez így... Tehát van, akit ez nyomaszt, mondjuk gyerekként most mondjuk anyura mondom, az ő szüléhez hozzáköltözni, vagy velük élni, de nálunk én azt éreztem, hogy valahogy ez ilyen teljesen természetes volt, vagy így volt otthon az otthon.
1: És az, hogy nem volt apakép a közelben, az mennyire viselt meg felnőtt férfiként most visszatekinteni erre, hogy az egy óriás hiány lehetett?
2: Így, hogy már van kisfiam, így kezdem érezni, hogy lehet, hogy van sok olyan dolog, amiben baj, hogy ezt nem láttam. Vagy nem baj, hanem hogy nem láttam ebből így mintát. És akkor ezt így keresi az ember, akkor te bűntudata van, hogy akkor ezt nem így kell, vagy úgy kell, vagy így kell, vagy úgy kell. De hát most igazából azon vagyok, hogy a saját apaképemet formáljam meg. Mármint, hogy én milyen apa leszek, vagyok. Egyik nap azt érzem, hogy nem is vagyok apa. Másnap azt érzem, hogy basszus, az vagyok, de akkor most ez így jó, vagy nem jó, vagy így kell, vagy úgy kell, mert közben az ember megéli az életét, megcsinálja a dolgát. Ez egy nagyon bonyolult dolog.
1: A legnagyobb feladat szerintem a szülővé válás. Tehát az megnyugtatlak, hogy nekem ugye nagyon jó édesanyja mintám van, és mégis voltak olyan pillanatok az első évek során, amikor azt éreztem, hogy én nem vagyok jó anya, én nem vagyok alkalmas az egész szerepre. Szóval szerintem ezen talán mindenki, te is végigmentél ilyen nagyon?
3: Igen. Azért volt sok álmatlan éjszakám, hogy ezt elrontottam, ezt nem így kellett volna. És de szerintem mindenki követel hibákat. Óriási Persze. hibát remélem, gondolom, nem követtem el, de én is megharcoltam ezzel, hogy ezt nem jól csináltam. De aztán beigazolódott, hogy azért jól csináltam, mert a lányom is egy roppa, annyira jó, most ezek nem nagy szavak tényleg, de szerencsé, nagyon kis család vagyunk, de mi annyira összetartóak vagyunk, és olyan normálisak vagyunk. Na, a szó jó értelmében. Mindig azt szoktam mondani, hogy a jó Isten, vagy nem tudom, ezt úgy rendezte, hogy ha egyszer nem tudtam házasságba élni, meg nem voltak olyan párkapcsolataim, amilyen kiegyensúlyozott jó párkapcsolat, én azt kaptam kárpótlásul, hogy van két fantasztikus gyerekem, és az ő családjuk is, tehát mind a lányom részéről, mind a Bence részéről, hogy tényleg nagyon összetartó, normális családba élünk.
1: Ez egyszerűen csodálatos benned. Egyébként van harag apa felé?
2: Ezen is néha haragszom magamra, hogy nincs, mert igazából annyira nem volt apakép, hogy tudod, szerintem arra tudsz haragudni, akihez kötődsz igazából. Igen. Vagy így. Úgyhogy így nem, mert annyira nem volt jelen az életemben, hogy nem érzek haragot. Ilyen féltékenységet szoktam most már kicsit érezni, ha valakinél azt látom, hogy ez így van, hogy ez milyen király vagy jó dolog, de ez még jobban ösztönöz arra, hogy nekem olyan viszonyom legyen a fiammal, amit én is szerettem volna, de hát nem élhetjük úgy az életünket, hogy ez nem volt, akkor én mennyire szar az életem emiatt, és hogy most emiatt én ezt csinálom, azt csinálom, hát ez van, ebből kell enni. Uh-huh. Egyébként meg mindenkinek megvan a saját nyomora, most a körbenézek, tehát hogy mindenkinek persze. Vagy ez van, vagy az van, vagy így van, vagy úgy van, vagy tökéletesnek tűnik, aztán belelátsz, és rohad belülről. Tehát, hogy igazából ezek ilyen hátizsákok, amit az embernek valahogy el kell bírnia, szerintem, hogy ezért van.
1: Nekem nagyon izgalmas az, hogy fiat született. Tehát tényleg olyan, mintha oké, nem volt meg a minta, vagy nem, nincs meg az az apakép, de itt a lehetőség, hogy te válj azzal az édesapává, amilyet te magadnak szerettél volna, vagy ami neked jó lett volna, ha ott van melletted.
2: Igen, ez nagyon izgi, szerintem.
1: Igen. És ezzel kapcsolatban, oké, vannak nyilván kétségeid, arról beszéltünk, de hogy vagy olyan megszállott, hogy nem tudom, Ransburg Jenő könyveket, vagy Bekerdi Tamás könyveket olvas, vagy inkább mész az ösztöneid, az érzelmeid után?
2: Nem, én ösztönösen szeretném ezt csinálni. Vagy én nem, nyilván okos ember a másiból, más hibájából tanul, vagy nem tudom, tehát lehet érdemes utána olvasni, de nem akarom magam ezekkel így bekötni, főleg amíg nem érzek problémát, vagy addig azt érzem, hogy az embernek saját magának kell kibányászni ezeket a dolgokat, hogy mit, hogy kell csinálni. Meg most még olyan pici, hát csak nem tudom még ezt így elmondani.
1: Igen,
2: most lett egy éves, már totyog, tipeg, üvölt, amúgy rohadt hangosak, tök durva, hogy ezt valahogy elfelejtjük, hogy kell így énekelni, meg minden ilyen. Olyan kicsi, aztán 6-szor hangosabb, mint a kollégám, aki üvölt mellettem.
1: Neki próbál üvölteni
2: egy magas hangot. Tehát, és nem reked le, a kollégám meg nem beszél 3 napig
1: igen.
2: után. De nem, most nem konkrét kollégáról beszél.
1: Világos, persze.
2: De hogy nem akarok ebbe így nagyon így beleszállni. Valahogy az egész életemet próbálom ilyen tudatosan, de ösztönösen csinálni.
1: Igen, tehát felülni a flóra.
2: Igen, igen.
1: És hagyni, hogy hullámozzon.
2: Ja.
1: Milyen élmény volt neked, amikor kiderült, hogy nagy szülő leszel a Bence által?
3: Hát nagyon meglepődtem. Nagyon meglepődtem, váratlan volt, gyorsan jött ez az egész.
1: Szerelemgyerek hirtelen azt mondta,
3: én most erre már akarok
1: születni. Igen.
3: Azt elmesélhetem, hogy tudtam meg.
2: Persze.
1: Engem érdekel.
3: Igen. Bence, Rékánál voltunk Szlovákiában, Hetényben, és jöttünk hazafelé, engem hazavitt Bence Mosonmagyaróvára, és a kocsiba mondta, hogy te anyu, lehet, hogy a Réka terhes, mert utalnak rá jelek. És akkor elmondta, hogy milyen jelek, mondom, Bence, nem lehet, hanem biztos, a Réka terhes. És mondta, hogy hú, hát ő is örült tulajdonképpen, Persze. csak váratlan volt, hát gyors volt és váratlan volt. De én örültem.
2: De akkor még nem tudtuk biztosan, amikor ezt mondtam.
1: Világos.
2: De érdekes, mert én is valahogy így megéreztem. Nem volt még terhes nő általam életemben, de valahogy ezt így elsőre is megérzi az ember, hogy ott ültünk Hetényen, emlékszem, szerintem, nem tudom, így megéreztem a levegőben,
1: igen,
2: és
1: értem.
2: Akkor csináltunk tesztet, és akkor teljesen egyértelmű volt igazából.
1: Igen, tehát nem az volt, hogy egy picit halvány volt az a csíkot.
2: Nem, nagyon egyértelmű volt, igen.
1: Istenem! Az a lélek jönni akart. Na és milyen, nem tudom, az Eszternek is vannak már gyerekei?
3: Igen, tehát azon 13 régen... éves és egy 10 éves, igen, okay. Ők már nagyok.
1: Már nagyok. Milyen újra babát fogni a kezed?
3: Jó, isteni, elolvadok, elájulok. Mikor hazajöttek a kórházból, én voltam otthon, én fogadtam őket, én el akartam tűnni, mondtam, hogy mégse anyus nyisson ajtót, mikor hazaérkezik az ifjú pár a babával, de aranyosak voltak, mondták, hogy de anyu, léci, maradj. És hát az valami csoda volt. És tegnap is, mikor megérkeztem, akkor futott elém ez a pici fiú. És vigyorgott, és az arcát ugye, a kezébe temette. És,
2: most
3: és
2: elkezdett így örülni, hogy
3: Igen.
1: Amikor szétvett az öröm, és nem tudott más, hogy
3: újjongott. Hát szintén elolvadtam, ott zokogtam.
1: Imádom. És milyen apának látod a fiadat?
3: Idáig szerintem jól teszi a dolgát.
1: Szigorú vagy vele ezzel kapcsolatban? Nagyon figyeled, hogy jó?
3: Bencével?
1: Igen.
3: Szerintem nem. Én ebben igazán nem akarok beleszólni.
1: Ez egy jó kihívás.
3: Én inkább van véleményem, nagyon sokszor van véleményem, azt úgy magammal megbeszélem, vagy otthon.
1: Nincs az arcára írva?
2: Nem, mert anyu ebben nagyon jó fej, tehát hogy szerintem nagyon szociálisan érzékeny, ezt örököltem is tőle, vagy láttam, vagy tanultam tőle, és nem szól bele, amikor nem kell. Viszont amikor mondjuk mond valamit, akkor azon nem húzom fel magam, mert értem, hogy miért mondja. Tehát, hogy akkor valószínűleg úgy van.
1: A piszkálásból meg nem
2: azért arra. Szerintem, ha valakinek gyereke van, akkor megtudja, hogy ami addig triggerpont volt, ez a legdurvább triggerpont, ha abba elkezdenek beleszólni, mert akkor egyből akkor rossznak érzi magát az ember, mert nyilván, hogyha még tényleg el is rontotta, és igaza van a másiknak, akkor még idegesebb. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon érzékeny téma, és szerintem nem szabad beleszólni. Tanácsot lehet adni, de beleszólni szerintem.
1: Ma mai napig előfordul, hogy vitatkoztok dolgokon? Vagy hogy van egy pici feszültség kettőtök között? Így anyafia között? Vagy minimális? Vagy szinte semmi?
2: Mi nem szoktunk nagyon veszekedni.
1: Jaj, de jó.
3: Mi tényleg nem szoktunk.
1: De jó.
3: Jó. egy éve vagy két éve talán egyszer, hogy úgy neki feszülünk egymásnak, és, de egyébként mi nem, tényleg nem vagyunk veszekedősek, nem veszekszünk. És a tanácsokat is úgy szoktam adni Bencének meg Rékának a gyerekneveléssel kapcsolatban, másban nem folyok bele, hogy hát én ezt annak idején, mondom, nem akarok beleszólni, csak esetleg próbáljuk meg ezt, vagy próbáljuk hát, meg azt.
1: Működik.
3: És ha megfogadjátok, oké, ha nem, az se gond, csak hát, ha esetleg beválik. És volt rá példa, hogy amit mondtam, az szerencsére igen, bevált. De egyébként én így nem szólok bele. Ezt nekik kell végigkócsolni, nekik kell rájönni dolgokra. Persze jó irányokat lehet mondani, de nem.

0: Generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében. Mai vendégeim Bras Bence és édesanyja Ilona.
1: Az apává válás, most nem kell rózsaszínköd, az nyitott a szíveden? Hogy itt van valaki, aki a te meghosszabbításod, aztán önálló
2: életet. Ez valahogy ilyen, nem tudom, el lehetne, nyilván el tudom ilyen ideálisan filmbe élően mesélni ezt az egészet, de valahogy én azt érzem, hogy ez így történik.
1: Igen,
2: értem. Sajnos, az egész életemben azt érzem, hogy minden így történik. Tehát úgy született meg a kisfiam, hogy a Nagy Duettben volt az első élősó, akkor lenyomtam, utaztam a kórházba, megszületett, tejfakasztó, meglátogattam kedden, már próbáltam tovább, és minden így itt történik, és azt érzem, hogy most így, hogy most nem próbálok, szerintem nem tudom, azt mondom, hogy 10 év először lesz egy nyaram, hogy van 3 hetem egybe, vagy 4, hogy nem is próbálok nyáron olyan sokat, meg ilyesmi, és most lesz időm vele időt tölteni.
1: Nekem
2: most például volt 3-4 nap, hogy én voltam szinte csak vele, és ez csodálatosan kinyitja a szívemet, rá tudok kapcsolódni, ez is idő kell szerintem.
1: Abszolút.
2: Foglalkozásomból kifolyólag most lehet azt mondani, de egyszerűen nem, főleg ha olyan szerepet próbálok, nem tudom azt csinálni, 10-től este 7-ig próbálok, és ha az, amelyek is így visszaváltak, akkor rosszul végezném a munkámat, hanem valahogy ebbe így vissza kell így gurulni, és azt érzem, hogy most van ennek egy ilyen folyamata, imádok vele lenni, imádom azt az életörömöt, amit látok rajta, hogy minden új neki.
1: Igen,
2: és ettől még szarabul érzem magam, hogy én lehet, hogy ki vagyok égve. Vagy én igen, ennyire nem nagyon ritkán örülök
1: egyre.
2: Nagy dolgoknak is szoktam örülni, de nem így. Hanem így, ja, zsír az van. Vagy nem tudom, hogy így.
1: A gyerektükör, azt biztos hallottad már ezt. És hogy igazából csak annyit jelent, hogy olyan dolgokra világít rá a kis jelenlétével, amiket nem vettünk addig észre.
2: Na igen.
1: Szóval egyszerűen ő akkor azért jött többek között, biztos, hogy nagyon sok oka van, hogy miért jött hozzá, meg hozzátok, hogy azt mutassa meg, hogy amúgy az apró dolgoknak mennyire lehet örülni, és ez tök jó, hogy észreveszed be.
2: Meg ezek az őszintén, nekem ezek a tekintetek a legfontosabbak, hogy általában mindig valaki akar valakitől valamit az életben, felnőtt életben. Most bemész valahova, akarsz venni valamit, ő akarja, hogy kifizess, akarja, hogy jól próbálj, te akarod, hogy jól lenni. Tehát mindenki általában így akar valakitől valamit. És azt érzem, hogy ő nem akar semmit, hanem csak így néha belenéz a szembe, és zavarba ejtően jól esik, hogy így egyszerűen csak így benezés, ő nem akar semmit.
1: Csak
2: így veled akar lenni, meg kapcsolódni, és egyszerűen brutál, én alig várom, hogy már tudjunk beszélgetni, de közben szeretem, hogy ekkora, hogy így, ez is, hogy így rád van utalva picit, hogy így felkötöm, megyek vele, leviszem játszót, tehát nagyon nagy dolog szerintem. Tényleg amúgy az élet egyik legjobb dolga, mindeközben meg látod tőle az élet egyik legrosszabb dolgát, hogy meg fogok halni. Amúgy, mert azt is látom most így durván, hogy
1: véges.
2: Hogy vége az egésznek, mert hogy ott van pici előtte, még az egész előtte van, most ezek 35, és most nem ilyen depízni akarok, de simán lehet, hogy a fele meg volt, érted? És ez most nem, most ki tudja, mi történik, nem tudom. És amúgy közben látom őt, és minél tovább szeretném látni, és hogy szeretném, hogy neki is ilyen teli legyen, és hogy most, hogy ennyi idős vagyok, és látom, akkor ilyen gondolataim vannak, hogy ugyanazokon fog átesni, mint én, hogy ugyanúgy fog elfecsérelni hülye gondolatok miatt napokat, heteket, miközben teljesen mindegy, mert aztán meg ott vagy, most úgy veszem, mint az életem vége lenne, nem vagyok, de hogy egyszerűen ott vagy, és annyi mindent máshogy meg lehet élni, és ez még mind vár rá, és ez annyira király. Nagyon, nagyon örülök neki.
1: Én imádom, hogy ilyen mély gondolataid vannak a kisfiad hatására, hogy vannak pillanatok, abban is segít, hogy megállj, és
2: igen,
1: hogy ezen el tudj gondolni, hogy olyan, mintha dimenziókba látnál bele egy pillanatra, valóban is. Hol van még a vége? Neked még nagyon messze van, Bence, nem?
2: Persze, nem úgy mondom, de amúgy a fene tudja.
1: De egyébként, de a buddhista tanok szerint az van, hogy minden pillanatban tudatában kéne lennünk annak, hogy ez az élet, ez véges.
2: Ja,
1: ezért kéne úgy megélni azokat a bizonyos pillanatokat. Én imádom, hogy itt hozod ezeket a bölcsességeket.
2: De tényleg vagy, de aztán ezt befelejti az ember, de most, hogy picit több időm lesz nyáron, azt hiszem, hogy például ez feladatom. Hogy minek hajtjuk ezt az egészet annyira, hogy amúgy pár év múlva nem tök mindegy, mi történt pár évvel ezelőtt, egy csomó mindenre.
1: Így van.
2: És amúgy most hallottam a doktor Farkas Leventétől egy tök érdekes gondolatot, ami nagyon kegyetlen egyébként, de hogy amúgy ez is milyen érdekes, hogy szülőként te vagy a saját gyerekednek a gyilkosa. hogy ez tök érdekes. És nem feltétlen rossz értelmű, mert te amikor megfogan, vagy megszülöd, főleg értem, anyaként, akkor tulajdonképpen te a sorsát meghozod. Azra a dolga. Nyilván ő tölti meg, meg te töltöd meg neki ilyen, de ezt nem szabad ilyen rosszul nem, felfogni, csak hogy értem, nagyon, hogy nagyon érdekes.
1: Egy új perspektíva. Igen, nagyon egy másik szemlélet.
2: Igen.
1: Hogy így is lehet nézni ezt. És azzal gyakorlatilag áthelyeződik a fókusz, hogy akkor mi lesz fontos.
2: Igen.
1: Valójában mi a fontos ebben az
2: pontosan
1: életben.
2: De hát ez a dolgunk, nem? És milyen kegyetlen az is, hogy minél idősebbek vagyunk, egyre jobban jár rájövünk, hogy mi a fontos, de akkor már kevesebb időd van azt a fontos. De ez így szép, nyilván így szép, csak ez nagyon-nagyon furcsa. De egy érdekes, hogy a kisfiam által meglátom a saját idősödésemet is, hogy az életutamat jobban látom, de ez tök jó.
1: Ezek csodálatos dolgok, és muszáj egyet még kérdeznem, mert azon gondolkodtam szülőként, nekem két fiam van. Amikor őt láttad például felkészülni, aztán pedig boxolni, hogy anyaként ez milyen?

0: tudhatod, hogy mi a vége. Na, főleg a nehéz súlynál ugye egy rossz ütés, és akármilyen, akár végzetes is, csak nem kell ahhoz végzetes, legyen egy nagyobb sérülés. Igen. Úgyhogy én annyira az első meccsét azt úgy néztem, hogy felhangosítottam a tévét, kimentem a fürdőbe, és hideg vizet engedtem a csuklomra, és légzőgyakorlatokat végeztem.
1: Ügyes vagy.
0: Ez volt az első meccs. A második, ott is szóval voltak ilyen rituálék, a harmadiknál elvonultam a ház másik végében, és a kisunokáim nézték, és ők kiabálták, hogy mama, gyere, a bácsi lóg a kötélen, vége. Milyen bácsi, milyen kötélen? Milyen kötél? Hát a ring kötél, oda ráesett a...
2: Igen, de ez így borzasztó hangzott,
0: igen, és így, igen, hogy ott lóg a kötél. Milyen kötélen, és akkor tudom, hogy eszméletvesztéses állapotban rohantam a tévéhez, de aztán megnyugodtam, és ez a sok minden összejött, és akkor lettek egészségügyi problémáim, de ez egyértelműen erre vezethető.
1: Hát hogyne, a túlfokozott aggodalom és stressz. Tényleg az van, nem, hogy egy darabka ott két dobogonnak
0: igen, kezdve. Igen, igen.
3: Durva látom úgy. Most, hogy már van a kisfiam, nagyon, egyszerűen nagyon durva lehet.
2: Jó, még azért főleg, ne küldve őt ketrec harcolni.
3: Nem, mielőtt megszületett, gondolkodtam, hogy mindenképp kell, és egyre jobban gondolom, hogy nem. De közben meg olyan fegyelmet ad meg rendszert, azt érzem, nem feltétlen csak a box, de maga a sport.
1: A sport abszolút.
3: Oda kell érni, ha nem vagy felkészült, akkor nem tudsz úgy teljesíteni, a zavar, mert mások meg tudnak úgy, tehát hogy egyszerűen kicsit az életre nevel, hogy nem úgy van az, hogy felkelsz, az biztos van akinek, de azért a legtöbb embernek, hogy nem úgy van, hogy felkelsz, azt csináld, ami jóra esik. És a sport is ilyen, hogy
1: ez
3: nem
1: abszolút.
3: Az, akkor is lemész edzeni, ha nem esik jól.
1: Igen, az egyik legjobb nevelő célzatú dolog, meg azért igen, valóban az életre készít fel. Na, mit szólnátok ahhoz, ha most rátérnénk a második részére a műsornak? Uh-huh. Előttetek van egy papír, nyugodtan vedd fel a szemüvegedet, és azt fogom kérni, hogy te kérdezz először Bencétől, jó? Te tedd fel az első kérdést, te meg majd utána csak először válaszolj anyukádnak.
0: Kezdhetem?
1: Igen.
0: Mi az, amiben a legjobb vagyok szülőként?
3: Bármikor felhívhatlak bármivel, és mindenre tudsz valamit mondani. És nem érzem, hogy zavarba lennék, hogy bármit elmondjak, akár az élet bármelyik szakaszára lenne szó.
0: Köszönöm.
1: Ez az éjszaka közepét is jelenti, mi?
0: Bármikor.
3: Ja, persze.
0: És én azt mondtam, mikor tinédzserek voltak is, hogy bármikor, bármi van. Ja, és hogy mindig tudjam, hogy hol vannak.
1: Igen.
0: Mert akkor tudok segíteni.
1: Akkor oda tudok menni.
0: Igen, igen, igen.
2: Oké, te jössz, mondd az első.
3: Mit tanultál tőlem?
0: Önfegyelmet, mert tényleg te nagyon-nagyon tudod az érzelmeidet, ha ideges is vagy, úgy leplezni, és most, hogy ennyi idős vagyok, most már én is tudom. Azelőtt sokkal lobbanékonyabb voltam, sokkal impulzívabb, most sokkal lenyugodtabb, mert látom, hogy lehet visszaszorítani a kitöréseket, a hisztiket, és te ebbe fantasztikus vagy. Jó, van, mikor persze nálad is elszakad a cél, akinél nem. Igen, de azért...
3: De ahhoz melózni kell.
0: De azért te nagyon, nagyon higgadtságodat, az, és a kitartásodat, az, amilyen tudatosan te végigvitted azt az egész dolgot, hogy az csillag születikből tudtad, hogy ott nem lehet benragadni abba a popba, mert te nem vagy az a pop alkat, és hogy tudatosan volt egy jó munkahelyed az Operett Színházban, és abba feladtad, hogy elmenjél az egyetemre, úgyhogy le a kalappal tényleg.
1: Szépen építkeztél, de egyébként van, hogy kiengeded azért a gőzt?
3: Persze van, csak tényleg valahogy így, tehát most lehet, hogy a beszélgetése alapján ilyen hidegnek tűnök, vagy nem tudom, csak egyszerűen... Vannak dolgok, amiket felesleges sokáig húzni magad, mert úgyis megtörtént, úgyis úgy van, tovább kell. Én nagyon praktikus tudok lenni, és egyszerűen szemtanom, nagyon kell praktikusnak lenni az életben, mert rohadt fárasztó nem praktikusnak lenni, rohadt fárasztó haragudni, rohadt fárasztó irigynek lenni, féltékenynek, ezek nagyon drága érzelmek, és szerintem nem érdemes mindig kifizetni ezeket, hanem át kell menni rajta.
1: Nagyon bírom. Szép munka.
0: Köszönöm.
1: Fejezd a következő kérdéssel, édes.
0: Igen, pillanat. Miért vagy rám a legbüszkébb?
3: Hát ahogy így lekócsoltad ezt az egészet, hogy minket felneveltél, az mindenki. Hát hogy egyedül, én tényleg...

0: még most friss szülőként láttam, hogy ez elképesztően durva meló lehetett tényleg két gyerekkel teljesen egyedül eltartani, felnevelni, jól csinálni.
1: Akkor nem éreztem én ezt olyan kihívásnak. Ez olyan természetesnek jött akkor, hogy én ezt elintézem, megteszem, előteremtem. Az,
0: igen, mert
1: én
0: az embert ilyenkor hajtja.
1: Nem éreztem magam áldozatnak, hogy én vagyok
0: a
1: nagy egyedülálló anya, aki egyedül neve. Nem, ez teljesen természetesen jött.
0: Ez jó, igen.
2: Jöhetsz a következő kérdése.
0: Ha visszamehetnél az időben, csinálnál-e velem másként valamit?
1: Igen. Igen.
2: Mit? Elmondod, hogy mit?
1: Hát, nem.
2: Jó, nem baj.
1: Ezt inkább nem.
2: De majd mondd el neki.
1: Természetesen, ő tudja, hogy miről van szó.
0: Jó, de nem nagy ügy.
1: Én borzasztóan nagy ügynek érzem, és emiatt én azért szoktam szenvedni, sőt, ilyen önostorozó dolgokat csinálok, hogyha valami problémám van, fejfájás, vagy valami egész, akkor én azt mondom, hogy ezt biztos azért kaptam, mert hogy ezt rosszul tettem. Mikor bántottalak meg a legjobban, akár tudtomon kívül?
2: Hát, ha volt ilyen?
0: Megbántani.
1: Ez jó dolog, hogy ennyit kell ezen gondolkodni.
2: Ez nagyon jó dolog. Ennél jobb választ szerintem nincs.
1: Igen.
0: Néha rosszul esik, hogy neked rosszul esik, hogy én hogy viselkedem.
1: Oh.
0: Ilyenek jutnak eszembe. De olyan, hogy te így, anyu, nem egy ilyen uralkodó, bántó arc.
2: Tehát nem az nem, azóta szúró.
0: Nem. Tényleg nem. Hát nem, tényleg nem jut eszembe.
2: Nem baj, nem is kell. Nem kell ezt kierőszakolni. Ennél szebb válasz nincsen.
1: Igen.
0: Én ezt nem merem visszakérni.
2: Ne aggódj, más kérdés jön. Jó, úgyhogy te jössz.
0: Mit szeretnél, hogy az unokáid majd mindenképp tudjanak rólad?
1: Rólam? Hát ez őrült nehéz kérdés, mert megint jön az önbecsülés, ezzel nekem mindig gondom volt. Ez tényleg, hogy hát most rólam mit tudjanak. Az, hogy sajnálom, hogy a két nagyobb unokámmal kevesebb időt tudtam tölteni, mert akkor még dolgoztam, és szerettem volna velük többet tölteni, de nem tudtam. Ezt most próbálom pótolni, meg az, hogy imádom őket, azt figyelj, hogy imádom, meg mindent megteszek értük, hogyha kell, ennyi.
2: Azt szerintem bőven elég.
0: Világos.
2: Igen. Drágáim, annyira köszönöm, hogy jöttetek.
0: Köszönjük.
2: Egy pillanat alatt röppent el veletek ez a beszélgetés. Remélem, hogy jól éreztétek.
1: Nagyon, és köszönjük szépen a meghívást. Nagyon jól éreztem magam, tényleg.
2: Édesili, köszönöm.
0: Köszönjük szépen.
2: A legjobbakat szívből.
0: Köszönöm. Viszont kívánjuk.
1: Köszönjük.

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Egy év türelmi időt kap az EBE utalók kötelező használata. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Megjelent a lista arról, kik maradnak távol a parlamenti szavazásoktól. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. A kormány egy év türelmi időt ad az EBE utalók kötelező használatához kapcsolódó szankciók bevezetésére, így azok csak 2027. augusztusától lépnek életbe, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. Az EBE utalót 2021-ben vezették be azzal a céllal, hogy egyszerűbb ügyintézést biztosítson a pácienseknek és az orvosoknak, ám a rendszer sok helyen technikailag nem megoldott, ezért továbbra is sokan a papír alapú beutalót használják. Eredetileg most júniustól szankcionálták volna az EBE utaló nélküli ellátást. A kormány döntését társadalmi egyeztetésre bocsátják. A biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A nyári időszakban a szabadságok, az utazások és a hőség miatt rendszerint csökken a véradók száma, miközben a betegellátás vérigénye folyamatos, így a következő napokban különösen fontos minden önkéntes segítsége, mondta a Sláger FM-nek Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
2: 1600-1800 véradó megjelenésére és segítségére van szükségünk az országban. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, szálljanak egy órát arra, hogy eljöjjenek és segítsenek. Akik viszont még soha semmikor nem próbálták meg, talán itt egy jó lehetőség és alkalom, várjuk őket is szeretettel. Közösen az Országos Vérellátó Szolgálattal a Magyar Vöröskereszt egy nyári kampányt indított július 9-én egész nyáron minden hétre vonatkozó sikeres előadók koncertjegyeit, páros belépőket sorsolunk ki véradók között, akik azon a héten szeretnének úgy regisztrálni, hogy nyár. Ezzel fogják jelölni azt, aki szeretne az a heti sorsoláson részt venni, és esetleg megnyerni az akkori belépőjegyeket.
1: Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalakon tájékozódhatnak. Megvan, kik hiányoznak a legtöbbet a parlamenti munkából. Forstoffer Ágnes az országgyűlés elnöke tette közzé azt a listát, amely szerint július 8-áig 166 szavazás történt, ezek közül Lázár János 122 alkalommal maradt távol, ezzel ő a csúcstartó. Szijjártó Péter 91 szavazást hagyott ki, a harmadik helyen Németh Zsolt áll 83 távolmaradással. Az első hét helyen kizárólag fideszes képviselők szerepelnek. A tiszás képviselők közül Cipa András hiányzott a legtöbbször.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
1: Útfelújítás miatt egyirányosítják a második kerületi Nagyvéd utcát július 13-a és várhatóan július 24-e között a Határ utca és az Ördögáruh utcai körforgalom között. A munkaterület mellett csak a fél útpálya járható, autóval a Mária Remetei út, Hidegkúti út, Hűvösvölgyi út, Nagykovácsi út útvonalon érdemes kerülni. A Decathlon közel 10 év után ismét új áruházzal bővíti magyarországi hálózatát, közölte a vállalat. Az 1976-ban alapított francia sportfeláruház ősszel Óbudán a Bécsi úton nyit új, több mint 2000 négyzetméteres egységet. A francia vállalat

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A hónap végén bezár a Ferencvárosi Lőtér, megújult Magyarország első erdei iskolája. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megújul és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bóna Szabolcsa a posztjában hozzátette, a tárca 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján a NAK az eddigi működésével ellentétben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. Fogyasztóvédelmi egységes uniós rendelkezést fogadott el a kormány. Magyar Éva kormányszóvívő elmondta, ennek értelmében szigorítják a garanciális kötelezettségeket az eladói oldalon. A július 31-től alkalmazandó szabályok értelmében a gyártóknak és forgalmazóknak nem csak a garanciális időszakban, hanem azután is biztosítaniuk kell a még javítható termékek javításának lehetőségét. Rendhagyó műszaki megoldással korszerűsítették a Dél-Budai Centrum Kórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház klímarendszerét. Helikopterrel emelték a C-épület tetejére az új hűtő-fűtőrendszer kültéri egységét. A hagyományos daruzás a Tétényi út feletti közművek és a sűrű beépítettség miatt nem volt lehetséges, a speciális pókdaru pedig hosszadalmas engedélyezést igényelt volna. Az új energiahatékony klímarendszer a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház műtőjének üzembiztonságát és megfelelő hőmérsékletét biztosít. Július 31-ével végleg bezár a Ferencvárosi Lőtér, amely évekig zavarta az ott élők nyugalmát, jelentette be a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt is elmondta, hogy a MÁV felmondta a lőtér bérleti szerződését, miután a létesítmény minden nap hangos lőgyakorlatokat tartott, megszegve több önkormányzati rendelkezést is. A közlekedési és beruházási minisztérium szerint ezzel egy több éve húzódó, a kerületiek életét megnehezítő ügy zárul le. Baranyi Krisztina polgármester szintén beszámolt a jó hírről és köszönetet mondott azoknak, akik évek óta küzdöttek a Ferencvárosi Lőtér megszüntetéséért. A Pilisi parkerdő befejezte a visegrádi Mogyoróhegyen működő Madas László erdészeti erdei iskola szálláshelyének teljes felújítását. A 64,1 millió forintos beruházás során megújult mind a 10 kétszintes faház belső tere, korszerűsítették a központi közösségi épületet, és új fedett kültéri foglalkozató pavilon is épült. Formavilága a Mogyoróhegy ikonikus Makovec Imre által tervezett épületeinek építészeti világát idézi. Az 1988-ban alapított Magyarország első erdei iskolája évente mintegy 8000 látogatót fogad, és akár 130 vendég elszállásolására alkalmas. A rekordalacsony vízállás ellenére nem csökkentek a Velencei tó környéki ingatlanárak. 2026 első fél évében továbbra is stabil, magas árszinten zajlottak az adásvételek. A Dunahouse tranzakciós adatai szerint a Balatonnál jóval erőteljesebb volt a drágulás. A medián négyzetméter ár 780 ezerről 900 ezer forintra, a medián eladási ár 50 millióról 58,5 millió forintra emelkedett. A Velencei tónál visszafogottabb, mint egy 5%-os volt a növekedés. A négyzetméter 260 ezerről 800 ezerre, az eladási ár 55 millióról 58 millió forintra nőtt. A vevői kör is változott. A Balatonnál továbbra is a befektetők vannak többségben, míg a Velencei tónál időnként főként lakhatási céllal első lakás vásárlása vagy generációk különválása miatt érkeznek a vevők. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Már hétfőn szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról. Megkezdődik a 160 km/órás balatoni vasút fejlesztésének előkészítése Székesfehérvár után. Nemzetközi fotográfiai központ nyílik jövőre a második kerületben a Margit negyedben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány kezdeményezésére jövő héten ismét rendkívüli üléseket tart az országgyűlés, ahol hétfőn szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról. Magyar Péter miniszterelnök mindkét napon napi rendelőtti felszólalást tart. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke szerint hétfőn az interpellációk és az azonnali kérdések után vitatják meg a módosításhoz benyújtott bizottsági jelentéseket, és az összegző javaslatot majd a képviselők döntést hoznak. Megkezdődik a balatoni vasútvonal Szabadbattyány és Lepsény közötti szakaszának fejlesztése, amelynek célja, hogy a vonatok két vágányon 160 km/órás sebességgel közlekedhessenek egészen a Balatonig, írta a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, hogy az elmúlt majdnem 20 évben ugyanis a 30-as Budapesttől Nagykanizsa és Zágráb felé vezető fővonal több szakaszát uniós segítséggel átépítették Kelenföld és Balaton-Szentgyörgy között, a Balaton partján pedig néhol szakaszosan második vágányt is fektettek. Ezekből a projektekből azonban kimaradt a Székesfehérvár és Balaton közötti szakasz, ennek a pótlása indulhat el most. A beruházás része az akadálymentes peronok tervezése. A fejlesztés stabilabb menetrendet és nagyobb kapacitást hozhat, és egy új vasúti átkötés előkészítése is indul Lepsény és Balaton akaratja között, amely gyorsabb elérést biztosít majd az északi partra. A tervezést a MÁV pályaműködtetési ZRT vezeti, a ringmérnök iroda 1,474 milliárd forint értékben készíti a teljes dokumentációt. Megszűntek az illegális táborhelyek az óbudai Kórház utcai ókori romoknál, tudatta Óbuda Békás megyer polgármester a közösségi oldalán. Kis László közölte, hogy lakossági bejelentések után összehangolt intézkedéssel rendezték a Kórház utcai ókori romkert, a keleti városkapu környezetét. A közterületfelügyelet és a városüzemeltetés összehangolt akciójában kitisztították a területet, miközben az ott tartózkodóknak szociális és egészségügyi segítséget is felajánlottak. Kis László azt mondta, hogy a cél az volt, hogy a közterület ismét tiszta, biztonságos és mindenki számára kulturált módon használható legyen, miközben az érintett emberek számára a rendelkezésre álló segítséget is felajánlották. Nemzetközi fotográfiai központ nyílik a Margit negyedben 2026 második felében. Az Egydalom Photography Center a Margit körút 8-10 szám alatti csaknem 600 négyzetméteres egykori bankfiókban kap helyet, három moduláris kiállítótér, könyvtár, kutatószoba és workshop helyiségekkel. Ez lesz a világ első olyan fotográfiai központja, amely a privát és amatőr fényképezés megőrzésére és értelmezésére jött létre. A központ hazai és nemzetközi kiállításoknak, edukációs programok és szakmai fórumoknak ad otthont. A Veszprémi Várnegyed nyáron különleges programokkal várja a látogatókat. Megnyílik az érseki palota kertje és ritkán látogatható kék szalonja, a gyermekeket nyomozó játék, a felnőtteket kora esti versétek és filmvetítések fogadják. A Szent Mihály Főszékes Egyház, a Gizella kápolna és a Szent György kápolna is bejárható. A kertben bibliai szimbolikájú növények mesélnek a keresztény hagyományokról. A Bíró Gicei Házban a Gizella Múzeum Bogáncs és Lilium című kiállítása látható. És szombatonként pedig az Ezer év öröksége című dokumentumfilm mutatja be a Várnegyed megújulását. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Sláger FM.
1: Szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, halottam volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Sláger FM.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Városmajori Szabadtéri Színpadon július 11-én szombaton este 20 órától az Én Szívem Játszik címmel érkezik Lábas Viki összművészeti estje. Egy generáció dilemmája a színpadon ritmusból és szenvedélyből szőve. Lábas Viki énekes dalszerző, 6 éves kora óta áll színpadon különböző formációkkal. Az elmúlt 11 évben zenekarral járta az országot, lételeme a művészi önkifejezés. A jelenben él és szeret olyan pillanatokat teremteni, amelyek felszabadítják az őt körülvevők érzéseit. Ezúttal egy különleges összművészeti utazásra hív, ahol személyes történetein és belső monológiain keresztül az Y-generáció világába pillanthatunk. Szorongások, felismerések, az elvágyódás dilemmáit boncolgatja. A zene, a tánc és a szavak ereje együttesen rajzolja ki a nőiség különböző arcait. A múltból a jövő felé utazva ezekre a kérdésekre keressük a választ, hogyan befolyásolja a gyermekkorunk a felnőtt életünket. Lemosható ez a bizonyos generációs por? Milyen kapaszkodóink lehetnek a hétköznapokban? Hogyan lehet megtalálni és meghúzni a saját határainkat? Az előadással az apró, hétköznapi pillanatokat szeretnénk megragadni, mondja Lábas Viki, amelyekért érdemes minden reggel újrakezdeni és tiszta lappal a jövőről álmodni. Az előadás hossza egyébként 75 perc, szünet nélkül, és Viki énekel, táncol ebben a produkcióban, amely beszélget természetesen a közönséggel a maga sajátos módján. Az Én Szívem Játszik. Azt gondolom, hogy maga a cím is nagyon beszédes. A táncművészek között ott van Baumgartner Krisztina, Buncsuk Vera, Kis Eszter, Kovács Enikő és Nagy Csaba Mátyás. Ne felejtjék, tehát július 11-én szombaton este 20 órától a Városmajori Szabadtéri Színpadon érkezik Lábas Viki, hogy egy összművészeti estel tegye feledhetetlenné a nyár közepét.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Már hétfőn szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról. Megkezdődik a 160 km/órás balatoni vasút fejlesztésének előkészítése Székesfehérvár után. Nemzetközi fotográfiai központ nyílik jövőre a második kerületben a Margit negyedben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány kezdeményezésére jövő héten ismét rendkívüli üléseket tart az országgyűlés, ahol hétfőn szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról. Magyar Péter miniszterelnök mindkét napon napi rendelőtti felszólalást tart. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke szerint hétfőn az interpellációk és az azonnali kérdések után vitatják meg a módosításhoz benyújtott bizottsági jelentéseket, és az összegző javaslatot majd a képviselők döntést hoznak. Megkezdődik a balatoni vasútvonal Szabadbattyány és Lepsény közötti szakaszának fejlesztése, amelynek célja, hogy a vonatok két vágányon 160 km/órás sebességgel közlekedhessenek egészen a Balatonig, írta a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, hogy az elmúlt majdnem 20 évben ugyanis a 30-as Budapesttől Nagykanizsa és Zágráb felé vezető fővonal több szakaszát uniós segítséggel átépítették Kelenföld és Balaton-Szentgyörgy között, a Balaton partján pedig néhol szakaszosan második vágányt is fektettek. Ezekből a projektekből azonban kimaradt a Székesfehérvár és Balaton közötti szakasz, ennek a pótlása indulhat el most. A beruházás része az akadálymentes peronok tervezése. A fejlesztés stabilabb menetrendet és nagyobb kapacitást hozhat, és egy új vasúti átkötés előkészítése is indul Lepsény és Balaton akaratja között, amely gyorsabb elérést biztosít majd az északi partra. A tervezést a MÁV pályaműködtetési ZRT vezeti, a ringmérnök iroda 1,474 milliárd forint értékben készíti a teljes dokumentációt. Megszűntek az illegális táborhelyek az óbudai Kórház utcai ókori romoknál, tudatta Óbuda Békás megyer polgármestere a közösségi oldalán. Kis László közölte, hogy lakossági bejelentések után összehangolt intézkedéssel rendezték a Kórház utcai ókori romkert, a keleti városkapu környezetét. A közterületfelügyelet és a városüzemeltetés összehangolt akciójában kitisztították a területet, miközben az ott tartózkodóknak szociális és egészségügyi segítséget is felajánlottak. Kis László azt mondta, hogy a cél az volt, hogy a közterület ismét tiszta, biztonságos és mindenki számára kulturált módon használható legyen, miközben az érintett emberek számára a rendelkezésre álló segítséget is felajánlották. Nemzetközi fotográfiai központ nyílik a Margit negyedben 2026 második felében. Az Eidolon Photography Center a Margit körút 8-10 szám alatti csaknem 600 négyzetméteres egykori bankfiókban kap helyet, három moduláris kiállítótér, könyvtár, kutatószoba és workshop helyiségekkel. Ez lesz a világ első olyan fotográfiai központja, amely a privát és amatőr fényképezés megőrzésére és értelmezésére jött létre. A központ hazai és nemzetközi kiállításoknak, edukációs programoknak és szakmai fórumoknak ad otthont. A Veszprémi Várnegyed nyáron különleges programokkal várja látogatókat. Megnyílik az érseki palota kertje és ritkán látogatható kék szalonja, a gyermekeket nyomozó játék, a felnőtteket kora esti válsétek és filmvetítések fogadják. A Szent Mihály Főszékes Egyház, a Gizella kápolna és a Szent György kápolna is bejárható. A kertben bibliai szimbolikájú növények mesélnek a keresztény hagyományokról. A Bíró Gicei házban a Gizella Múzeum Bogáncs és Lilium című kiállítása látható. Péntekenként és szombatonként pedig az Ezer év öröksége című dokumentumfilm mutatja be a Várnegyed megújulását. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM. A legtöbb zene megszakítás nélkül.
1: Lotfi Begi, Korányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: programajánló.
1: Kedves hallgataink, hölgyeim és uraim, most kapaszkodjanak, 2027. február 28-áig látható az a kiállítás a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében, amely Freddie és Freddie Mercury életét mutatja be a legendás budapesti koncert 40. évfordulójának emlékére. Mert hogy Freddie Mercury és a Queen 1986-os budapesti koncertjének 40. évfordulójára emlékezik a Magyar Zeneháza, és a világhírű rockstar emlékét ápoló World of Freddie új, közös saját tervezésű időszaki kiállítása. Az ikonikus zenekar a Vasfüggöny mögött elsők között adott nagyszabású stadionkoncertet Magyarországon. A zenekar ebben a felállásban utolsó turnéja során egyedül hazánkba látogatott el Kelet-Európában. A Népstadionban tartott fellépés a szabadság élményét és az akkori rendszer korlátjain való áttörést szimbolizálta egy egész generáció és a régió számára. A koncert végén, amikor Freddie váratlanul elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt, szinte megrepettek a rendszer által húzott falak a két világ között. Sok más világhírű Queen dal mellett a Bohem Rhapsody, a We Are The Champions, a We Will Rock You, vagy a Radio Gaga, vagy az I Want To Break Free, mind olyan slágerek, amelyeket a mai napig sok millióan hallgatnak hazánkban és szerte a világban. A Queen generációkat egyesít zenéjével, mindegy, hogy YouTube-ot, Spotify-t vagy rádiót hallgatunk, esetleg tévénézünk, mindenhol találkozhatunk a legnagyobb slágereikkel. Nos, azt még nem mondtam, hogy Freddie 80. születésnapját is 2026-ban ünnepeljük. Több száz eredeti tárgy, fellépőruhák, bútorok, kéziratok mellett Freddie munkatársainak és barátainak személyes története és visszaemlékezései idézik fel a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát. 9 tematikus térben látható a kiállítás a Magyar Zeneházában. Igen, ott a Városliget szívében, mindenkinek szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Egy év türelmi időt kap az e-be utaló kötelező használata. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Megjelent a lista arról, kik maradnak távol a parlamenti szavazásoktól. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány egy év türelmi időt ad az e-be utalók kötelező használatához kapcsolódó szankciók bevezetésére, így azok csak 2027. augusztusától lépnek életbe, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. Az e-be utalót 2021-ben vezették be azzal a céllal, hogy egyszerűbb ügyintézést biztosítson a pácienseknek és az orvosoknak, ám a rendszer sok helyen technikailag nem megoldott, ezért továbbra is sokan a papír alapú beutalót használják. Eredetileg most júniustól szankcionálták volna az e-be utaló nélküli ellátást. A kormány döntését társadalmi egyeztetésre bocsátják. A biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A nyári időszakban a szabadságok, az utazások és a hőség miatt rendszerint csökken a véradók száma, miközben a betegellátás vérigénye folyamatos, így a következő napokban különösen fontos minden önkéntes segítsége, mondta a Sláger FM-nek Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
3: 1600-1800 véradó megjelenésére és segítségére van szükségünk az országban. Küldjük mindazokat,